0: 23 fok után napközben 36-42 fok között alakul.
1: Az NTI híreit hallották.
0: 23 fok után napközben 36-42 fok között alakul.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kairóban található a híres Egyiptomi Múzeum, mely 1902-ben nyitotta meg kapuit, s mely a világ leggazdagabb egyiptológiai gyűjteményét őrzi. Jelenleg 150 ezer tárgyat tekinthetünk meg a kétszintes múzeumban, így többek közt papíruszokat az ősi Egyiptomból és számos kézműves tárgyat a királyok völgyéből. Legfőbb látnivalói közé tartoznak a Tutenhámon sírjából származó tárgyak és a királyi múmiaterem, ahol 27 fáraó múmiáját őrzik.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Ludberg városáról úgy tartják, hogy ez a város a világ közepe, mert a környező nagyobb városoktól egyenlő távolságra helyezkedik el. Ezt a város főterén elhelyezett alkotás is jelzi. A városhoz emiatt egy legenda is fűződik, ami Honorius pálos rendi apát feljegyzésén alapul. Eszerint 1141-ben április elején a grófi birtok igazgatójának lánya született Varastfürdőn. Ludberga, akiről a város nevét kapta, mostanra szülőhelye védőszentje is, mert a legenda szerint a kezében tartott fakereszttel visszakergette a sátánt a föld alá, mégpedig olyan erővel tette ezt, hogy a bolygónk túloldalán kibukkant a földből az Ellán dráva mente, amelyből mára csak egy kicsiny vulkanikus sziget, Antipodes maradt. A világ közepe napját ezért ma is április 1-én tartják. Ludberg látványossága a barokk Battyány kastély, amit 1745 és 1753 között épített gróf Battyány Lajos egy középkori udvarház helyén. A kastély leghíresebb része a Szent Kereszt kápolna, ami az 1411-es Szent Vércsoda ereklyéjének egykori őrzőhelye is volt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kvassai Jenőről elnevezett híd a Csepel-sziget északi részét köti össze Budapest 9. kerületével. Az 1926 és 1927 között készült út a Szabadkikötőhöz, ami közvetlenül a felső torkolati hajózsilip alatt keresztezi a Ráckevei Dunaágat, ezért szükség volt egy átkelőre is. A kétszer egysávos rácsos közúti hidat a kikötő ügyek kormánybiztossága építette Dieter János tervei alapján, összesen 316 tonna vasat felhasználva. Az építményen egészen a csepeli gyorsvasút megnyitásáig autóbusz is közlekedett, és jelentősen megkönnyítette az egykori Nagyvásártelep, a mai Nagybani piac elődjének életét, ahová így nem csak vasúton és hajón, hanem közúton is szállíthatóak voltak a termények. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A múzeumok éjszakája 2003 óta minden évben megrendezésre kerül. Az ötlet Franciaországból indult, ahol 1999-ben tartottak meg egy hasonló eseményt. A múzeumok éjszakáját rendszerint Szent Iván napjához, az év leghosszabb napjához közeleső időpontban tartják meg. A program lényege, hogy egy belépőjegy megvásárlásával a kezdeményezésben résztvevő múzeumokba a belépés ingyenes. A múzeumok, számítva a nagy érdeklődésre, nem csak állandó és időszaki kiállításokkal várják a látogatókat, hanem évről évre egyre színesebb külön programokkal készülnek. Évről évre egyre nagyobb számban csatlakoznak a kulturális intézmények a programhoz, mára már saját rekordjait dönti meg a különleges rendezvény. 2004. június 21-én a Múzeumok Éjszakája vidéki programjain látogatottsági rekord született, mintegy 195 ezeren voltak kíváncsiak a kulturális eseményre.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti kettes villamos a TripAdvisor nevű internetes portál szerint a turisták legkedveltebb látványossága Budapesten. Az oldalon a felhasználók értékelhetik és véleményezhetik a különböző turisztikai helyszíneket. A kettes villamos azért kerülhetett a listák élére, mert vonalán végigutazva egyetlen jegyárából megcsodálhatunk jó néhány izgalmas helyszínt. A Parlamentet, a Gresham Palotát vagy a Bálnát is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Tetőzik a hőség. Stabilan termel az utolsó paksi blokk. Az M1-en is láthatók lesznek az idei Sziget koncertjei. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Stabilan termel a paksi atomerőmű, a Duna vízszintje lassan emelkedik, már 7 cm-rel van a minimum szint fölött. Tájékoztatott az esti helyzetről a miniszterelnök a kormányülés és a védelmi munkacsoport ülése után. Magyar Péter közölte, hogy a Duna menti erőmű szivattyúja átmeneti időre automatikusan lekapcsolt a hőség miatt, de hamarosan újraindul a termelés. Kiemelte, a rekord hőség után a következő nap még kritikus lesz, ezért azt kérte, hogy aki teheti, továbbra is ütemezze át áramfogyasztását. A kormányfő kiemelte, hogy a védelmi munkacsoport ülésén minden szakterület feladatul kapta, hogy készítse el a közép- és hosszú távú alkalmazkodási stratégiáját. Összesen 868 milliárdos energetikai fejlesztéseket hajtanak végre. Erről is a miniszterelnök számolt be a kormányülés után. Uniós forrásból egyebek között a települések bevonásával szélerőművek, valamint geotermikus energiahálózat fejlesztés és energiatároló kapacitás bővítés valósul meg. Emellett felgyorsítják a háztartási napelemek hálózati csatlakozását, valamint mindenki igényelhet ingyenesen okosmérőt, aminek felszerelése évi 4000 kWh terhelés felett kötelező lesz. A kormányfő tájékoztatott, augusztus 31-éig kiírják az első szélerőmű pályázatokat a Szent István vidékfejlesztési terv részeként. Magyar Péter elmondta azt is, eredményt hirdetnek pénteken az 1,5 milliárd eurós, mintegy 600 milliárd forintos elektromos hálózat fejlesztési pályázat kapcsán. Nem enged át több vizet Szlovákia a Duna-Magyarországi szakaszára. A szlovák környezetvédelmi miniszter közölte, hogy nem tudják növelni a vízhozamot, mert az két napon belül vízhiányt okozna a szlovák oldalon. Tomás Taraba hangsúlyozta, hogy Pozsony a jelenleg átengedett mennyiséggel eleget tesz a nemzetközi kötelezettségeinek. Egyúttal elutasította azokat az állításokat, hogy visszatartanák a vizet, hogy áramtermelésre használják a bősi erőműben. A szlovák miniszter telefonon egyeztetett a helyzetről Orbán Anita külügyminiszterrel. A Tisza frakció kezdeményezte, hogy jövő kedden válassza meg az új köztársasági elnököt a parlament. Sulyog Tamás volt államfő mandátuma július 20-án szűnt meg az alaptörvény 17. módosításával. A Fidesz szerint fölösleges köztársasági elnök választást tartani, mert az közjogilag érvénytelen. Szerintük az utolsó legitim módon megválasztott államfőt Sulyog Tamásnak hívják. Az M1-en is láthatók lesznek majd az idei Sziget Fesztivál magyar előadóinak koncertjei. Erről írt alá megállapodást Gerendai Károly a Sziget alapítója, és Horváth András a közmédia megbízott vezérigazgatója. A fellépések korlátozott ideig a média klikken is visszanézhetők lesznek. Többnyire napos idő lesz, elszórtan előfordulhat záporzivatarra, szél délután a Dunántúlon megélénkül. A hőmérséklet a hajnali 17-23 fok után napközben 36-42 fok között alakul.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az első modern hazai áruház a Párizsi Nagyáruház volt, amely az Andrássy úton épült 1882-ben, mint a Terézvárosi kaszinó székhelye. Első átalakítását már 1909-ben elkezdték, hogy francia mintára a kor legmodernebb áruházát alakítsák ki. Az államosítást követően először könyvraktárnak használták, de 1958-ban divatcsarnok néven nyitották meg újra eredeti funkciója szerint. 1999-ig a Centrum áruházak tagjaként üzemelt, majd bezárták, míg 2005-ben egy magáncég vásárolta meg az államtól és újította fel, hogy ismét régi pompájában tündököljön.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Megyeri híd a főváros legészakibb hídja, ami Újpestet köti össze Budakalásszal a Szentendrei szigeten keresztül. A híd a Budapestet elkerülő M0-ás autóút része. Nem hivatalos neve is az M0-ás Északi-Duna hídja, ami áthalad a Szentendrei sziget és a Szentendrei Duna ág felett is. Környezetvédelmi okokból a hídról nem lehet lehajtani a szigetre. Ez az építmény valójában öt híd együttese, melyek közül a legnevezetesebb a Nagy Duna ág felett átívelő 591 méter hosszú hídszerkezet, mely az ország első igazi ferdekábeles hídja. Az átkelőn irányonként két forgalmi sávot alakítottak ki, de találunk rajta gyalogutat, és ezen halad át a nemzetközi Euróveló 6 kerékpárútvonal is.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Madame Tussaud 1884-ben alapította híres Viasz Múzeumát Londonban, amely ma az angol örökség részét képezi. Tussaud dr. Philip Curtis-től tanulta el a viasz szobrászkodást, legelső saját készítésű figurája Voltaire volt 1777-ben. A napi 7000 látogatót számláló panoptikumban körülbelül 400 viasz figura található, melyek közül sokat maga Tussaud készített. Halála előtt a szobrász viaszmását is elkészítette, mely szintén látható a múzeumban. A látványos kiállítás azóta Párizsban, Bécsben, Las Vegasban és Bangkokban is megtalálható.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Monakóban található Óceanográfiai Múzeum 1911-ben nyitotta meg kapuit, alapítása Első Albert nevéhez fűződik. Az épület háromszintes, melyben a legalsón kapott helyet a múzeum akváriuma, mely több mint 4000 halfajjal büszkélkedhet. A középső szinten bálnacsontokat, a legfelsőn pedig az óceánok élővilágát bemutató tárlattal ismerkedhetünk meg. Érdekesség, hogy a múzeum igazgatója 1957 és 1988 között Jacques Cousteau volt.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A nemrég felújított Karmelita Kolostor, azaz a miniszterelnökség homlokzatán emléktábla hirdeti, hogy Ludwig van Beethoven 1800. május 7-én koncertet adott az épület helyén álló Budai Teátrumban. Ludwig van Beethoven 1800 és 1808 között több alkalommal járt Martonvásáron a Brunswick család vendégeként. De ez volt a legendás zeneszerző egyetlen ismert budai fellépése. A látogatás emlékét utcanév is őrzi a 12. kerületben.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az 1983-ban megnyílt Almási téri szabadidőközpont felpesdítette a tér életét. Negyed századon át kiállításokat, előadásokat, koncerteket, táncházakat szerveztek, és programjaik egy része a térre is kiköltözött. A szabadidőközpont szolgált helyszínül az 1983-as Ki mit tud televíziós selejtezőhöz és döntőhöz, amiért megkapta a Magyar Televízió nívódíját. Az intézmény sikeres programjai közé tartozott a múltban Budapest egyik legnépszerűbb gyermekjátszóháza, a Kölyök Vár, és innen indult a Téka Táncház is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Tetőzik a hőség. Stabilan termel az utolsó paksi blokk. Az M1-en is láthatók lesznek az idei Sziget koncertjei. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Stabilan termel a paksi atomerőmű, a Duna vízszintje lassan emelkedik, már 7 cm-rel van a minimum szint fölött. Tájékoztatott az esti helyzetről a miniszterelnök a kormányülés és a védelmi munkacsoport ülése után. Magyar Péter közölte, hogy a Dunamenti erőmű szivattyúja átmeneti időre automatikusan lekapcsolt a hőség miatt, de hamarosan újraindul a termelés. Kiemelte, a rekord hőség után a következő nap még kritikus lesz, ezért azt kérte, hogy aki teheti, továbbra is ütemezze át áramfogyasztását. A kormányfő kiemelte, hogy a védelmi munkacsoport ülésén minden szakterület feladatul kapta, hogy készítse el a közép- és hosszú távú alkalmazkodási stratégiáját. Összesen 868 milliárdos energetikai fejlesztéseket hajtanak végre. Erről is a miniszterelnök számolt be a kormányülés után. Uniós forrásból egyebek között a települések bevonásával szélerőművek, valamint geotermikus energiahálózat fejlesztés és energiatároló kapacitás bővítés valósul meg. Emellett felgyorsítják a háztartási napelemek hálózati csatlakozását, valamint mindenki igényelhet ingyenesen okosmérőt, aminek felszerelése évi 4000 kWh terhelés felett kötelező lesz. A kormányfő tájékoztatott, augusztus 31-éig kiírják az első szélerőmű pályázatokat a Szent István vidékfejlesztési terv részeként. Magyar Péter elmondta azt is, eredményt hirdetnek pénteken az 1,5 milliárd eurós, mintegy 600 milliárd forintos elektromos hálózat fejlesztési pályázat kapcsán. Nem enged át több vizet Szlovákia a Duna-Magyarországi szakaszára. A szlovák környezetvédelmi miniszter közölte, hogy nem tudják növelni a vízhozamot, mert az két napon belül vízhiányt okozna a szlovák oldalon. Tomás Taraba hangsúlyozta, hogy Pozsony a jelenleg átengedett mennyiséggel eleget tesz a nemzetközi kötelezettségeinek. Egyúttal elutasította azokat az állításokat, hogy visszatartanák a vizet, hogy áramtermelésre használják a bősi erőműben. A szlovák miniszter telefonon egyeztetett a helyzetről Orbán Anita külügyminiszterrel. A Tisza frakció kezdeményezte, hogy jövő kedden válassza meg az új köztársasági elnököt a parlament. Sólyog Tamás volt államfő mandátuma július 20-án szűnt meg az alaptörvény 17. módosításával. A Fidesz szerint fölösleges köztársasági elnök választást tartani, mert az közjogilag érvénytelen. Szerintük az utolsó legitim módon megválasztott államfőt Sólyog Tamásnak hívják. Az M1-en is láthatók lesznek majd az idei Sziget Fesztivál magyar előadóinak koncertjei. Erről írt alá megállapodást Gerendai Károly, a Sziget alapítója, és Horváth András, a közmédia megbízott vezérigazgatója. A fellépések korlátozott ideig a média klikken is visszanézhetők lesznek. Többnyire napos idő lesz, elszórtan előfordulhat záporzivatarra, szél délután a Dunántúlon megélénkül. A hőmérséklet a hajnali 17-23 fok után napközben 36-42 fok között alakul.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A 230 méter magasságban található József kilátó érdekessége, hogy nevével ellentétben a Szemlőhegyen található. Ennek a hegynek valamikori német neve valóban Józsefhegy volt, az egykor itt álló Szent József szobor után. Azért nevezték át Szemlőhegynek, mert a hagyomány szerint Buda visszafoglalásakor a tüzérek innen örködtek, azaz szemlélődtek. A kilátón, amely a vízművek tulajdona és ami egy víztározon létesült, azonban rajta ragadt a Józsefhegyi név. Az 1970-es években épített, nem túl látványos betontömb nem érdemes a fotózásra. Ám a kilátás, ami onnan tárul elénk, annál inkább.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A horvát tengerpart egyik legszebb szigetén, Brács szigetén található az Aranypart nevű strand. A strand egy olyan természeti képződmény, amely bármely évszakban fel tudja hívni magára a figyelmet. Pár éve éppen azzal, hogy a híres homokstrandot, amelynek hegye addig egyenesen nyúlt a tengerbe, az óránkénti 70-100 kilométeres sebességgel fújó orkán erejű szél teljesen átformálta. Azóta hegye kelet felé görbült. A képződmény érdekessége, hogy a szél, valamint a tengeráramlatok hatásától függően változtatja alakját, elhelyezkedését és hosszát. A helyiek nem aggódnak a változás miatt. Úgy vélik, hogy ha a nyugati áramlat elég sokáig eltart, a homokstrand hegye teljesen felkunkorodhat, és a közepén akár egy kis tavacska is keletkezhet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az országház a főváros egyik legfontosabb jelképe, mely egyben a történelmi múlt egy korszakának is jellegzetes és monumentális emléke. Az eklektikus stílusú épület felépítésére 20 terv érkezett. Köztük Steindl, Hammerl, Otto Wagner, Kalmár és Brent művei kaptak jutalmat. Végül Steindl Imre átdolgozott terveit fogadták el 1884-ben. Az építés 1885-től 1904-ig tartott. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy érdekesség Horvátországból. A nyakkendő, amelyet a világ minden táján üzletemberek milliói naponta viselnek, horvát eredetű. Ezt a ruhadarabot a francia királyság oldalán harcoló horvát zsoldosok viselték először hovatartozásuk jeleként. A horvát sroat szó, valamint a francia koász szó hasonlóságából keletkezett a ruhadarab mai megnevezése, a cravat. A világ legnagyobb 808 méteres nyakkendőjét, melynek készítése 5 napot vett igénybe, 2003-ban mutatták be a Pula Arénában. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Megyeri híd tervezése 1993-ban kezdődött. Az építés pedig 6 évvel később indult meg az előkészítő munkálatokkal, melyek nagy része egy árvízhullám miatt kárba veszett. Az átadásra végül 2008. szeptember 30-án került sor. A híd nevéről a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium kétfordulós internetes szavazással akar dönteni, mely érdekes eredménnyel zárult. Az első három helyezett Stephen Colbert, amerikai komikus műsorvezető, John Stewart, amerikai műsorvezető és Zrínyi Miklós lett, de az eredményt végül nem vették figyelembe. A Megyeri híd elnevezést is egy internetes szavazó vetette fel, ennek alapján adta ezt a Földrajz Névbizottság arra hivatkozva, hogy a híd Káposztásmegyert és Békásmegyert köti össze egymással.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Tetőzik a hőség. Stabilan termel az utolsó paksi blokk. Az M1-en is láthatók lesznek az idei Sziget koncertjei. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Stabilan termel a paksi atomerőmű, a Duna vízszintje lassan emelkedik, már 7 cm-rel van a minimum szint fölött. Tájékoztatott az esti helyzetről a miniszterelnök a kormányülés és a védelmi munkacsoport ülése után. Magyar Péter közölte, hogy a Duna menti erőmű szivattyúja átmeneti időre automatikusan lekapcsolt a hőség miatt, de hamarosan újraindul a termelés. Kiemelte, a rekord hőség után a következő nap még kritikus lesz, ezért azt kérte, hogy aki teheti, továbbra is ütemezze át áramfogyasztását. A kormányfő kiemelte, hogy a védelmi munkacsoport ülésén minden szakterület feladatul kapta, hogy készítse el a közép- és hosszú távú alkalmazkodási stratégiáját. Összesen 868 milliárdos energetikai fejlesztéseket hajtanak végre. Erről is a miniszterelnök számolt be a kormányülés után. Uniós forrásból egyebek között a települések bevonásával szélerőművek, valamint geotermikus energiahálózat fejlesztés és energiatároló kapacitás bővítés valósul meg. Emellett felgyorsítják a háztartási napelemek hálózati csatlakozását, valamint mindenki igényelhet ingyenesen okosmérőt, aminek felszerelése évi 4000 kWh terhelés felett kötelező lesz. A kormányfő tájékoztatott, augusztus 31-ig kiírják az első szélerőmű pályázatokat a Szent István vidékfejlesztési terv részeként. Magyar Péter elmondta azt is, eredményt hirdetnek pénteken az 1,5 milliárd eurós, mintegy 600 milliárd forintos elektromos hálózat fejlesztési pályázat kapcsán. Nem enged át több vizet Szlovákia a Duna-Magyarországi szakaszára. A szlovák környezetvédelmi miniszter közölte, hogy nem tudják növelni a vízhozamot, mert az két napon belül vízhiányt okozna a szlovák oldalon. Tomás Taraba hangsúlyozta, hogy Pozsony a jelenleg átengedett mennyiséggel eleget tesz a nemzetközi kötelezettségeinek. Egyúttal elutasította azokat az állításokat, hogy visszatartanák a vizet, hogy áramtermelésre használják a bősi erőműben. A szlovák miniszter telefonon egyeztetett a helyzetről Orbán Anita külügyminiszterrel. A Tisza frakció kezdeményezte, hogy jövő kedden válassza meg az új köztársasági elnököt a parlament. Sólyog Tamás volt államfő mandátuma július 20-án szűnt meg az alaptörvény 17. módosításával. A Fidesz szerint fölösleges köztársasági elnök választást tartani, mert az közjogilag érvénytelen. Szerintük az utolsó legitim módon megválasztott államfőt Sólyog Tamásnak hívják. Az M1-en is láthatók lesznek majd az idei Sziget Fesztivál magyar előadóinak koncertjei. Erről írt alá megállapodást Gerendai Károly, a Sziget alapítója, és Horváth András, a közmédia megbízott vezérigazgatója. A fellépések korlátozott ideig a média klikken is visszanézhetők lesznek. Többnyire napos idő lesz, elszórtan előfordulhat záporzivatarra, szél délután a Dunántúlon megélénkül. A hőmérséklet a hajnali 17-23 fok után napközben 36-42 fok között alakul.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A mai Boráros tér helyén a 18. század előtt Szentfalva község terült el. Lakosai leginkább jobbágyok, királyi hivatalnokok és egyéb udvari népek voltak. A területet később Fatérnek hívták, majd 1875-ben kapta az új nevét Boráros Jánosról. Pest városi főbírája a város szépítést is szem előtt tartotta. 1804-ben ő nyitotta meg a Városligetet. Vagyonát teljes egészében jóléti alapítványokra hagyta. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Gellért gyógyfürdő Budapest egyik nevezetes gyógyfürdője, épülete a magyarországi szecesszió kiemelkedő alkotása. A Szabadsághíd Budai híd főjénél épült fürdőhelyén a feltörő víz által alkotott iszapos mélyedés terült el. A természetes víz átlagosan 46 Celsius fokos, és meleg forrása már az Árpádok korában és a török időkben nagy, nyílt medencéjű fürdőt működtetett. Második András a pestis elleni védekezés céljából kórházat állítatott a gyógyerejű források fölé. Gyógyvizét legalább 8 féle megbetegedés kezelésére tartják hatásosnak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kvassai híd mellett áll a Cseperi gyorsvasút hídja. Építését a pártvezetés rendelte el, és a 3 éves terv egyik beruházásaként készülő Cseperi hév építése indokolta. A vasút nyomvonala ugyanott ível át a soroksári Dunák felett, mint a közút, és egy a közúti híddal szinte azonos vasszerkezetet építettek a tömegközlekedés számára. Az újabb híd pályaszintje azonban körülbelül 1 méterrel magasabban feküdt, mint a 30 évvel korábban épült azonos kiképzésű párja. A híd tervei az Állami Mélyépítéstudományi és Tervezőintézetnél készültek. Tervezői Sávoly Pál és Ritter Mór voltak. A 720 tonna súlyú karbonacélból készült hidat a Mávak gyártotta és szerelte, átadására pedig a gyorsvasút megnyitásakor 1951. május 1-én került sor. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Reggeli Express. Minden, ami kultúra.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Kollár Péter Eriket, a Monarchia Operett alapítóját és művészeti vezetőjét. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok én is a hallgatóknak, és neked is.
1: Egy fantasztikus eseményre hívjuk meg a hallgatókat. A Monarchia Operett különleges, egész estés gálaesttel tisztelek kiemelkedő hungarikumaink, nemzeti kincseink előtt, a magyar borkultúra és a klasszikus operett örökérvényű hagyományai előtt, augusztus 16-án a Városmajori Szabadtéri színpadon. Ez lesz a Borban a Vigasság Operett Gála. Vannak dolgok, amelyeket először nem kötünk össze, pedig annyira egyértelmű lenne, hogy össze is köthetnénk. Hogy született meg a gondolat, hogy ez egyetlen előadásban valósuljon meg?
2: Igazából a Monarchia Operett évről évre bemutat egy nagyszabású gálaműsort. Ezt általában január elején tesszük meg, akkor van a premier, és akkor ezt egész évben játsszuk. És az elmúlt években próbáltuk azt csinálni, hogy mindig egy adott témához kapcsolni a gála műsor, tehát hogy egy picit tematikus legyen, és ne csak elhangozzanak az adott operett részletek, amiket ugye a nézők nagyon-nagyon szeretnek, hanem tényleg valami köré mindig építeni. És akkor a tavalyi évben találtuk ki azt, hogy az operettekben olyan meghatározó a bor, a pezsgő, a mulatság, hogy ugye köré lehetne egy igazi jó kis operett előadást építeni, és így született meg ennek aztán az ötlete, és válogattuk aztán hozzá a legjobb operett részleteket, operett számokat, jeleneteket, amikben megjelennek a bor és ezek a különleges nedű.
1: A műsorban ugye számos ismert operes sláger csendül fel. Hogy mi volt a szempont, az megvan, de lesznek olyan meglepetések is, amelyekre a közönség mondjuk nem számít?
2: Szerintem sok ilyen meglepetés van az előadásunkban, erre mindig törekszünk, hogy úgy építsük fel akár az előadást, akár a különböző számokat, hogy abban mindig legyen egy kis csavar, egy külön kis meglepetés. És hát valóban, amikor készült ez a műsor, és válogattam a dalokat hozzá, akkor óriási anyag volt az, ami a rendelkezésemre áll. Tehát, hogy tényleg szinte mindegyik magyar operettben van egy-egy olyan dal, amihez a témához kapcsolódik. De ezt próbáltuk aztán kiválasztani a legjobbakat, a legismerteket, de persze szerepelnek olyan dallamok, olyan slágerek is, amik nem biztos, hogy elsőre az eszünkbe jutnak, de aztán amikor meghalljuk ezeket a dallamokat, akkor azt mondjuk, hogy hát tényleg ez is egy jó kis szám, és hogy tényleg ez is egy operett. És akkor kiderül, hogy hát persze igen.
1: A Borban a Vigasság Operett Gála az nem csak egy koncert, hanem egy történetet mesél el. De milyen történetet, milyen utazásra hívja a nézőket?
2: Hát igazándiból a magyar bor kultúrának egy olyan világát szerettük volna a nézők elé tárni, ahol a bor az nem csupán italként jelenik meg, hanem kiderül belőle a magyar kultúra, az örökségünk és hát a közösség teremtő ereje a bornak. Úgyhogy az előadás során a hazai borászat és a szőlőmű és gazdag hagyományai, azok teljesen megjelennek, valamint a bornak az ünnepi pillanatai. Egészen a szőlőműveléstől kezdve elindulunk a szőlőszületeken keresztül, végigmegyünk a világhírű borvidékeken, és hát közben szólnak ezek a jó kis operett dallamok, amik ugye átszövik az egész estét. Úgy próbáltam összeállítani a műsort, hogy először egy szüret tárul elénk, ahol megjelennek a szüretnek a különböző szereplői, és aztán utána tovább megyünk a palotáknak a világába, ahol kiderül, hogy az arisztokrácia hogyan fogyasztotta a pezsgőt és a borokat. Aztán utána kicsit kalandozunk, kockásterítős világban ott megjelennek a pesti lugasoknak a különböző dallamai, és egy kis polgári borünnepet mutatunk be a nézőknek, és aztán ne felejtsük el azt, hogy a magyar csárdáknak a világában is ott volt szervesen a bor kultúra. És ez is megjelenik ebben az előadásban.
1: A gála során ugye felcsendülnek tehát a legnépszerűbb bordalok és vidám operett részletek a Monarchia Operett sztárjainak előadásában, viszont a sztárvendég Oswald Marika, aki ugye a magyar operett egyik ikonikus alakja. Mit jelent számotokra az, hogy ő is részese ennek a gálának?
2: Oswald Marikával nagyon régóta dolgozunk együtt a Monarchia Operettel, de szinte a kezdetektől fogva. Uh-huh. És ahogyan mondtad, a Marika tényleg a magyar operett játszás olyannyira az ikonikus alakja, hogy szinte elképzelhetetlen ma már egy jó kis operett gála nélküle. És itt a Városmajori Szabadtéri színpadon hagyományosan minden évben nyáron van a Monarchia Operett Színháznak egy nagyszabású koncertje, és tényleg az elmúlt években Marika mindig megjelent ezekben az előadásokban, úgyhogy a nézők most is várják nagyon-nagyon Marikát, és hát próbálunk mindig kitalálni neki is valami újdonságot, valami csavart, amivel megjelenik ezekben az előadásokban. És hát ez így így lesz most is ugye augusztus 16-án itt a Városmajorban.
1: Borban a Vigasság Operett Gála, erre kell ellátogatniuk, és aki esetleg még nem volt operett előadáson, miért ajánlanád pont ezt az előadást, hogy mondjuk ez meghozza a kedvét ehhez a műfajhoz szerinted?
2: Én azt gondolom, hogy igen, és azért merném ajánlani ezt azoknak, akik szeretik az operettet mindenképp. Szóval, ahogyan az elmúlt percekben erről beszélgetünk, ez egy különleges előadás, ahol nem csak egymás után megszólalnak a dalok, és kijönnek a szereplők, és énekelnek, hanem tényleg a Monarchia Operettnek szinte az összes szereplői, sztárjai feltűnnek ebben az előadásban, és mindenkinek van valami külön kis szóló meglepetése, külön kis csavarja, tényleg, ahogyan ezt már többször mondtuk itt, és hát olyan dallamok szólalnak meg, amik tényleg bennünk vannak, ezek a magyar operettek. És aki nem tudja, hogy ez operett, de meghallja például a dallamot, az is aztán utána azt tudja mondani, hogy hát ez tényleg ismerem én is. És ezt látjuk az előadásainkon is, hogy egyre több fiatal jön mindegyik előadásunkra, a fiatal korosztály tényleg jelen van, és szeretik, és ismerik, és tudják ezeket a dallamokat.
1: Nézzenek meg minden információt, akár a Monarchia Operett weboldalán, vagy a hivatalos Facebook és Instagram oldalán Monarchia Operettet kell keresniük. Ugye most már több mint 15 éve népszerűsítitek a magyar operettet itthon és külföldön, és ugye rengeteg olyan előadás van, amely vidékre is megy rendszeresen. Szerinted mitől időtálló ez a műfaj? Te mikor szerettél először bele, és vajon hogy tudja megszólítani a fiatalabb generációt, és azt gondolom, hogy ezen dolgoztok is folyamatosan.
2: Nem is tudom, hogy melyik kérdésedre válasz.
1: Bocsánat, egy kicsit összetett lett, igen.
2: Igen.
1: Szóval mitől időtálló ez a műfaj?
2: Hát attól, hogy nekünk magyaroknak zseniális magyar operett zeneszerzőink voltak, a Kálmán Imre, a Lehár Ferenc, a Huszka Jenő, Ejzeman, Cserkovics Bél, és hát sokáig sorolhatnánk, akik tényleg olyan dalokat, olyan operetteket szereztek, amik abszolút időtállóak, és ahogyan nem győzöm ezt hangsúlyozni, hogy ezek a dallamok, ezek tényleg mi magyarokban bennünk vannak, és ismerjük, tudjuk, szeretjük ezeket, és úton útszélen szembe jönnek velünk ezek a dalok, úgyhogy abszolút időtállóak ezek, mind dallamokban, mind szövegekben, és hát mind mondani valójukban is.
1: Aztán jött az a kérdés, hogy vajon te mikor estél először szerelembe az operettel, mert én azt gondolom, hogy ezzel azt lehet tenni, ha valaki elkezd benne dolgozni, akkor biztos, hogy szerelembe fog vele esni, nem?
2: Igen, én kicsi voltam, amikor először találkoztam az operettekkel. Gyerekszínészként kezdtem a pályámat. A családunkban otthon a nagyszüleim és a szüleim is mindig hallgattak operetteket, és egy idő után azt vettem észre, hogy én ezeket kifejezetten szeretem, és örömmel énekelem, dúdolom ezeket a dallamokat, és gyerekként emlékszem rá, hogy talán általános iskolás koromban már énekeltem a Csárdás királynőből a Jaj Cicát, vagy a Hajmási Pétert. Ez aztán később nem volt kérdés az, hogy én az operettel szeretnék foglalkozni. Ez az, ami közel áll hozzám hangban, a fizimiskámhoz, a táncos komikus szerepkört, úgyhogy pici, tényleg pici koromtól kezdve ez bennem volt, és aztán az Interoperettnek a szólistájaként kezdhettem el a pályámat, ahol én nagyon-nagyon sok mindent tanulhattam az operett műfajról, az operett játszásról Kovács Józseftől, és azt hiszem, hogy ez az egész pályámat végig kíséri.
1: És akkor a fiatalabb generáció, bár te sem vagy azért egy nagyon idős generáció, de hogyha a fiatalabb generációt kellene megszólítani, és szólítjátok is meg, és ez egy törekvés, mi az, amit ti tudtok csinálni?
2: Én szerintem abban tudunk mi különlegesek lenni, hogy fiatalosan és óriási energiákkal játsszuk ezeket az operett előadásokat, és mindig törekszünk arra, hogy frissítsük, fiatalítsuk a társulatot. Persze a Monarchiának megvannak az alaptagjai, az alapszínészeink, akik nélkül elképzelhetetlenek lennének ezek az előadások, de az mindig fontos volt, hogy fiatalokat behozzunk az előadásainkba, és őket kineveljük ezekkel a szereplőkkel, akik tényleg tudják és értik az operett műfajt. És ahogyan mondtam, hogy rengeteg fiatal jelenik meg nézőként az előadásainkon, elmondhatom azt is, hogy nagyon sok fiatal jelent kezik hozzánk, akik szeretnének nálunk énekelni, táncolni, és operettet tanulni, operettet énekelni. És erre próbálunk is lehetőséget adni.
1: Nézzenek meg minden információt a monarchiaoperett.hu oldalon, és látogassanak el nagyon-nagyon fontos augusztus 16-án a Városmajori Szabadtéri Színpadra, hiszen itt lesz a Borban a Vigasság Operett Gála, a Városmajorban a sztár vendég pedig Oswald Marika. Az elmúlt percekben Kollár Péter Eriket hallhatták, a Monarchia Operett alapítóját és művészeti vezetőjét.

Most pedig érkezzen még néhány programajánlat. A tavalyi évad egyik legnagyobb közönség sikere után 2026 nyarán ismét műsorra tűzi Verdi Nabucco című operáját a Margit Szigeti Színház. Az előadások augusztus 13-án és 15-én lesznek a Margit Szigeti szabadtéri színpadon. A címszerepet ezúttal is Kálmándi Mihály Kossuth díjas operaénekes, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja alakítja. A produkció másik nagy sztárja Boros Csilla lesz, aki Abigail szerepében lép színpadra, Zakariás a zsidók főpapjának szerepét Palerdi András alakítja. Fenénát Vörös Szilvia formálja meg, akinek bársonyos mezzoszoprán hangja érzékenyen rajzolja meg Nabucco lányának alakját. Az előadás zenei közreműködői a Kodály Filharmonikusok, a Kodály Kórus Debrecen és a Magyar Nemzeti Férfi Kar lesznek. A produkció karmestere Dénes István, rendezője és producere Bán Teodóra. A monumentális szabadtéri előadás Verdi egyik legismertebb operáját idézi meg, amelynek legismertebb részlete a Szabadság kórus, több mint másfél évszázada a remény és az összetartozás jelképe. És a nagy érdeklődésre tekintettel augusztus 19-éig folytatódik az ingyenes Városligeti Kertmozi. A nyár egyik legsikeresebb szabadtéri kulturális programsorozata augusztusban is folytatódik a Városligetben. A Liget Budapest és a Pavilon Kert a kiemelkedő látogatói érdeklődésre tekintettel augusztus 19-éig meghosszabbítja az ingyenes Városligeti Kertmozi programját. A kedvező visszajelzéseknek és a kiemelkedő érdeklődésnek köszönhetően a szervezők további 8 vetítéssel egészítik ki a programot. Látható lesz többek között a Macskafogó, a Négyesküvő és egy temetés, a Kung Fu Panda, a Sok hűhó semmiért és a Ponyvaregény is. A kertmozi augusztusban is a megszokott rendszerint szerdánként, péntekenként és szombatonként várja a közönséget. Valamennyi vetítés 18 órakor kezdődik. Bárhova is látogassanak el, nagyon jó szórakozást kívánok!

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Tetőzik a hőség, stabilan termel az utolsó paksi blokk. Az M1-en is láthatók lesznek az idei Sziget koncertjei. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Stabilan termel a paksi atomerőmű, a Duna vízszintje lassan emelkedik, már 7 cm-rel van a minimum szint fölött. Tájékoztatott az esti helyzetről a miniszterelnök a kormányülés és a védelmi munkacsoport ülése után. Magyar Péter közölte, hogy a Duna menti erőmű szivattyúja átmeneti időre automatikusan lekapcsolt a hőség miatt, de hamarosan újraindul a termelés. Kiemelte, a rekord hőség után a következő nap még kritikus lesz, ezért azt kérte, hogy aki teheti, továbbra is ütemezze át áramfogyasztását. A kormányfő kiemelte, hogy a védelmi munkacsoport ülésén minden szakterület feladatul kapta, hogy készítse el a közép- és hosszú távú alkalmazkodási stratégiáját. Összesen 868 milliárdos energetikai fejlesztéseket hajtanak végre. Erről is a miniszterelnök számolt be a kormányülés után. Uniós forrásból egyebek között a települések bevonásával szélerőművek, valamint geotermikus energiahálózat fejlesztés és energiatároló kapacitás bővítés valósul meg. Emellett felgyorsítják a háztartási napelemek hálózati csatlakozását, valamint mindenki igényelhet ingyenesen okosmérőt, aminek felszerelése évi 4000 kWh terhelés felett kötelező lesz. A kormányfő tájékoztatott, augusztus 31-éig kiírják az első szélerőmű pályázatokat a Szent István vidékfejlesztési terv részeként. Magyar Péter elmondta azt is, eredményt hirdetnek pénteken az 1,5 milliárd eurós, mintegy 600 milliárd forintos elektromos hálózat fejlesztési pályázat kapcsán. Nem enged át több vizet Szlovákia a Duna-Magyarországi szakaszára. A szlovák környezetvédelmi miniszter közölte, hogy nem tudják növelni a vízhozamot, mert az két napon belül vízhiányt okozna a szlovák oldalon. Tomás Taraba hangsúlyozta, hogy Pozsony a jelenleg átengedett mennyiséggel eleget tesz a nemzetközi kötelezettségeinek. Egyúttal elutasította azokat az állításokat, hogy visszatartanák a vizet, hogy áramtermelésre használják a bősi erőműben. A szlovák miniszter telefonon egyeztetett a helyzetről Orbán Anita külügyminiszterrel. A Tisza frakció kezdeményezte, hogy jövő kedden válassza meg az új köztársasági elnököt a parlament. Sólyog Tamás volt államfő mandátuma július 20-án szűnt meg az alaptörvény 17. módosításával. A Fidesz szerint fölösleges köztársasági elnök választást tartani, mert az közjogilag érvénytelen. Szerintük az utolsó legitim módon megválasztott államfőt Sólyog Tamásnak hívják. Az M1-en is láthatók lesznek majd az idei Sziget Fesztivál magyar előadóinak koncertjei. Erről írt alá megállapodást Gerendai Károly, a Sziget alapítója, és Horváth András, a közmédia megbízott vezérigazgatója. A fellépések korlátozott ideig a média klikken is visszanézhetők lesznek. Többnyire napos idő lesz, elszórtan előfordulhat záporzivatarra, szél délután a Dunántúlon megélénkül. A hőmérséklet a hajnali 17-23 fok után napközben 36-42 fok között alakul.
0: Az NTI híreit hallották.

0: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlése következik.
1: Ez az Intermezzo, a stúdióban Malek Miklós, Elker Ferenc és Máté Péter díjas zeneszerző, karmester. Üdvözlöm, jó napot kívánok!
2: Csókolom, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Csak nem ünnepi életműkoncertre készül.
2: Hát kedves Elina, igen, arra készülök. Szeptember 19-ére készülök. Na, most benne vagyok a munkában. Egyrészt mentálisan szembesülni abban, hogy ki vagyok én, vagy mi van, vagy mit kell ebből előszedni, mit lehet, mit érdemes, és talán, hogy mi az, amit elvárnak, ha egyszer az én dalaimról, vagy zenémről van szó. És igen, elindultam ezen az úton, és dolgozom. Dolgozom, és egy fura érdekessége van az egésznek, hogy na nem, mintha egy nagyon rendes ember lennék olyan szempontból, hogy minden szépen el van pakolva, hogy lélem van.
1: Nem olyan.
2: Ilyen szempontból nagyon
1: hittem.
2: Is emberi vagyok. Úgyhogy most, amikor szeretném elővenni azokat a partitúráimat, amit nem találok, akkor nem tudom, hol van, és egy idő után nagyon ideges leszek, és akkor megkeresem a neten azt a dalt, és leírom a saját hangszerelésemet, képzelje. Vagy a másik, hogy amiket nem találok, mert a rádió elment, a kottát elment, a kották elmentek, és mi itt vagyunk, és zenélünk. De ezt mosolyogva mondom, mert ez egy nagyon szíves teher. Hát az ember bosszankodik rajta, meg morog, de csinálja.
1: Igen, csak ilyenkor ott van az ember fejében az, hogy ez lehetett volna egyszerűbben is, ugye?
2: Ugye, az mindig úgy van, ez az hosszú pályán tapasztalata, hogy egy dal, egy hangszerelés csak mindig arra a zenekarra szól a legjobban, ami a színpadon van. Ha hiányzik belőle egy, vagy hárommal több van, vagy nem tudom, akkor is működik, de igazából akkor működik, ha pontosan arra van kalkulálva és hangszerelve. Úgyhogy ebben kell foglalkoznom, és ez nekem, mint mondtam, ez egy szíves teher. És újra végigjárom azokat az utakat, amiket folyamatosan eddig. Az ember mindig tud rajta csiszolni. Mert ugye még ez úgy van kitalálva, hogy persze hát az embernek a mostani én nem ma más, de azt megígérem, hogy nem fogok változtatni rajtuk. Tehát minden dal úgy fog elhangzani, ahogy annak idején megismert a közönség. Nem fogom kitekerni, átharmonizálni kék-kék zöldi.
1: Nem.
2: Hanem úgy, ez a szándékom, és remélem sikerül is.
1: De ilyenkor, mikor az ember előveszi a régi alkotásait, a régi műveit, akkor új füllel hallja egy kicsit, nem? Hiszen közben eltelt idő, hát nem minden nap foglalkozik vele, szóval, hogy még azt is el tudom képzelni, hogy olyasmiket hall meg most, amiket korábban nem.
2: Egyébként abszolút így van, de az embernek a félelme nem ez pontosan, hanem az, hogy cseng a mai füllel az, amit itt most 50 éves dolgokról beszélünk.

0: 40-50 éve a Dalai Makkó születtek. Hogy akkor is a legjobb tudásom szerint igyekeztem megcsinálni őket, vagy létrehozni, meghangszerelni, és a felvételen közreműködni, így vagy úgy, vagy akármilyen mindenségben. És a legjobb, ami éri az embert, ha visszaigazolja magát a dolog. És mai füllel hallgatva, és úgy érzem, hogy ott azért, ha nem is teljesen minden, mert van nincs, de rendben vannak a dolgok. Uh-huh. És lemerem írni újra, és elmerem játszani újra.
1: De egyébként korábban is említette az elvárás szót, hogy a közönség elvárásának megfelelni.
0: Amikor annak idején megírtuk a dalokat, hát ki a jóisten gondolta volna, hogy ezek évtizedeken keresztül...
1: Na, ugye?
0: Ez a... Bocsánat.
1: Igen.
0: Bocsánat. Ezt megtapasztalni már eufória magában. Most ez nem azt jelenti, hogy reggel főkör is verem a mellemet, hogy na Miklós, hát neked már van egy 50 éves forgalom. De az ember tudja a játszottságból is talán, hogy milyen dalai vannak forgalomban. Meg állandóan, mivel azonosítják. Talán nem is mindig ugyanaz, amivel jaj, de szeretné, de az már hozzánőtt az emberhez, és ez igazából rendben is van. És azokat nem nehéz kitalálnom, hogy...
1: És azokat nem lehet kihagyni sem az életmű koncert.
0: Nem is akarom kihagyni. Igen. Inkább, és most ne vegye túlzásnak, inkább az a gondom, hogy igazából mit hagyjak ki. Mert végül is a műsoridő véges, hogy abban, ha minden verzét és minden refrént eljátszunk, az bizony hosszú lesz. Most mielőtt idejöttem, már épp abban foglalkoztam, hogy úgy gondoltam, hogy összefűzök néhányat egy csokorba, és akkor a daloknak, mint 5-6 dal egy csokorba, meddének, azért mondom meddének, mert a magyar kifejezését nem nagyon szeresem, az egyveleget. Bocsánat, valóban nálam ez máshova hat. Medlibe, és akkor minden dal megmutatja a legjobb részét, illetve az előadók és a hangnemi különbség, az egymásba való folyamat. Egy szép nagy csokor lesz belőle, és igazából ezen a téren korábban is nagyon jó tapasztalataim voltak, és a televíziónak annak idején sok hasonlót csináltam tematikusan is, mondjuk olyat, ami csak a pénzről szólt, aztán meg olyan, amiről a mesékről szólt, aztán utána jöttek a hazai szerzők híres dalai összetűzve, és ezek nagyon népszerű jöttek a műsorban, és ha most nem tartom fel vele, csak érdekességképp mondom, hogy abban a televízió műsorban mindig, amiben készültek, mindig volt egy külföldi vendég. És a külföldi vendég nyilván hát ő zárta az etapot. És ezeknek az egyvelegeknek olyan siker lett a közönségnél, szép menték várat, és meg kellett cserélni, hogy az utolsó előtti legyen a külföldi vendég, és mindig ebben zárták. Na, szóval hihetetlen ereje van, mikor összefonódnak a dolgok, és mindegyik a jó arcát mutatja, vagy az arcának a legjobb részét mutatja talán.
1: De ehhez érzék is kell.
0: Kétségkívül kell hozzá olyan szakmaiság, hogy az egyik dal a másikba érkezzen, ne a falnak, és onnan visszapattan vagyok a következő. egy durva hasonlattal. Persze, kell hozzá ritmikai hűtlárat, ami harmóniai.
1: Na jó, hát ez mind megvan.
0: Az egész, hát már hány éve csinálom? Hány éve csinálom?
1: Ez lesz a Malett 80 életműkoncert, és 50 éve csinálja. Megmondom én.
0: Hány éve csinálom szívesen, és hány éve gondolom azt, hogy még mindig tudom csinálni, vagy még van előttem valami, amit. Mert azt gondolom, hogy tényleg van. És akkor még nem beszéltünk a zenei lényem másik feléről. Az én iker szívemnek a másik oldaláról. A szimfonikus zenéről. Ahová szinte törvényszerűen el kellett érkeznem, hogy annyit foglalkoztam és megbarátkoztam a hangszerekkel. Előbb-utóbb mondani valóm is áttevődött a hangszerek. Mert hogy a verbális zene nagyon jó, konkrétan rámutat valamire, de a hangszeres zene éppen az óriási, hogy az egészről beszél egyszerre. Az egészről beszél úgy, hogy mindenkinek a saját történetét mondja, mégis ugyanazt. Ezt tudja. Most nem tudom, hogy ez eléggé bonyolult volt, vagy érthető.
1: Ez nagyon szép volt.
0: De hát egy szép hangszer szóló, ami megszólítja az embert, azonnal gondolatot társít. másiknál is, harmadiknál, a negyediknél is. Azok a gondolatok valahol a nagy kalapban egy helyről táplálkoznak, egyére leosztva lehetnek mások és mások. És nincsen elmondva, hogy ez egy program, és most figyelj, most lépjük be, most megyünk ki. Na, ha most messzire mentem, elnézést, tehát lesznek szimfonikus pillanatai is ennek a koncertnek. Annál is inkább kiváló zenekar lesz a Mendelssohn Kamera zenekar, akik én már többször volt szerencsém dolgozni, és ennek Kovács Péterik nagyszerűen játszanak. És a színpad egyik oldal, a másik oldal nem pedig a Katlan Group Singersnek a Big Bandje.
1: Ez igen. Na, kész.
0: Csupa profi zenész. Boldogság velük játszani.
1: Én és a középpontban ön?
0: Igen, remélem, hogy inkább a zeném. Én nem vagyok én ilyen.
1: Jó, hát hogy mondjam. Nyilván ön és a zenéje, de ez a kettő nem is külön választható.
0: Igen.
1: Ugye? Na, jövünk is vissza. Muzsikálunk egyet. Malek Miklós a vendégem.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Malek Miklós, aki Malek 80 életmű koncertre készül. Az előbb megkérdezte, hogy mióta is csinálja ezt? Hát mióta is csinálja ezt? Ugye lassan 50 éve.
1: Hát inkább 60.
0: Inkább 60 éve. Igaza van, hát miért mondom én ezt? Miért mondom én ezt, hogy 50?
1: Mert az előbb talán azt mondtam, hogy a dalaim 50 éveknek, vagy néhány 50 éveknek. A Gézának a dalai, mikor évadtak.
0: Hoffi Gézáról van szó, ugye az ön barátjáról.
1: Cserháti Zsuzsának mikor Kovács Katinak, Zolának. Nem tudom, hogy igazából gyakorlatilag mindenki, csak ott vannak a színészek, mert valahogy ez a pályám, meg az, hogy ilyen széles mergyén tudok menni, hogy megtapasztalhattam az 100 zongorától kezdve az összes zenei formációt, ami létezik, trió, kvártet, szextet, nem sorolom, vonózenekar, nagyzenekar, kóros, hogy ezen belül az összes lehetőséget, ennek az alapját, hogy rakódik össze, hogy néz ki a színpadon, hogy néz ki a stúdióban, ki mennyit dolgozik, törődik, gyötrődik vele, mire részeljön, és mi az, ami az egésznek a kulcsa, az, hogy folyamatosan gyakorolni kell. Tehát ezt nem lehet abba hagyni. Ezt nem lehet adni. Valamelyik esetemre visszatérve, valamelyik részét mindig csinálnom kell, olyan belső kényszerré vált ez az egész, hogy de ezen az úton pontosan ez a szerencse, hogy ennyi mindent megismerettem, és ezeken keresztül azt a sok jó zenész, a sok jó előadót, akár csapatban, akár szólóban, de mondhatom a színészeket, akik egészen másképp működnek, mint az énekesek. És az énekesek, megismerettem azt a szülőszobát, amit úgy hívunk a stúdió. Ahol kigyúlod a piros lámpa, és akkor na, tessék, te jössz, várunk. És akkor zavarban van az ember, de még mennyire, hogy zavarban van, minden baj van, a sötét, világos kell. És akkor mégis valahogy közelibe vinni őt a dolognak, úgyhogy ez megoldódjon, ez, és előjöjjön ő belőle. Ezt is megtapasztalattam a stúdióban, miközben magam is százszor átértem, hogy de mondjuk nem reszketett a hangszer a kezemben, de nagyon kellett, és azóta is mindig nagyon készülök el. Tehát, már nem engedném, soha nem engedtem, de majd végképp, hogy oda menjek felkészítetlenül, és csak blöfföljek. Annak ellenére, hogy elfogadtak, mint zenészt, elfogadtak, mint szerzőt, karmester, stb.
0: Az élete során mi indukálta a különböző területeken, különböző műfajokban való megjelenést?
1: A változásokat egyrészt a saját szakmai haladásom, hát mindenki dallal kezd. Azt szól az emberben a dal. Először valamilyen dallam, valamilyen töredék, és azt próbálja összerakosgatni. Mára tudom, hogy egy fontos dolog van, hogy amikor a kis töredék megszületik, akkor legyen valami, mögötte valami indulat, vagy valami érzelem, vagy valami nem tudom micsoda. Mert mire összerakódik, és előadásra kerül, ha itt nincsen benne, akkor hogy várom azt, hogy legyen a hallgató számára. Akkor sincs baj, akkor csak egy jó gyakorlat. Szóval a dallal kezdődik minden, és a hangszerrel. Egyrészt, ahogy az ember hangszeresen fejlődik, ugye a zenei rodalomnak is egyre feljebb lévő, vagy gazdagabb részét kezdi megismerni. Szerzőként tologatja hangot erre, arra, amarra. Nem mondom, hogy rögtön megy, de hogy megy. De hogy megy. Mind a deszturikál, akinek megy egybe, senkinek. És igen, és ez a szakmai fejlődés hozta, hogy a hangszereket megismertem, ahogy nekem is megszólalt az, ahogy eddig csak ábrándoztam és néztem a másikére, vagy hallgattam, hogy beleláthattam, belehallhattam, és ez vitt előre egész odáig, hogy én is megpróbálom. És akkor szép lassan nekem is kezdtek működni. Igen. És mindig jött hozzáadott, és ebben tényleg nagy segítség volt az, hogy olyan lehetőségem volt. Ha dolgozni akarsz, akkor dolgozzál. Ez volt a rádió.
0: És ez egy alapvetés volt akkor?
1: Hát nem voltunk sokan. Egy kezemmel meg tudom számolni, hogy hányan, mert ezt a munkát, hogy mondjam, ez nem olyan, hogy most 2-3-ig csinálom, aztán meg 6-7-ig. Ez folyamatosan együtt ír az emberrel, legalábbis benne. Tehát mindig van egy szekunder hátsó vonal, amit ha beszélgetünk is, mögötte valami kotyog, és az a jó.
0: Mert akkor nem hagyja nyugodni, és inspirálja tovább.
1: De még mennyire? Hanem, ha éppen benne vagyok a munkában, akkor készíti a variációkat. Én, ha akarom, hanem mindig visszahallom, és mindig egy más variációt mutat, és tudom, hogy nem. És akkor megyünk tovább. Szóval ez a fejlődés volt, ez egy törvényszerűség, hogy el kellett jutni oda, hogy a nagyobb formációk is megszólaljanak. És az a vágy, hogy én nagyon szerettem volna, ez egy olyan kihívás volt egész életemben, hogy nekem is megszólaljon. És megfejtsem, hogy működik a vonó zenekar. És akkor nagyon jól jöttek a Bee Gees-ek, és a Bee Gees-eknek a profin hangszerelt vonós háttere. Igen, és akkor aztán erre kezdtem nyitni. Közben ugyanakkor jött velem a rock zene és a rock and roll is megszólalt, és a jazz rock is megszólalt. Szívesen bejátottam ott a hangszeremen jazz rockot, de ez meg vonzott. És az iskolában tanultak alapján, majd az összhangzattan maga kicsit megfejtése révén, és az, hogy az ember zongorán komponált, az is vitt a felé. Majd figyelje meg, hogy nagyon sok nótán hallatszik, hogy ez gitáron komponálták, vagy zongorán komponálták, vagy úgy rakták össze téglánként számítógéppel. Na, szóval el kell jutni ide, és igen, mindig meg kellett tudni magam győzni erről. És ez az alkotásnak az egyik alappillére, hogy az első pont jó, ebből ki lehet indulni és tovább, oda mindig vissza lehet menni és menjük tovább. Uh-huh. És akkor persze néztem a többit, hallgattam többit, szerencsére jó hallásommal a befogadás könnyebben ment, vagy gyorsan ment, úgy is mondhatom. És ezt eljutottam odáig, hogy egy különös szituációból kifolyólag én lettem a karmester 35 évvel ezelőtt, mert annyi kottát küldtek, hogy valami tévedés volt. És akkor egyszer rájöttem, és az idén rájött, hogy szót fogadnak, hogy nem úgy, hát ez nem egy jó karmesterség. De tudja, amikor kiszáll a dob, és nincsen ritmus, amikor töröd 1-2-3-4-et, hanem minden szabadon van, ott azért másképp történnek a dolgok. Mert azok a muzsikusok nézik az ember kezét, és pontosan úgy játszanak. Ez óriási. Az egész dolog működése óriási. És ez most már egy kicsit messzebb nem mutat, hogy jön össze ez a társaság, hogy adja hozzá mindegyik a magáét. És hogy lesz ebből az a mű, vagy annak a műnek egy változata. Vagy akár a sajátom. És akkor az hogy áll lábra.
0: És abból szintén a saját művéből is lesznek majd részletek az életmű koncerten.
1: Lesz egy vonózenekari dolog, és lesz hangszerszóló. Hangszerszóló, és a egyik hangszerszóló, a szívem kis csücske, a Léna nevű unokám fogja játszani. Léna nagyon tehetséges egyedül. Hát,
0: és hány éves, Léna?
1: 15.
0: 15 éves?
1: 15. Már van saját tónusa, tehát ha meghúzza a hangszert, akkor érződik. De nem kényszer. Nálunk a családban egyébként semmi ilyesmi nem kényszer.
0: Csak mégis megnyilván.
1: Azt kell csinálni, meg azt kell csinálni. Nem. Egyszerűen megérkezik oda, és akkor játszom. És a másik hangszer szóló is lesz, Fekete Kovács Kornél, nyilván a trombitás. Amirás Árpi a csellóval, és én magam a zongorával is. Bonó zenekar. Ez egy nagyon szép pontja lesz a énének. Egész másféleképpen beszél ugyanarról, mint amiről mondta a Léna, az a hangszer szólója, az én zongora kísérletem, vagy amiről majd a vonó zenekar. Igen.
0: Hát ez a szépsége, ez a lényege. Jövünk vissza Marek Miklóssal.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Tetőzik a hőség. Stabilan termel az utolsó paksi blokk. Az M1-en is láthatók lesznek az idei Sziget koncertjei. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Stabilan termel a paksi atomerőmű, a Duna vízszintje lassan emelkedik, már 7 cm-rel van a minimum szint fölött. Tájékoztatott az esti helyzetről a miniszterelnök a kormányülés és a védelmi munkacsoport ülése után. Magyar Péter közölte, hogy a Dunamenti erőmű szivattyúja átmeneti időre automatikusan lekapcsolt a hőség miatt, de hamarosan újraindul a termelés. Kiemelte, a rekord hőség után a következő nap még kritikus lesz, ezért azt kérte, hogy aki teheti, továbbra is ütemezze át áramfogyasztását. A kormányfő kiemelte, hogy a védelmi munkacsoport ülésén minden szakterület feladatul kapta, hogy készítse el a közép- és hosszú távú alkalmazkodási stratégiáját. Összesen 868 milliárdos energetikai fejlesztéseket hajtanak végre. Erről is a miniszterelnök számolt be a kormányülés után. Uniós forrásból egyebek között a települések bevonásával szélerőművek, valamint geotermikus energiahálózat fejlesztés és energiatároló kapacitás bővítés valósul meg. Emellett felgyorsítják a háztartási napelemek hálózati csatlakozását, valamint mindenki igényelhet ingyenesen okosmérőt, aminek felszerelése évi 4000 kWh terhelés felett kötelező lesz. A kormányfő tájékoztatott, augusztus 31-ig kiírják az első szélerőmű pályázatokat a Szent István vidékfejlesztési terv részeként. Magyar Péter elmondta azt is, eredményt hirdetnek pénteken az 1,5 milliárd eurós, mintegy 600 milliárd forintos elektromos hálózat fejlesztési pályázat kapcsán. Nem enged át több vizet Szlovákia a Duna-Magyarországi szakaszára. A szlovák környezetvédelmi miniszter közölte, hogy nem tudják növelni a vízhozamot, mert az két napon belül vízhiányt okozna a szlovák oldalon. Tomás Taraba hangsúlyozta, hogy Pozsony a jelenleg átengedett mennyiséggel eleget tesz a nemzetközi kötelezettségeinek. Egyúttal elutasította azokat az állításokat, hogy visszatartanák a vizet, hogy áramtermelésre használják a bősi erőműben. A szlovák miniszter telefonon egyeztetett a helyzetről Orbán Anita külügyminiszterrel. A Tisza frakció kezdeményezte, hogy jövő kedden válassza meg az új köztársasági elnököt a parlament. Sulyog Tamás volt államfő mandátuma július 20-án szűnt meg az alaptörvény 17. módosításával. A Fidesz szerint fölösleges köztársasági elnök választást tartani, mert az közjogilag érvénytelen. Szerintük az utolsó legitim módon megválasztott államfőt Sulyog Tamásnak hívják. Az M1-en is láthatók lesznek majd az idei Sziget Fesztivál magyar előadóinak koncertjei. Erről írt alá megállapodást Gerendai Károly, a Sziget alapítója, és Horváth András, a közmédia megbízott vezérigazgatója. A fellépések korlátozott ideig a média klikken is visszanézhetők lesznek. Többnyire napos idő lesz, elszórtan előfordulhat záporzivatarra, szél délután a Dunántúlon megélénkül. A hőmérséklet a hajnali 17-23 fok után napközben 36-42 fok között alakul.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Ez az Intermezzo, Malek Miklós, a vendégem Erkel Ferenc és Máté Péter díjas zeneszerző, karmester, aki éppen állítja össze a Malek 80 életmű koncert programját. Nem tudom, hogy hol tart, 5 órás lesz a koncert, 6 vagy 24?
1: Hát nem lehetne 7-kor kezdeni, aztán most nem 10-kor be kell fejezni, tehát minden esetre. Igen.
0: Hát van egy korlát sajnos.
1: Talán a hosszabb koncertek közül való lesz. Aki eljön, nem jár rosszul, mert zenét fog hallani. Igen,
0: ez egészen biztos, és nagyon változatos lesz ez a koncert.
1: Igen, remélem egyrészt, hogy a dalok, a hangszerszólók és hát az előadók, ami manapság nem van egyszerű egyeztetni az előadókat, már mindenki fél évre meg még messzebb töltögeti a naptárját, ha van mire, de mégis sikerült úgy összeholni, hát egyrészt a két zenekart, a Mendelssohn kamarazenekart és a Katlan Klub Big Bandet, és hát a fellépők közül elsősorban az öreg harcostársa Solymostóni muszáj, nem úgy muszáj, hanem ha van kötelező, akkor a Tóni az, hát akivel sok évet hoztunk le együtt, és sok sikert, sok problémát megtapasztaltuk a zenekari élet minden csinyát, minnyát. Igen, lesz. Igen. Jön a Csonka Bandi, igen. Jön a Kocsis Tibi. Kocsis Tibi énekli azt a dalt, ami a Macskafogó 2-nek a végén van, a zárodal, ez ami kell, amit annak idején a Miklós énekelt. Most ott lesz mentor és mentorátja együtt. Igen, és akkor jön a Fekete Kovács Kornél, amire a Sárpi Csernista ketten játszanak. Úgy akkor hát fellép a lányom természetesen.
0: Malek Andrea.
1: És igen, és duett is lesz. És fellép a legkisebb unokán, Lokman Léna, hegedű, hát mondjam, ott tart, nem akarom nagyon megdicsérni, majd inkább, de igen, ugyan nem, hogy már színpadra élet ahhoz, hogy megmutassa a játékát. Igen.
0: És hogyan kapcsolódnak játék. Önök zeneileg? Tehát nagypapa hát, és unoka.
1: Ugyan, a mi házunk, hogy valamilyen ilyen búvárharang alatt van, mert nem tudom, ilyen védőháló alatt, hogy nem megy el onnan a zene, komolyan mondom. Ott már annyi sok jó dolog történt, és annyi mindenki ment el onnan boldogan, hát a 3-4 szakma megfordult már. Most főleg az én időmben beszélnek. Amikor, de mostanában is, hisz a feleségem tanít, és a növendéknek a tucatjait tett a színpadi kísérte sikerrel. És itt lesz egy trió a növendékei közül, amelyik ezt a bizonyos összefogott dalcsokrot fogják énekelni, és azt gondolom, hogy sikerük lesz bele. És akkor, de igazából, hogy igen, nem, és akkor már gondolkodom, hogy kit hagytam ki, és majd lesz egy meglepetés is.
0: A meglepetés azért meglepetés, mert nem mondjuk el, ugye?
1: Nem mondjuk, lesz egy meglepetés, úgyhogy teljes lesz a család, inkább azt mondom, a család jelenléte.
0: Hofi Géza alakja,
1: hogy... Hát köszönöm, hogy említi, hát a Géza nélkül nincs koncert. Gézával is összenőtt az életem, a szakmai életem is, a hétköznapi életem is eléggé. És nemrég volt egy sorozat a Géza 90. évfordulója a születésének a Katlan Klub Singers gondolásában, és 5-6 előadás volt a nagyvárosokban, és nagyon nagy sikerrel. És írtam oda is egy új dalt. Hosszú idején nem komponáltam dalt, de ennek a csapatnak érdemes. Ők egy nagyszerű csapat, és nagyon nagy sikert adtunk vele. De ami még ettől is egy kicsit inkább érdekesebb, hogy Géza is jelen lesz, Hofi Géza is jelen lesz. Egy kivetítőn lehet látni és hallani a hangját. És a kísérletet majd én játszom zongorán hozzá. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép és mély pontja lesz az előadásnak.
0: Ugye önök nem csak szakmailag kapcsolódtak, hanem barátok is voltak, mély barátság kötötte össze önöket. Mi volt ennek az alapja?
1: Az együtt felnövés. Az együtt, amikor egészen senkik voltunk, és néztünk előre, és szerettük mindannyian olyan nagy zenekari hangzást, a Big Bandet, a Sammy Davis, mert én is szerettem a swinget. És néztünk, és beszélni, és tervezgettük, hogy jaj, így lesz majd, ha így lesz majd, ahogy lesz, meg ahogy lesz. És neki is 150 forint volt a gázsia, meg nekem is. Mert én is jártattam Balaton körül. És aztán egy kicsit elváltak az útjaink, utána a Géza, amikor les alkalom a zenére volt szükség, akkor megint szólt, hogy gyere Miki, segíts. És akkor még a mikroszkópon született, hogy elszoktam, te elszoktad.
0: Emlékszem rá, aztán, igen.
1: Hát én valahogy úgy vettem ezt a pontot, de a közönség úgy énekelte hibátlanul. És utána ez a zenei kapcsolat megmaradt, de megmaradt a családi kapcsolat is. Úgyhogy a Mária, a feleségem, ő egy nagyon nevetős, aranyos típus, és a Gézát nagyon inspirálta, ha volt valami mondani valója, képes volt azért eljönni, hogy be se jött, csak a kapunál megállt, és elmondta Marinak a tervezet valamiért. Kész. És a Mari még most is kacag. Na jó, van szabasztok, és már el is ment. Ő volt az egyik ilyen alanya.
0: Tesztalany volt, ugye?
1: Tesztalany volt, igen. Hmm. És hát persze, igen, többször voltunk együtt. És aztán hát valahogy a sikereink is összekovácsolódtak. Valahogy a kevés ember közé tartoztam az életébe, akinek hallgatott a szavára. Vagy aki megtalálta azt, hogy milyen az a valami, ami az ő szájából, nem próza, zene. Jól jön ki, vagy jól hangzik, ismerve az ő zenei lelki világát. Ránézem, hogy elhomályosul a szeme, ha behúzik a vonó zenekar, vagy igen, hogy ezt talán valamennyire sikerült megfejtenem, és a Szenes Ivánnak pedig a szövegi részét, hogy ez együtt, hogy minden alkalommal lennett. Igen, úgy gondolom, hogy itt sikerrel végeztük a dolgunkat, és ezért is maradtak meg a dolog. Komolyan, ezt én otthon ülve dolgozva nem tudom fölmérni. Nem tudom fölmérni, mert nem vagyok nap mint nap fellépő ember, és már maga az a tény, hogy kimegyek a színpadra, és szeretettel fogadnak, na, az is néha újdonságnak, bocsánat, egy kicsit, na, mondom, nem vagyok mindennapi fellépő, de hogy eljátszva a kiöregedett vadászkutyát, vagy ezt a másik dalt, hogy ilyen hatása van most is, hát, na, komolyan, és akkor csak nagy csönd van utána, tűnösen. Akkor megint az ember megtapasztalja, hogy mi is az a katarzis. Ami, hogy mondjam, igazából csak egy változata van ennek. A mély csönd és a hirtelen nagy taps, az innováció.
0: Ez az.
1: Ez minden alkalommal ilyen volt.
0: Jövünk vissza. Malek Miklós a vendégem.

0: Ez az Intermezzo, szeptember 19-e, ez a Malek 80 életmű koncert dátuma. Malek Miklós itt ül velem szemben, szerintem már akár egy-két héttel később sem lehetett volna őt behívni ide a stúdióba, hiszen akkor már annyira ennek a blázában ég, az ember nem nagyon tudott kiszakadni. Nem?
1: Nem, sok háttérmunka van ebben. Aha. És én még mindig ott tartok, hogy arra zenekarra tűnnem, mondjuk a színpadon van. És ez sok a kotta része, a kotta grafika, nem akarok erről sokat beszélni. Ez mindennapi sok munka. Nem feltétlenül a komponálásra összefüggő, de hát, hogy szép legyen. Igazából olyan kottát adok oda, amiből én is szívesen játszanék, de rosszabbat nem. No, ez a része. A másik része, hogy a fellépők.
0: Na, fellépők.
1: A fellépők.
0: Ugye valakit kihagytunk az előbb.
1: Kihagytuk. A Miklós filmet.
0: A Miklós filmet
1: kihagytuk, és hogy igen, hogy annak idején énekelte a Macskafogónak a vége dalt, és mikor fölhívtam, és mondtam neki, hogy tehát ezt kéne kérni, azt mondja, hát papa már azt mondja, hogy ebből kinőttem egy. Kinőttem egy kicsit, hogy előre. Úgyhogy most mondtam azt, hogy ezt a Kovács Ildikóval a Kocsis Tibi fogja énekelni, de azt mondom, hogy én zongoráznék inkább most, és akkor valamelyik dalokból csinálnék egy ilyen persziflát, majd nagyon jó, nagyon jó. De azért részt vennék benne abba a bizonyos duettbe, amit a Andreával énekeltünk, a Mama dalt, és annyit azért még mondok előre, hogy az a Mama dal duettből egy trió lesz, mert közben már Andrea is Mama, már neki is van, aki énekelje, úgyhogy igen, és itt talán egy érdekesség, vagy nem, igen, egy ritkaságnak is tűnik így hirtelen, hogy valahogy a családunk úgy alakult, hogy a zenei pályának, a zenés színpadnak, a komponálásnak, a karmesternek valaki, teljesen a négy ember, vagy a család lefedi minden felületét. Kezdődik a feleségem, a Máriában, aki hát, sikeres, én előadó művészén volt, és sikeres pedagógusá vált. Gyerekek sokaságát nevelte föl és neveli. A lányom, aki sikeres előadó művésznél, és színésznő, saját magában sikeres. Akkor a fiam, aki zeneszerző és producer, és az egész audio világnak és a mai, hogy mondjam, a mai hangrögzítésnek, a mai lehetőségeinek, és csak a jó Isten tudja, hogy milyen messzire jár ezen a téren már, és elfogadják őt mindenütt, amire jár. És akkor a sorban ott vagyok én, hogy szerző, karmester.
0: És az unoka?
1: És az unoka. És az unoka, aki hegedű művész lesz szerintem, de ezt most csak zárójelben mondom, mert talán még nem akarja, hogy ennyire tereljen. De, és ott van a másik két unokám, akik szintén zeneileg jól állnak, ha hiszem a kérdésére, az trombitál. És kín Bécsben egy hatalmas fúvózenekarban játszik, ahol ott ennek nagy kultúrája van a rezezenekaroknak, és onnan a legidősebb, aki ugyan a hajómérnök, de ott a perkasent még le nem teszi egy nap. Sőt, a legkisebb emberkének is már kopog. A dédunokának is már kopog, és már zongorázik neki. De egy ilyen, ha ez egy terhelség, akkor ez egy nagyon szívesen cipelhető terhelség. De tényleg néha eltűnődöm rajta, hogy igen, lehet, hogy a sors kegyeltjei mondjuk ilyen szempontból. Hogy ez rátelepedett a házra, valahogy ott van valami védőhokúra, és ez védi, tehát a zene ott van. És aki oda jön, az mindig egy kicsit elvész belőle.
0: Úgyhogy marad is.
1: Hogy igen, valahogy nem fogy el, vagy valahogy mindenkiben benne él a változatlanul a felfedezés, meg a rájövés öröme, vagy a megértés szükséges, vagy a zenejtére. A másik véleményének az elfogadása, az alkalmazkodó képesség, ez a zenészeknek, vagyis általában kiterjeszthetjük szélesebb körbe is, ez egyik legnagyobb adottság, hogy ne csak úgy tudjam eljátszani, ahogy azt én gondolom, hanem esetleg, hogy a másik kéri. És akkor nem ágálok, hanem úgy is. Ez csak a paletta szélességét jelenti. Nem feltétlenül oda egy oldalúságot. Tehát valahogy ezen a téren sikerült megőrizni a nyitottságot. És ilyen szempontból szerencsés vagyok, mert a problémám van, akkor fölébb a fiamat is megkérdem, hogy van még, hogy várjál, küldd el inkább, megcsinálom és visszaküldi.
0: Könnyű önnek.
1: Nagyon könnyű, igen. Ha most végignézem az egészet, tényleg mosolygok, de igazából igyekszem megtenni, hogy és a feleségén egyetemben, hogy összetartjuk ezt a kört. Hogy mindenki felé megértőleg, mi akkor is az ember marog, meg rosszul esik neki. Akkor is megértőleg, akkor is meghallgatom. Tudom, hogy nem úgy van, ő is már ki fogja gondolni, de ez nem a mérhetetlen bölcseletnek, vagy bölcsességnek a jelenléte bennem.
0: Hanem az elfogadás.
1: Én is csak egy ember vagyok. Ugyanazok a problémákra küzdök ezen a téren. És ez az egész művész pálya meg különösen érzékeny erre. Itt aztán a facekba direkt bemondani a legkellemetlenebb. Az embernek be kell csomagolni a véleményét, de annak mégis olyannak kell lenni, hogy az csak elgondolkodjon a másik rajt, és tényleg javítson rajt. És ez már ezerszer visszaigazolódott. Hogy ez. De hát ez tulajdonképpen a stúdió munka is ugyanez. Amit mondtam az elején, nem lehet rászólni direkt a másik, hogy hamis, nem készültél fel? Nem. A békét fenn kell tartani. És még előre kell vinni őt. Mielőtt nagyon megdicsérném magunkat. Ugyanúgy szeretjük a zöld a főzeléket, és a rántószúst.
0: Tényleg?
1: És a salátát, igen. Tehát ilyen emberi dolgok is vannak, és esténként a vörösbort, igen.
0: És látja, azért ez nem csak a háztól függ, mert azt mondta az előbb, hogy van valami védőháló a házon, hanem a benne lakókon.
1: Nem tudom. De értem, szóval oda-vissza talán azért is lettünk mi is ilyenek. Aha. De tényleg a zene az rátelepedett köszönhetően a Marinak, köszönhetően nekem. Aha. Mert hát én, ahogy dolgoztam, ott mindenki hallotta hát.
0: Igen.
1: Nem volt egy külön szobám. Meg.
0: Hát a ház az a szimbolizálja ezt az egységet.
1: Ház szimbolizálja ezt az egységet.
0: Igen.
1: És ilyen szempontból is jó ott lakni.
0: Hát ott lakni is jó, lakni. Meg jó lesz majd a és színpadon igen, is.
1: És arra gondolni, hogy aránylag egyenes út megy onnan a BKK-hoz szeptember 19-én.
0: A Budapest Kongresszusi Központban.
1: Igen, ahogy létrejön ez a koncert. Igen, előre is köszönöm mindenkinek, aki keményen dolgozik értem, mert igazából nekem egyetlen szponzorom van a közönség.
0: A legfontosabb.
1: A diaimat is mind ők adták nekem a szakmai díjakat is. De hát ők a legfontosabbak. Így van. És remélem, hogy eljönnek 19-én. Várom őket szeretettel.
0: Én biztos vagyok benne. Ott is lesz egy képzeletbeli ház, igen, aminek a középpontjában a zene.
1: Igen, már gondolatban épül.
0: Na, épüljön csak. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm.
1: Én is köszönöm.
0: Malek Miklós volt a vendégem itt az Intermezzóban.
2: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlését hallották.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A nyár legizgalmasabb klasszikus zenei fesztiválja, a Miraton Fesztivál augusztus 22-e és 30-a között 8. alkalommal tölti meg Budapestet zenével, Miranda Liu hegedű művész vezetésével. 12 koncert, 11 ország művészei, Mozarttól Chopinig. Akár 30% kedvezmény most a miraton.jegy.hu-n.
3: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Tetőzik a hőség, átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány. Ma veszi kezdetét a debreceni bor és jazz napok. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Lassan emelkedik Paksnál a Duna vízszintje, tájékoztatott a miniszterelnök a védelmi munkacsoport ülése után. Magyar Péter elmondta, hogy az atomerőmű még üzemelő turbinája továbbra is stabilan termel. Hozzátette, a mai nap még kritikus lesz, ezért azt kérte, aki teheti, továbbra is ütemezze át áramfogyasztását. Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány, összesen 868 milliárdos energetikai fejlesztéseket hajtanak végre. Uniós forrásból egyebek között szélerőműveket telepítenek, valamint fejlesztik az energiatároló kapacitásokat, hálózatbővítést hajtanak végre, valamint geotermikus energiaberuházásokat indítanak. Olcsóbb lett az üzemanyag. A 95-ös benzinára 7, a gázolajé pedig 3 forinttal csökkent literenként. A benzin átlagára így 593, a gázolajé 661 forintra mérséklődött. Leállította a MÁV zuglói fakivágásait a közlekedési miniszter, miután több lakossági bejelentés is érkezett a mexikói útmenti töltésen végzett munkáról. A vasúttársaság felül fogja vizsgálni a teljes zöld felület kezelési gyakorlatát. Vitézi Dávid bejelentette, hogy hamarosan főtájépítész felel majd a vasutat övező zöld felületek fenntartható kezeléséért. A hazai jazz élet meghatározó szereplői, valamint nemzetközi előadók is színpadra lépnek a ma kezdődő debreceni bor és jazz napokon. Az ország egyik legnagyobb jazzfesztiválján több mint 40 zenekar szórakoztatja a közönséget. A résztvevők emellett 50 hazai borászat kínálatát ismerhetik meg. A szőlőfajták közül ezúttal a kékfrankos kerül a középpontba. A szervezők idén több energiatakarékos megoldással és ingyenes ivóvíz osztással készülnek a hőség miatt. Ma és holnap ingyenesen lehet kipróbálni az új eplényi hegyi bicikli pályát. A 2400 méter hosszú, hullámokkal és kanyarokkal teli létesítményt kezdők és gyerekek is használhatják. Külön ösvényt alakítottak ki a kutyával érkezőknek. A Hiroshima elleni atomtámadás pusztítására emlékeznek ma világszerte. Az amerikaiak 81 évvel ezelőtt a II. Világháború végén dobtak atombombát a japán városra. A robbanás körzetében 1,2 kilométer sugarú körben minden a földdel vált egyenlővé. A légicsapás közvetlenül mintegy 140 ezer ember halálát okozta, de a sugárfertőzés még évtizedekig szedte áldozatait. A támadás évfordulója egyben a nukleáris fegyverek betiltására folyó küzdelem világnapja is. Napközben mindenütt sok napsütés valószínű, csak helyenként lehetnek komoly felhők. Napközben 36-42, késő este 25-32 fok várható.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
5: A fővárosban mától a Margit körúton a Lövőház utcánál mindkét irányban útszűkületen kell áthajtani felújítás miatt. A 18. kerületben a Haladás utcában ma és pénteken napközben irányonként csak egy sáv járható közműépítése miatt. Az Erzsébet körúton a Blaha-Lujza tér után egy sáv járható a Margit híd felé, mert csatornát javítanak. Napközben az Üllői úton a Könyves-Kálmán körút és a Határút között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni mindkét irányban csatornakarbantartás miatt. Az Erzsébet hídon Pestre a Pesti hídfőnél sávlezárásra kell készülni, ma várhatóan 10.30-tól 14.30-ig daruzás miatt. A 9. kerületben a Mester utcában az Angyal utcától a Ferenc körútig csak egy sáv járható, mert gázvezetéket építenek. Az Angyal utcából csak jobbra lehet kihajtani a Mester utcába. Szűcs Magdolna, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Most pedig kezdődjön a nyitány. Itt hallották. Most pedig kezdődjön a nyitány. A mikrofonnál Gaskóban.

költség, úgyhogy Sixtina Sixtus, Octavian Pastorella, majd szólok, hogy az oktáv az hogy értendő. Nem biztos, hogy zeneileg, hogyha itt a nevekről van szó. A baj nem jár egyedül, egyrészt önök ma engem fogtak ki, másrészt pedig hát ugye egy nagyon csúnya dátum a mai, hogyha a történelmünket, az emberiség történelmét nézzük, 1945. augusztus 6-a, Hiroshima, az első atombomba, igen, kísérlet, nem kísérlet, rossz kísérlet, egy rendkívül rossz dolog, szóval hihetetlen, amit az emberiség elkövet maga ellen. Én nem tudom, nem is akarok ilyen mindenféle összeesküvés elméleteket gyártani, de hogy mennyi köze van annak, amit most szenvedünk ahhoz, hogy egymás szenvedését kívánjuk néha. Na, ezen nem kell elkezdeni gondolkodni. Az a lényeg, hogy 1934-ben például Bartók Béla elkezdett dolgozni az 5. vonós négyesen. Mi 7 óra 27 perckor fölhívjuk a figyelmet a jövő heti részleges napfogyatkozásra, ami igenis észlelhető és élvezhető Magyarországról, pláne a Schwab-hegyi csillagvizsgálóból. Szombaton lesz egy remek kert akadémia az ország közepén, ami a homok hátság, ami gyakorlatilag hát a mi szemünkben, fővárosiak szemében sivatag, de igenis létezhet még kertészkedés, létezhet még agrárgazdálkodás ilyen körülmények között is. Na, erről is szól például a Kert Akadémia, meg a mi vendégünk, Topor Erika naturkertész, aki meg is nyugtat minket, meg föl is hívja a figyelmet, hogy hogyan kell akár a balkonunkkal, vagy egy pár négyzetméternyi területtel foglalkozni. 9 óra után pedig Jászberény válik ismét a népművészet fővárosává, hiszen a 34. Csángó Fesztiválról számolunk be, illetve ide hívjuk meg önöket, augusztus 5-e és 9-e között ugyanis zajlik, és még sok-sok érdek, mármint a Csángó Fesztivál zajlik. Úgyhogy, és még sok-sok érdekesség. Az első például, hogy én szembesültem, hogy a következő zeneszám az egy kvadrill lesz a Bécsi Filharmonikus Zenekartól, a szerző pedig egy Strauss, mondanám én, de hát sok Strauss volt. Jelesül most Eduard Strauss szerzeményét élvezhetik, akiről hát azt jegyezték meg, hogy Johann Strauss fivére, de hát azért önálló jogon is bírt nagyon nagy respektel, tehát osztrák zeneszerzőről és Kapellmeisterről beszélünk. Ez egyrészt viccesen hangzik, másrészt fölhívás keringőre, harmadrészt pedig induljon, tehát augusztus 6-a itt a Klasszik Nyitányban.

0: Lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útra való. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs Nyitány. Útra való következik itt a Nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
1: Ráadásul egy olyan útra való, mert mostanság ehhez hozzászokhattak, amiben a legjobb és leginspirálóbb utazásos idézeteket gyűjtöttük össze, ezek biztos elgondolkodtatnak mindenkit az utazás valódi értékéről és egyéb az élettel kapcsolatos tanulságokról. Az egyéb jelen esetben az egyik kedvencem a világból a gasztronómia, vagy az étkezés. Szóval egy szakácsot mondanék szerzőnek, de nincs igazam, hiszen Anthony Bourdain, amerikai séf, író és televíziós műsorvezető, az ételeken keresztül mutatta be a világ kultúráit meg a sajátját, és a Kitchen Confidential című sikerkönyvével, valamint utazós gasztronómiai műsoraival a modern gasztronómiai újságírás és kulturális ismeretterjesztés egyik legmeghatározóbb alakjává vált, valóságos pop ikon. Igen, dohányzott, igen, képernyőn, igen, hát fogyasztott mindennemű folyadékokat, igen, képernyőn. Azért van a hümmögés a részemről, mert élete vége nem biztos, hogy bulvárosra sikeredett, de nem szépre. Egyébként a Culinary Institute of America elvégzése után a New York-i éttermek seregében dolgozott, aztán a Brasserie Loyale vezető séfje lett, és írt egy rengeteg eszét a The New Yorker számára, irodalmi értékkel, és ennek kibővített változata lett ugye a Kitchen Confidential. Az ételeket kulturális és társadalmi történetek kapujának tekintette, nem luxus gasztronómiáról, meg hasonlókról volt szó, hanem a helyi emberek mindennapjairól, az utcai ételekről, hagyományokról, és igen, őszintén beszélt saját életéről, múltjáról, a vendéglátóipar nehézségeiről. 2018. június 8-a óta nincs közöttünk, nem beszélünk arról, hogy hogyan és miért. Itt van viszont ez a bizonyos idézet, ez tényleg jó lesz útravalónak az utazáshoz. Ha már vakáció van, ha már nyár van, már néha ez elviselhetetlen. Mármint nem a tudat, hogy nyár van, hanem amilyen. Tehát azt mondta, írta Anthony Bourdain, nem is tudom, hogy mi a helyes kiejtés, hogy az utazás megváltoztat. Ahogy végigmész ezen az életen és ezen a világon, nyomot hagysz magad után, és az utazás is nyomot hagy benned. Mondom, a gasztronómiából indultunk ki, és milyen messzire jutottunk jövőről. Meg hasonlókról, meg arszpoétikáról, ha kell ezt mondani, de nem kell ezt mondani, hiszen könnyedség és nyugalom a halának, ami jelszavaink még augusztus 6-án is itt, a Klasszik Nyitányban.

0: Reggeli Express. Minden, ami kultúra.
1: 7 óra 27 perc, egy jövő heti programot szeretnék önöknek ajánlani sok nappal, vagy részleges nappal, illetve fogyó nappal. Szóval az a lényeg, hogy augusztus 12-én kora este ritka égi látvány mindenkinek, aki vigyáz a szemére, részleges napfogyatkozás, tulajdonképpen bárhol, ha betartják a tanácsokat, de a legjobb hely talán a Schwab-hegyi csillagvizsgáló lesz. Az biztos, hogy segítségként itt és ott is van, illetve lesz Szabó Oliver Norton csillagász.
2: Amikor bemegy a hold a nap elé, akkor az apránként kezdi eltakarni, és ahogyan az egyik kör a másikat kitakarja, egy ilyen szép sarlót látunk ilyenkor az égen. Az a helyzet, hogy szabad szemmel ez gyakorlatilag pontosan ugyanúgy fog kinézni, mint egy átlagos naplemente. Uh-huh. Maximum egy hangyányit lehet sötétebbnek érezni, de annyira fényes a nap, bármennyi része is kilátszik a hold mögül, már pedig egy részleges napfogyatkozásnál kilátszik, hogy szabad szemmel a jelenséget nem is igazán lehet látni. Vagy szerezünk egy olyan távcsövet, amivel lehet nézni a napot. Tehát hagyományos távcsővel szigorúan tilos a napra nézni. Okay. Mindenkinek szeretném nyomatékosan elmondani. Napszűrőt kell rávenni, vagy eleve nagy napszávcsővel kell nézni. Hogyha az ember meglátogat ilyenkor egy csillagvizsgálót a környezetében, Budapesten, mi a Schwab-hegyi csillagvizsgálóban uh-huh. például ott vagyunk, de rajtunk kívül is vannak amatőr közösségek, akkor ott tudunk segíteni. Illetve, ami szintén egy használható eszköz, akár napnéző szemüveg, tehát nem napszemüveg, hanem napnéző szemüveg, napfogyatkozás néző szemüveg, ez nagyon fontos különbség, senki ne nézze napszemüvegen keresztül. Jó. Vagy pedig 15-ös, esetleg annál erősebb hegesztő üveg, amit a szemünk elé tudunk tartani, és akkor viszont már látjuk saját szemünkkel is a sarlót. Tehát vagy naptávcső, vagy napfogyatkozás néző szemüveg, vagy hegesztő üvegen keresztül mi is meg tudjuk nézni teljes valójában ezt a szép látványt. Házi praktikákat ne használjuk, tehát se nem napszemüveg, akkor se, ha 3 napszemüveget veszünk fel, kormozott üveg erre nem megfelelő, CD-n keresztül nézve, tehát ezek mind-mind olyan dolgok, amik károsíthatják a szemünket, úgyhogy ne próbálkozzunk vele. Tényleg ez a 3 naptárcső, napfogyatkozás néző szemüveg, vagy hegesztő üveg, házi praktikákat azt most hagyjuk ki. Szemünk az nagyon érzékeny, vigyázzunk rá.
1: Meddig tart a folyamat? Hány percről beszélünk?
2: A teljes napfogyatkozás onnantól, hogy belép a hold a nap elé, és ki is megy, ami sajnos Magyarországról a kilépés már nem látszik, ez körülbelül egy 2 órás folyamat. Amit innen Magyarországról lehet látni, Budapestről nézve 19 óra 22-kor érinti meg a napot a hold. Ez a nyugati ország részben egy kicsikét perces eltéréssel picikét később lesz, a keleti ország részben egy picikét hamarabb, és gyakorlatilag egészen napnyugtáig, fél órán keresztül élvezhetjük azt, hogy mászik be a hold a nap elé, és már úgy fog lenyugodni. Hogyha valaki esetleg Nyugat-Európában van ilyenkor, akkor ő még tovább élvezheti, Spanyolországból ez egy teljes napfogyatkozás is lesz. Másfél percen keresztül az egész napot ki fogja takarni a hold, gyönyörű szép látványt adva. Hát aki Magyarországon mondjuk a 99-es napfogyatkozást látta, uh-huh. akkor azt tudja, hogy ez mennyire szép tud lenni.
1: Sokkal szerencsésebb lenne, ha Grönlandon vagy Izlandon laknék. Mi a különbség a helyek között?
2: Gyakorlatilag egy néhány perc eltérés, ahogyan fordul a föld, minél nyugatabbra vagyunk, annál hosszabban élvezhetjük ezt a napfogyatkozást. Hmm. Tehát Grönland, Izland még ideálisabb ilyen szempontból, mint Spanyolország, de hát mindig ott van a felhőzet. Oh. Tehát száraz Spanyolország fölött talán a lehető legjobb esély van arra, hogy így lehessen élvezni felhők nélkül ezt a nyugvó napfogyatkozást. Hogyha valaki esetleg lemaradna róla, jövőre szintén lesz egy szép napfogyatkozás. Magyarországról megint csak részleges, Spanyolországból, illetve Észak-Afrikából teljes. Augusztus közepe mindig nagyon izgalmas csillagászati szempontból, hiszen ilyenkor hullócsillagokat lehet nézni, ez minden augusztusban így van. Most éppen egybeesik a napfogyatkozással a Perszeidák meteorrajnak a maximuma. Mi is mutatjuk majd a Schwab-hegyi csillagvizsgálóban a napfogyatkozást. Igaz, kivetítőkön keresztül, hiszen a fák azok takarják sajnos a csillagvizsgálóból magát a jelenséget, úgyhogy kivetítőn mutatjuk a napfogyasztást, viszont amint lement a nap és elkezdett besötétedni, lehet számolni a hullócsillagokat. Látogatóink már most is látnak egyébként hullócsillagokat, esténként mostanában 3-4-et el szoktak csípni már a vendégek, tehát erősödik a perszeidák, egyre több hullócsillagot lehet látni. De majd augusztus 12-én durran be igazán, egy óra alatt 50-60-at simán elcsíphet bárki, aki nézi az eget.
1: Ez arra jó, hogy lehet kívánni, tehát az összes lottóötös ott szokott lenni, de egyébként még mi az, amit el tudtok mondani nekünk hullócsillagokról? Én most ezt a kifejezést használom.
2: Igen, hullócsillagok, ők meteorok, hogyha a tudományos kifejezést akarjuk használni. Ezek kődarabok, amik be tudnak lépni a Föld légkörébe, és olyankor, ahogyan felizzanak, nekiütköznek a levegőnek, és amiatt a levegő részecskéi elkezdenek világítani, ezt látjuk. Amikor látunk egy hullócsillagot, akkor gondoljunk bele abba, hogy ezek nem óriási dolgok. Ez egy hullócsillag, amit látunk, az azt kiváltó test, az körülbelül ilyen borsószem kocka cukor méretű. Tehát centiméteres kavicsok, tényleg porszemek, apró kavicsok, amik belépnek ilyenkor a légkörbe, iszonyatos sebességgel. Egy átlagos perszeida kb. 70 km per másodperces sebességgel lép be. Ez azt jelenti, hogy mire végigmondom ezt a mondatot, mostantól kezdve a mondat végig, oda-vissza meg lehet járni a Balaton Budapestről. Meteorrajok azért érdekesek tudományos szempontból, mert ez egy gyakorlatilag üstökösöknek a maradványai. Üstökös, amikor csóvát húz, elhagyja a porszemeket, és ezek elterülnek a nap körül. Minden évben átmegyünk ezen a porcsóván, és ilyenkor megfigyelhetjük a hullócsillagokat. És nem ugyanolyan minden évben. Mindig egy picikét más az eloszlása a hullócsillagoknak. Van, hogy több van, van, hogy kevesebb, van, hogy egy kupacban hirtelen látni nagyon-nagyon sokat, amik mind-mind segíthetnek nekünk abban, hogy megértsük, miként esnek szét a üstökösök, hogyan működik az ő csóvájuk. Tehát nagyon sok izgalmas asztrofizikai számítás után egy csomó dolgot meg lehet tudni az üstökösök viselkedéséről. Ehhez van Magyarország fölött egy teljes égbolt kamera rendszer, meteor kamerákkal le van fedve a teljes ország, gyakorlatilag bármi belép a légkörbe arról, mi tudunk, és utána lehet, indulhat is a számítás.
1: Ez egy piknik, ugye, ha én le akarom fordítani?
2: Igen, a legjobban akkor járnak az emberek, ha eljönnek akár családostul, hoznak magukkal innivalót, de egyébként mi is készülünk harapnivalóval, kifeküdnek akár a rétre, nézik a hullócsillagokat, hallgatják a történeteket a csillagképekről. Amikor úgy döntenek, akkor felállnak, odasétálnak a távcsőhöz, belenéznek, megmutatunk nekik ilyenkor gyönyörű, szép égitesteket, tehát a hullócsillag azért mégiscsak egy szabadszemes családi kikapcsolódásnak tekinthető. Hogyha valaki nem teheti meg azt, hogy eljön hozzánk, akkor is érdemes erkélyre kiülni, közeli parkba kifeküdni, számolni a hullócsillagokat és beszélgetni egyet.
1: Ti egy szerencsés dolgot választottatok magatoknak, mert minden földi hívságtól, meg földi történéstől mentesek vagytok. Ugye, amikor itt mi katasztrófáról beszélünk, meg hogy megváltozik az egész életünk, ezt titeket, bután hangzik, de hidegen hagy.
2: Természetesen a csillagász is ember, és a csillagász is ezen a bolygón él. Tehát pontosan ugyanannyira szeretnénk megőrizni a saját környezetünket. Nyilván egy picikét néha azért nagyobb képet tudunk nézni. Ugyanakkor sokat is tanulhat az emberiség a csillagászatból. Tehát amikor mondjuk vizsgáljuk a Marsnak a porát, hogy ekkor ott hogyan nézett ki az élet, ha volt egyáltalán, akkor az sokat segíthet abban, hogy megértsük a bolygónkban zajló folyamatokat. Amikor arról álmodik esetleg valamelyik nagy amerikai milliárdos, hogy terraformálunk egy másik bolygót, akkor az a tudás és azok a technológiák, amiket ott felhasználunk, a földi életet teszünk élhetőbbé. Tehát csillagászokat ugyanúgy nyilvánvalóan érdekli a földi világ, mi is foglalkozunk ezzel, és hát nálunk a Csillagászat Intézetben egy picit még különlegesebb, hiszen a testvérintézményünk a földtudománnyal foglalkozik, ahol klímakutatók is vannak. Éppen ezért egyébként idén indítani fogunk a Sárpegyi Csillagvizsgálóban egy klímatudatossági beszélgetést, egy podcastet, ahol sokkal többet meg lehet nyugni hiteles forrásból erről a témához.
1: A bámulókat is érdekli tehát a Föld, de a bámulás jövő szerdán lesz majd aktuális, augusztus 12-én, akkor lesz az a bizonyos részleges napfogyatkozás, amire adott jó tanácsokat a Reggeli Express vendége, a Földdel is törődő Szabó Oliver Norton csillagász.
0: Klasszikusok csak könnyedén. Klasszik Rádió 92.1.
1: Szokás szerint befutott a Reggeli Express főváros centrikus program ajánlója, és hozott magával remek eseményeket, például pillanatképeket a magyar nemzet sok ezer éves történelméből. Ez egy misztériumjáték, a címe Genezis, magyar misztériumjáték, augusztus 19-én a budapesti Turul házban a belvárosban kell keresni. A két felvonásos darabban megelevenednek a magyarság dicső korszakai. Ősi regényeken keresztül, a honalapító és nemzetmegtartó nagy csatákon át, hős vezéreink, királyaink és fejedelmeink küzdelmei, magyarságunk sors fordulópontjai egészen a 20. századig. Hét énekes tolmácsolásában csendülnek fel dicső múltunk, őshitünk, küzdelmünk nemzetmegtartó dalai. A szereplők Kovács Nóri, Vörös Marti Imre, Hefner Attila, Fejér Boglárka, Szepesi Ricsosz, Szőke Tímea és Király Tibor énekesek, valamint, és számunkra ez nagyon fontos, Barna István koreográfus, illetve tánckaratát augusztus 19-én keressék a Genezist a Turulházban. Hazaköltözött képek címmel látható Kálmán Kata fotográfiái, illetve láthatók Móricz Zsigmondnál Leányfalun címmel szeptember 30-áig, hol máshol, mint a leányfalui Ravasz László emlékházban. Kálmán Kata a két világháború közötti szociofotográfia egyik legjelentősebb képviselője. Itthon zsellereket, napszámosokat, cigányokat, városi nincsteleneket és munkásokat fotografált az új tárgyiasság esztétikai elveinek szellemében. Móricz Zsigmonddal az író 1942-ben bekövetkezett haláláig szoros barátságot ápolt, és az 1937-et követő bő 5 esztendőben több alkalommal is fotózott nála Leányfalun. Kamerája az írót, leányait, unokáit, unokahúgait, a Móricz házat, a kertet és a kerti munkákat az ott dolgozó paraszt asszonyokkal és férfiakkal, vagy éppen olykor Móricz vendégeit örökítette meg. Ezek a fényképek közel egy évszázados rejtőzködés után a fotográfia születésének világszárte ünnepelt 200. jubileumi évében most először kerülnek szélesebb közösség elé és közönség elé, úgyhogy szélesre tárt ajtókkal vár mindenkit le, Leányfalun a Ravasz László emlékház a hazaköltözött képekkel. Kirándulás közben, esetleg turulós barangolás közben, ne felejtsék, a címe az előadásnak nem ez is, Genezis, szóval nagyon-nagyon jó szórakozást kívánunk.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: A fővárosban mától a Margit körúton a Lövőház utcánál mindkét irányban útszűkületen kell áthajtani felújítás miatt. A 18. kerületben a Haladás utcában ma és pénteken napközben irányonként csak egy sáv járható közműépítése miatt. Az Erzsébet körúton a Blaha Lujza tér után egy sáv járható a Margit híd felé, mert csatornát javítanak. Napközben az Üllői úton a Könyves Kálmán körút és a Határút között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni mindkét irányban csatornakarbantartás miatt. Az Erzsébet hídon Pestre a Pesti hídfőnél sávlezárásra kell készülni ma várhatóan 10.30-tól 14.30-ig daruzás miatt. A 9. kerületben a Mester utcában az Angyal utcától a Ferenc körútig csak egy sáv járható, mert gázvezetéket építenek. Az Angyal utcából csak jobbra lehet kihajtani a Mester utcába. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Következik Ludwig van Beethoven 3. S-dur Eroika szimfónia, 3. tétel. Előadja a Chicagói Szimfonikus Zenekar, Solti György vezényletével.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Klasszik Rádió 92, egy Beethoven Ez-dur Eroica szimfóniájának a harmadik tételével, illetve nem fogják elhinni, de ez a sodródületű muzsika, ez a Shrek című animációs ikonból volt, szóval ezzel a két muzsikával vezettem föl a tulajdonképpeni mai napról szóló kalendáriumi részünket, de előtte gyorsan elnézést kérek, mert itt a programajánlóban a Genesis című remek darabot, ami majd augusztus 19-én látható a Turulházban, összekevert egy másik szóval, a Nemezissel. Tudom, most okoskodnom kéne itt a kis szemüvegemmel, de nem fogok okoskodni a két szó közötti különbségen, hanem inkább megígérem, hogy magáról a Genesis című misztérium játékról majd jövő hétfőn beszélek Kovács Nórival, annál is inkább, mert hogy ő nem csak hanggal, testtel dolgozó színművésznő, hanem ruhákat és ékszereket, na ez a nagyon fontos, ékszereket is tervez, úgyhogy majd erre is rátérek. Na de akkor rátérek végre a névnapokra, amivel bajban vagyok, mert tulajdonképpen becézésekről beszélünk, mondjuk a Bettina név kapcsán, a Betta név olasz eredetű továbbképzése, maga a Betta pedig mondjuk a Babetta, Berta vagy az Erzsébet több nyelven is meglévő Bece nevéből önállósult. Tehát ha valaki a bettákat becézi, az a becézést becézi. Jó, akkor jöjjön inkább a Berták neve. Germán név, az eredete a fényesre, a tündöklőre, a híresre vezethető vissza, és több német névben is van ez a bizonyos Bert, és ide írták nekem, de csak azért, hogy bajban legyek, hogy a Bert elemeket tartalmazó női nevek Bece neve is lehet a Berta. Minden esetre gyönyörű név, és boldog névnapot kívánok, és ígértem egy kis görög-latin okoskodást. Lehet Sixtusnak vagy Sixtinának, esetleg Sixtinnek nevezni a gyereket, ha valakinek olyanja van. A görög Xystos név latin Sixtus formájából ered, a jelentése pedig csiszolt és sima. Na, tessék, hogyha valaki a már említett ékszerekre gondol, akkor nyugodtan, de ne olyan nyugodtan. Inkább térjünk rá zeneileg az oktáv, oktávia, oktávián nevekre, de igen, csak a röviden, a latin octavus nemzetség névből ered. Igen, oktáv, mert hogy ez egy számnév származéka, és a nyolcadikat jelent, illetve a nyolcadik gyereket, hogyha valakinek nagy családja volt. A mai nap legaranyosabb neve pedig a Csobilla. Szerintem megint a Csobánc vagy a Csobánka helynevek, illetve ezek becézése jutott eszébe bárkinek is. Szomorú napot említettem, ugye 1945 kapcsán Hiroshima atombomba, nem folytatom, ennyit az emberiségről, és az emberiségnek azért vannak nagy dolgai. Fleming felfedezése, ugye a penicillin, antibiotikum, úgyhogy Skócia Lochfield, itt született 1881. augusztus 6-án egy gazdálkodó négy gyermeke közül harmadikként, de először kereskedelmi középiskolába ment, és milyen jó nekünk, hogy miután tisztviselő lett egy hajózási társaságnál, örökölt egy nagybácsitól az égágya őt, 250 fontot, és ismét tanulásba foghatott, és ekkor már az orvoslást választott. De hogy is választotta? Elment a St. Mary's Hospital Medical Schoolba, ez a londoni egyetemhez tartozik, és miért ment el oda? Mert itt volt a legjobb vízilabda csapat. Na, ennyit a tudósokról, meg a tudósok elhivatottságáról. De aztán jött a Salvarsan, ő a vérbaj gyógyítására ő vezette be, de az immunológia, általános bakteriológia és kemoterápia területén keresett antibakteriális anyagokat, amelyek nem károsítják az emberi szöveteket. Több tudomány nem lesz, megígérem. A 99%-os penicillinről tessék akkor gondolkodni, illetve keresni további eredményeket, és áldani a nevét, mert most még lehet áldani a nevét Flemingnek, Sir Alexander Fleming Nobel-díjas skót orvosnak, hogy mi mit csináltunk az antibiotikummal, meg hogy túl elterjesztettük, meg hogy most már van antiimmun, meg rezisztens, meg nem folytatom. Szóval ez már a mi bajunk, maga Fleming jót akart, és én is jót akarok mondani akkor, amikor szólok, hogy Andy Warhol születésnapja is van. Az ő élete az rendkívül színes, rendkívül változatos, és rendkívüli módon kötődik mondjuk hozzánk, mert az apukája Andrei Warhola, a felesége pedig Julia Zavadzki, az osztrák-magyar monarchiában születtek, és a mai Kelet-Szlovákia területéről vándoroltak ki.
és az a bizonyos népcsoport, amit mindig el szoktam mondani, hogy ők kicsoda, ezek, ők a lemkók. Na, tehát, hogy ez egy nagyon érdekes népcsoport, nem tévesztendő össze a többi rutén népcsoporttal, de valahonnan innen eredeztethető Andy Warhol családja, mert ő elhagyta a Warhola névből azt a bizonyos A betűt, és utána pedig tette azt, amit tett, egészen nagyon korai, 1987. február 22-én bekövetkezett haláláig. De már megint valami rosszhoz lyukadtam ki, pedig jót akartam, úgyhogy megígérem, hogy Vajda Lajosról, meg Szent Endréről majd azért még mesélek egy picikét, ha beleegyeznek, és természetesen könnyedség és nyugalom lengi át augusztus 6-át. Ja, csütörtök van, azt elfelejtettem idáig mondani. Szóval ezt a délelőttöt itt a klasszik nyitányban most következik Weiner Leo egy műve magyar népidalokra, dallamokra építve, hát persze, hogy a lakodalmast választottam. Hát, ha éppen mára esik, vagy hétvégére, vagy évforduló van, az is remek dolog. Mindenkinek nagyon szép napot kívánok!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
3: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást, és tekerj szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Tetőzik a hőség, olcsóbb lett az üzemanyag. Az új Eplényi hegyi biciklipályát ingyenesen lehet kipróbálni ma és holnap. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Lassan emelkedik Paksnál a Duna vízszintje, tájékoztatott a miniszterelnök a védelmi munkacsoport ülése után. Magyar Péter elmondta, hogy az atomerőmű még üzemelő turbinája továbbra is stabilan termel. Hozzátette, a mai nap még kritikus lesz, ezért azt kérte, aki teheti, továbbra is ütemezze át áramfogyasztását. Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány, összesen 868 milliárdos energetikai fejlesztéseket hajtanak végre. Uniós forrásból egyebek között szélerőműveket telepítenek, valamint fejlesztik az energiatároló kapacitásokat, hálózatbővítést hajtanak végre, valamint geotermikus energiaberuházásokat indítanak. Olcsóbb lett az üzemanyag. A 95-ös benzinára 7, a gázolajé pedig 3 forinttal csökkent literenként. A benzin átlagára így 593, a gázolajé 661 forintra mérséklődött. Leállította a MÁV zuglói fakivágásait a közlekedési miniszter, miután több lakossági bejelentés is érkezett a mexikói útmenti töltésen végzett munkáról. A vasúttársaság felül fogja vizsgálni a teljes zöld felület kezelési gyakorlatát. Vitézi Dávid bejelentette, hogy hamarosan főtájépítész felel majd a vasutat övező zöld felületek fenntartható kezeléséért. A hazai jazz élet meghatározó szereplői, valamint nemzetközi előadók is színpadra lépnek a ma kezdődő debreceni bor és jazz napokon. Az ország egyik legnagyobb jazz fesztiválján több mint 40 zenekar szórakoztatja a közönséget. A résztvevők emellett 50 hazai borászat kínálatát ismerhetik meg. A szőlőfajták közül ezúttal a kékfrankos kerül a középpontba. A szervezők idén több energiatakarékos megoldással és ingyenes ivóvízosztással készülnek a hőség miatt. Ma és holnap ingyenesen lehet kipróbálni az új Eplényi hegyi biciklipályát. A 2400 méter hosszú, hullámokkal és kanyarokkal teli létesítményt kezdők és gyerekek is használhatják. Külön ösvényt alakítottak ki a kutyával érkezőknek. A Hiroshima elleni atomtámadás pusztítására emlékeznek ma világszerte. Az amerikaiak 81 évvel ezelőtt, a II. Világháború végén dobtak atombombát a japán városra. A robbanás körzetében 1,2 kilométer sugarú körben minden a földdel vált egyenlővé. A légicsapás közvetlenül mintegy 140 ezer ember halálát okozta, de a sugárfertőzés még évtizedekig szedte áldozatait. A támadás évfordulója egyben a nukleáris fegyverek betiltásáért folyó küzdelem világnapja is. Napközben mindenütt sok napsütés valószínű, csak helyenként lehetnek gomoly felhők. Napközben 36-42, késő este 25-32 fok várható.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
5: A fővárosban egy műszaki hibás jármű foglalja el az Üllői úton kifelé a Nagyvárad tér előtt az egyenesen haladó belső sávot. Az Erzsébet hídon Pestre a Pesti hídfőnél sávlezárásra kell készülni ma várhatóan 10.30-tól 14.30-ig daruzás miatt. Mától a Margit körúton a Lövőház utcánál mindkét irányban útszűkületen kell láthajtani felújítás miatt. Vasárnap üzemkezdettől délig az M2-es metró helyett az Őrs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. A 9-es autóbusz, illetve a 72-es trollibusz Kőbánya alsó vasútállomás és az Orci tér felé a Kiskörúton a közúton közlekedik, és megáll a 914-es éjszakai járat Asztória megállójában. Baleset történt a Dózsa-György úton, a Kassák-Lajos útnál sávlezárásra kell készülni. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották.

0: Most pedig folytatódjon a nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
1: Nagyon nagy szeretettel kívánok, jó reggelt mindenkinek, meg kellemes délelőttöt, remélem a locsoláson túl vannak, a kávézáson, a teázáson, vagy esetleg pont ezek közben érjük önöket utol. Az biztos, hogy augusztus 6-a van, csütörtök, mint hallhatták a hírekben is, gyászos emlékű ez a nap, hogyha 1945-re gondolunk, de sokkal nagyobb és sokkal jobb híreim is vannak, például Vajda Lajos születésnapja, ugye beszéltünk már Andy Warholról, Sir Alexander Flemingről, akik mind-mind ma ünnepelhetők, és természetesen, hogyha Szerencsi Hugó magyar színészre gondolnak, illetve az ő hangjára, akkor természetesen a jóság jut eszükbe. Megint egy pici rosszat kell idehoznom, de abszolút jó szándékból 1993 óta nincsen közöttünk. Káldi Nóra, Jászén Mari díjas színésztő, az én korosztályom, meg mindenki szerintem jó emléket őriz róla, a hangjáról, a kedvességéről. Tessék megkeresni mindazokat a műveket, amikben ő még elérhető mondjuk a videó megosztókon, ha ezekből szabad és lehet, mondjuk a Butaságom történetében is van egy pici szerepe, a Szevasz Verában, a svéd, akinek nyoma veszett, ez egy szinkron hang, és akkor itt már jöhetnek a szinkron hangok, mert hogy hihetetlenül sok hölgynek kölcsönözte a hangját, és hála Istennek, mondom, ezeken keresztül is még itt van, és itt maradt nekünk. Úgyhogy az biztos, hogy jó, hogy volt nekünk egy Káldi Nóránk, és remélem, hogy lesz is még, vagy legalábbis meg lehet találni őt. Na, de a rossz hírek között egy azért még maradt, hogy van beszélnivalom, de azért van jó hírem, nem sokára majd foglalkozunk a nagyvilággal, meg a zöldekkel, lehet, hogy a kertekkel is, nem nagy léptékben kell gondolkodni, akár egy balkon ládányi jó szándék is elég ahhoz, hogy a kert akadémiára ellátogassanak, vagy gondolkodjanak azon, hogy mit is jelenthet ez a komoly tudományos szó. Persze nem komoly tudományos, hanem kedves és oktató beszélgetés következik majd Topor Erika naturkertésszel, kertészmérnökkel, sok-sok tisztsége van, de a lényeg, hogy segít rajtunk, meg segít. Hát most már azt kell mondanom, hogy a világunkon is, mert amilyen lett belőle. Na, de nem szomorkodunk, hanem megyünk tovább, és ha én a Sába királynőjének bevonulója után jöttem itt a saját hangommal, akkor legyek most az Árli lány, hogy remélem jól ejtettem, a franciám sosem volt tökéletes, de az, hogy biztos, hogy Bizének köszönhetjük a következő muzsikát, illetve a Philadelphiai Szimfonikus Zenekarnak, na meg megint itt van a magyar szál, Ormándi Jenőnek, mert hogy ő volt a karmester. Na, ennyi öröm azért dukál nekünk augusztus 6-án, csütörtökön, itt a Klasszik Nyitányban.

0: Premium Esterra. Gondolatok a környezetvédelem és fenntarthatóság aktualitásairól. A Klasszik Rádió 92.1-en itt, a Nyitányban.
1: A Jazzy Weekend foglalkozik a földdel, kis F-fel is, meg a kerttel, nagy K-val is. Minden, ami növény, minden, ami zölddel, minden, ami értünk van, és minden, amit érthetünk, hogyha megmagyarázza nekünk, dr. Topor Erika, kertészmérnök, naturkertész. Az apropó a beszélgetéshez egyrészt, mert Erika okos, másrészt pedig augusztus 8-án Kert Akadémia lesz Tabdiban. Most mindenki azt hiszi, hogy kombájnnal kell menni, á, de hogy elég akár egy erkély is. Mi az, hogy kevesebb vízigényű kerteket ígérsz te? Hát a növénynek kell a víz.
2: Igen, alapvetően a növénynek kell a víz, viszont nekem az a szemléletem, és most már szerencsére azért a kertészeti trendekben is megjelent ez az irányvonal, hogy olyan kerteket tudunk tervezni, főleg, hogyha ismerjük a kertnek a helyi adott eredeti talajismerete megvan, a mikroklímája megvan, hogy nem kell hosszú távon azzal kalkulálni, hogy egy rendszeres fenntartás víz szempontból megjelenik a kertnek a működtetésében. Tehát itt egy megfelelő növénykínálattal fogunk dolgozni, ami a talajhoz van illesztve. Tehát a mi rendszereinkben például az is ismeretlen, hogy talajcsere, hanem abból dolgozunk, ami van, és ugye az adott tájegység, adott kert, adott régiónak a mikroklímája ugye nyilván meg is jelenik ilyenkor a kertben.
1: A rossz indulatúak rögtön azt mondanák, hogy hát, mert ti biztos az Alpok alján vagytok, ahol rengeteg az eső, ezzel szemben ti, ahol vagytok, ti érintettek vagytok nagyon.
2: Mi a homokhátságon vagyunk, hogyha ez valakinek így tájegységileg nincs, meg ez a Dunatisza köze Kiskunsági Nemzeti Parknak a homoksivatagi része, ahol én élek, és kertészkedem és gazdálkodom, ami azt jelenti, hogyha most valaki így fölmegy a közösségi oldalainkra, akkor látja, hogy pont maradtam ki egy olyan tartalmat, és ez szinte nálunk mindennapos, hogy megmerjük mutatni a kiszáradt gyepet, vagy a kiszáradás szélén lévő gyepet, mert alapvetően én azt gondolom, hogy egy kertnek a jövő szempontjából úgy kell működnie, hogy az nélkülünk is működjön. Erre előadásokon mindig azt szoktam mondani, hogy wifi nélkül is működik a kert.
1: Ó, hát akkor biztos csak kaktuszokkal, meg pálmákkal lehet tele nyomni egy kertet, mert ők a klímaváltozáshoz nyilván a legjobban alkalmazkodók. Nem erről van szó.
2: Egyáltalán nem. Ezt egyébként nagyon sok kertbarát is félreértelmezi, hogy egy szárazságtűrő kert, vagy amikor meghallanak ilyet, hogy cseppekert, vagy extenzív kert, ezek mind azt jelentik, hogy fűféléktől kezdve ugyanúgy évelőkkel, virágzó cserjékkel, virágzó dísznövényekkel is dolgozunk, rengeteg fával dolgozunk. Tehát az egész kertnek a vázát nem a kaktuszok, vagy akár a posgások fogják jelenteni, de vannak olyan akár rézsi felületek, ahol a posgásoknak a működésére, vagy a jelenlétére lesz szükségünk.
1: Alacsony fenntartás, ezt fejtsd ki bővebben, az mit jelent? Én alacsony vagyok, de hát nem én. Nem rólam a szó.
2: Nem a 150 vagy az alatti centiméterekről van szó, mert kertnél is ugye tudjuk jól, hogy a méret a lényeg, hogyha már itt a centikről beszélgetünk. Az alacsony fenntartás egy kertben számomra azt jelenti, hogy ökológiai értelemben nem kell mindenféle inputanyagot beletenni, gondolok nitrágya, növényvédő készítmény, mindenféle csili-csuli huminsavak, mert most ugye azért valljuk be, a marketing irányítja a kertészeti trendeket, tehát épp ma láttam, hogy több mint 10 magyar huminsav gyártó cég van a piacon, ez rengeteg. Viszont egy kert az nem attól fog működni, hogy én ezeket állandóan beletolom, nagyon nem is olcsó pénzekért, mert azért ezek viszonylag egy drága készítmények, mondom ezt biogazdaból tulajdonosként, de nem az a cél, hogy állandóan ezt bele kelljen tolni, hanem az, hogy egy alacsony költségen működtethető legyen a kert, és a kert önmagát önfenntartó módon tudja működtetni.
1: Lehet késni? Szabad késni? Lehet beesni?
2: Persze, be lehet esni, maximum mérges szemeimet előveszem, viszelek. Igen, 8 órától van a gyülekező, azért, hogy mindenki a kiállítókat, akár az előadások előtt is már legalább körbe tudja szaladgálni, mert azért nagyjából 250 ember szokott ezen a rendezvényen megjelenni, és mindenkinek ilyenkor szoktunk adni ilyen kis ajándékot, idén biokertész öröknaptárjára jegyvásárlás mellé. viszont ha valaki nyilván elkésik, akkor ugyanúgy be tud csatlakozni, tehát nincs ebből semmi harag, ha valaki nem ér le időbe. Vagy az M5-ösön kell jönni, és Kecskemét fele kell ugye lehajtani a pályáról Dunaföldvár felé, vagy ajánlanék a Budapest felől érkezőknek egy sokkal kényelmesebb utat, még ha 10 perccel hosszabb is, csak sosincs dugó. Az M6-oson nagyon szépen Solt irányába le lehet jönni teljesen Dunaújváros-Solt vonalon, és az egy nagyon kényelmesen járható...
1: Üres, mondd ki, üres.
2: Üres útvonal, igen.
1: Baj, hogyha a szemünk irányítja a kertészkedésünket?
2: Nem, csak sokba fog kerülni. Nekem is vannak olyan növényeim, amire így azt mondtam, hogy wow, nekem ez kell. És aztán utána rájöttem, hogy az összemet elfelejtettem megint használni. A kert tulajdonosok jó nagy százaléka beleesik egyébként ebbe a hibába. Nekem talán annyi a mentségem, hogy én nagyon sok növényt, divatnövényt inkább így fogalmaznék. Azért veszek meg, gondolok itt a bugás hortenzia kínlódásaimra, hogy amikor hozzám fordul valaki kérdéssel, hogy ő nagyon szeretne, akkor nekem már legyen arról a divatnövényről egy valós tapasztalatom, hogy az ebben a klíma időszakban, zónában, és most itt nem csak a hőkupolás eseményekről beszélünk, hanem univerzálisan, amerre megy az időjárás, esőhiány, egyebek, működik-e? Mert feleslegesen tervezünk be a kertbe egy olyan növényt, ami hosszú távon nem lesz fenntartható.
1: Nagyon jó, hogy én azt mondtam, hogy neked kerted van, meg neked földed van. Nagyon sokan, akik hallgatnak minket, városban laknak, és tényleg csak egy kis kertjük van. A dolog ugyanaz? A probléma ugyanaz?
2: Én azt gondolom, tervezői oldalról sokkal nehezebb jól megcsinálni egy kicsi kertet, és nagyon nagy hátránnyal indulnak a balkonkertészkedők. Rengeteg tetőkertes ügyfelünk van ráadásul, ahol tényleg egy intenzív zöldtetőnek nevezett tetőkert van, tehát alatta a rendes ház és födém és egyebek. Ott nagyon nehéz. Akkor a hőterhelés a városi kerteknél, hogy más problémákkal, de sokkal több ilyen teherként tekintendő problémával fognak ők találkozni. Viszont pont azért találtuk ki ezt az egész rendezvénysorozatot, magát ugye a Kertakadémiát, hogyha az emberek elkezdik érteni azt, hogy mit miért csinálnak a kertben, mi hogyan működik, vagy egy növény mit miért reagál arra, ami a környezetében történik, akkor már elkezdjük érteni a rendszert, és ha már az ökológiai rendszert még kicsi kert szinten, egy balkonkert szintjén is elkezdi valaki érteni, akkor tud döntést hozni növényválasztásba, vagy akár csak egy shoppingolás alkalmával, amikor dőlnek az óra elé a reklámok, hogy vedd meg, mert akkor már fogja tudni, hogy valóban szüksége van rá, vagy ez csak megint egy ilyen marketing szlogen.
1: Folytatjuk még a beszélgetést Topor Erikával, augusztus 8-a Tabdi Kert Akadémia, a kertakadémia.hu-t vagy a kertportál.hu-t ajánlom már most szíves figyelmükbe, meg a tényt, hogy locsolni korán kell, vagy későn, de erre nézvést is kaphatnak majd tanácsot, csak figyeljenek minket a muzsikák után.

0: A kert az jó dolog, a kert az zöld dolog, na itt már nem stimmel az egész, normális kert mindenféle színben pompázhat. A pompázathoz pedig okosság is társulhat a Kert Akadémián, ami augusztus 8-án lesz Tabdiban. A házigazda Topor Erika, naturkertész. Jön a fűfa, illetve a gyep, most akkor felejtsük el, nem kell fű a pázsit, az hülyeség?
1: Nem hülyeség a pázsit, de nem minden teljességem van létjogosultsága, inkább így válaszolnék. Uh-huh. Tehát most, ha azt mondom, hogy az Alában vagy az Alpok alján élnék, akkor biztos, hogy nekem is lenne olyan felületem, ahol angol pázsit, minőségű pázsit van. De ahhoz megvan az éves csapadékmennyiség, van egy jó párásabb mikroklíma. Azért ez sokat számít. Itt az Alföldön az angol pázsit például halára van ítélve. Tehát itt meg, ha valaki azt mondja, hogy írtsuk ki a tarackot, akkor így összeráncolom a szemöldökömet, és azt mondom neki, hogy miért? Végre valami megfogja a homoksivatagot ember. Tehát, hogy teljesen más szemléletet is kell a gyepgazdálkodásba beletenni ahhoz, hogy az hosszú távon ne egy bosszantó tényező legyen, hanem tényleg örömet tudjon adni.
0: Ne csempész a válaszba a politikát, de egyre több olyan ismerősöm van, művész ismerősöm is van, aki aranykalászos, mit tudom én, micsoda. Van nekik felelősségük?
1: Hát nekik is lenne felelősségük, viszont ha nem csempészhetek bele politikát, akkor azt a kérdést tenném csak föl, hogy vajon egy aranykalászos gazda párórás képzés, mert itt párórás képzésről beszélünk, vajon ad-e olyan tudást a kezükbe, amivel felelősen tudnak dönteni egy adott földterület megvásárlása esetén, hogy annak a földterületnek ökológiai értelemben mi lesz a megfelelő. Mert ráadásul ez ugye nyilván a földvásárlásért is jött létre ez a fajta képzési mód. Ez a mezőgazdaságra ad egyfajta, most a tudást azt inkább nem mondanám oda, de legyen a nevezzük tudás alapnak. A hobbikert ehhez képest egy más lépték is, meg más tudást is igényel, tehát ez nem feltétlenül ültethető át a mezőgazdasági alaptudás, de felelőssége mindenkinek van, aki elvet egy vetőmagot.
0: Ügyes válasz volt, szemtelen kérdés jön, itt mindenféle változásról faggattalak, akkor tradíció, hagyomány itt már nem is létezik, amit a nagyszüleink mondtak, ahogy ők csinálták, az nem is igaz?
1: Nem feltétlenül nem igaz, hanem inkább azt mondanám erre, hogy felelősséggel tartozunk azért, hogy mit teszünk. És van erre spirituális körökben is egy ilyen nagyon jó mondat, hogy ha eddig nem működött az, amit csináltál, akkor idén miért csinálod ugyanúgy? Vannak olyan kertészeti dolgok, tények, tényezők, amik a mai napig működnek, és nyugodtan lehet dolgozni ezzel a tudással, mert azért az elődeink elképesztő sok évet, évszázadot beletettek ebbe. Na de, amikor viszont nem vesszük figyelembe megint csak azt, hogy mondjuk az én nagypapám is teljesen más szőlővel dolgozott a kertjében, mint amik most a kereskedelembe kaphatók, vagy amikor azt a tényezőt nézzük, hogy régen azt mondtuk, hogy egy mogyoró bokor bármit kibír, nekem itt 2 héttel ezelőtt, amikor a tartós 40 fokok voltak, megégett a levele. Na most itt van az, hogy van, amit át kell értékelni, és onnantól kezdve már el tudjuk azt dönteni, hogy a hagyományok fele megyünk-e, vagy abból kiemelünk csak egy-egy elemet. Meg kell említeni a Dávid naptárat. A hagyományos régi tudásokon és tapasztalatokon alapuló időjárási naptár, ha lehet így leegyszerűsíteni. Na most az elmúlt években nekem már messze nem jön be azok az előrejelzések, amit az adott évre a Dávid naptár mond. Hát régen ballagásra ugye szedtünk orgonát, most már március végén el voltak nyilva az orgonáim. Nem, hogy ballagásra, de már anyák napjára nem lehetett szinte orgonát szedni.
0: Úgy bánsz velem, és én ezt imádom, mint egy gyógypedagógus a kliensével, magán a Kert Akadémián lehet tudás nélkül, lehet csak kíváncsian, vagy milyen fejjel kell menni Tabdiba?
1: Érdeklődő és nyitott lélekkel és aggyal érdemes érkezni. Mi hobbikertészeket szeretünk tanítani. Ez nem jelenti azt, hogy nem lehet tudás alappal érkezni, de ha most valaki végignézi a műsort, azért elég sok doktor kezdetű név jelenik meg, többek között az enyém is ott a előadók listájába, de senkit ne riasszon meg, mert mi olyan nyelvezeten szeretünk tanítani, hogy a legkezdőbb hobbikertész, aki csak most örökölt egy fűterületet, és abból akar valamit alkotni, az is érteni fogja az előadásokat, mert ezt inkább egyfajta ismeretterjesztésnek, mint egy nagyra nőtt környezetóra úgy kell elképzelni. A témák nyilván egymásra épülnek, de minden évben az az alapkoncepció, hogy igyekszem a legjobb pedagógusokat elhozni erre a rendezvényre. Illetve tartozik hozzá egy kiállítás, vásárral egybekötve, tehát nem csak az előadók miatt érdekes ez, hanem akárcsak a mi gazdaboltunk, a szaktanácsadói standok, a Kisléptéki Egyesület, nagyon sokan úgy fognak kitelepülni, hogyha valaki oda megy és hozza ki például a beteg fikuszát, akkor meg fogják tudni növényorvosilag mondani azt, hogy mit érdemes vele csinálni. Lesz talajvizsgálat, tehát ha valaki hoz például földmintát a kertjéből, akkor azt is megszakértjük, és elmondjuk neki, hogy mit érdemes a kerti talajáról tudni. Tehát ez egy ilyen komplex rendezvény, ezért szoktuk azt mondani, hogy a kezdőktől a haladókig mindenki meg fogja benne találni a kedvére való programot.
0: A foci melletti leggyakoribb téma, amikor a magyar emberek azt mondják, hogy hát ez nem Svájc, nincsen élire vágva semmi, szabad valamit csak úgy hagyni?
1: Én minden csak úgy hagyok. Nem, ez nem igaz, a kocsibe állom, ha rendszeresen nyírom a füvet, de csak azért, mert a kutya is ott szaladgál, és hát tudjuk, hogy ergonómiailag nem olyan könnyű tisztán tartani a kutya után egy fűfelületet, ha nincs lenyírva. Én annak a híve vagyok, főleg ilyen nagy asszály idején, hogy amennyire lehet, semmit nem nyírunk. Nem metszünk, nem nyírunk, mert hagyjuk a természetet érvényesülni, borítottságot adni a növényzettel, és elfogadni azokat a változásokat is, amik ilyenkor jelen vannak, például nekem a fűzfáról a fele lomb elsárgult és lepotyogott, de nem vagyok megijedve, tudom, hogy nem jön az ősz, csak a fa nem akar annyit párologtatni, viszont egy hosszú gyep rengeteg nedvességet tud megőrizni, tehát az nem viszi a vizet, bármennyire is ez van a köztudatban, hogy a gyomok meg a hosszú fű, ugye felesleges párologtató felület, erről is egyébként lesz szó az akadémián, gyakorlatilag az vizet is tud őrizni.
0: Amiről beszélgetünk, én nem vagyok egy túl okos srác, beleférne az élővilág vagy biológia tanításba?
1: Fenntartható kertészkedésnek, ha szabad ilyet mondanom, alapjának kéne lenni. Én nagyon el voltam szomorodva, amikor elindítottuk a podcast csatornánkat, erdőkertekről volt egy adásunk, az egy nagyon-nagyon emberi oldalon is tanulságos adás volt, érdemes lehet mindenkinek visszahallgatni, Zsolnai Balázsra beszélgettünk. Arról szólt gyakorlatilag, hogy egy kert akkor tud jól működni, hogyha megvannak az adott cserjeszint, gyepszint, avarszint, lombkoronaszint, stb. És az első komment, tudod, miről szólt? Ne beszéljünk ilyen kínaiul, miért kéne ezt nekünk tudni? Hogy mit jelent az, hogy cserjeszint, meg gyepszint? És akkor szívem szerint azt írtam volna vissza, hogy általános iskola, 4. osztály. Tehát, hogy ennek zsigerbe kéne lenni ennek a tudásnak, és ez valahol egy nagyon szomorú dolog ám, hogy az emberi fejekből ez kikopott, ez az alapvető információ.
0: Én városban lakom, fővárosban élek. Mi a kapcsolatom? Mi legyen egy városinak a kapcsolata náluk található zölddel?
1: Vissza kéne találni hozzá. És nem presztízst csinálni belőle a zöld felületből. Még mindig dívik az, és ezt tervezői oldalról mondom, amikor kimegyek felmérni egy kertet, és mondom, hogy a kitettség stb. Miatt ide felejtsük el a gyepszőnyegezést, meg a mindent, és akkor az rá a válasz, hogy de hát megtehetem. És természetesen bármit megtehetünk, csak amikor a felelősség kérdése megint előjön, mint itt a beszélgetés elején, hogy van-e felelőssége a kisembernek, akkor ugye megkérdezem, hogy most presztízsből, anyagi megfontolásból döntünk így, hogy ez mégiscsak olyan fancybb, hogy divatos szóval éljünk, és a szomszéd fűje biztos zöldebb legyen, Vagy azt mondjuk, hogy hagyjuk egy kicsit a természetet is dolgozni, szépet is alkotunk, és nyilván lehet, hogy megalkuvás is van benne, de nem akkora, mint amekkorát az egónk ne tudna elviselni.
0: Nagyon szépen köszönöm az okosítást, a tulajdonképpeni nyugtatást és a mindenképpeni invitálást Topor Erikának, kertészmérnöknek, naturkertésznek. Az invitáció augusztus 8-ára szól, reggel 8-ra már illenék leérni Tabdiba, mert hogy a faluházban megkezdődik a Kert Akadémia. A nagyon komoly szó sok-sok szeretetet és sok-sok zöldet takar. Én pedig csak takarózom, és megköszönöm még egyszer a remek válaszokat a buta kérdésekre Topor Erikának, önök pedig ébredjenek rá, hogy növények nélkül mit sem érünk. Na jó, meg zene nélkül sem.

0: közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A fővárosban egy műszaki hibás jármű foglalja el az Üllői úton kifelé a Nagyvárad tér előtt az egyenesen haladó belső sávot. Az Erzsébet hídon Pestre a Pesti hídfőnél sávlezárásra kell készülni ma várhatóan 10.30-tól 14.30-ig daruzás miatt. Mától a Margit körúton a Lövőház utcánál mindkét irányban útszűkületen kell láthajtani felújítás miatt. Vasárnap üzemkezdettől délig az M2-es metró helyett az Őrs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótóbusz közlekedik karbantartás miatt. A 9-es autóbusz, illetve a 72-es trolibusz Kőbánya alsó vasútállomás és az Orci tér felé a Kiskörúton a közúton közlekedik, és megáll a 914-es éjszakai járat Asztória megállójában. Baleset történt a Dózsa-György úton, a Kassák-Lajos útnál sávlezárásra kell készülni. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92, egy csütörtökön, 3:49 tájékán délelőtt ez itt a Klasszik Nyitány. Egy furcsa napon, augusztus 6-án, csütörtökön, augusztus 6-a, jó, tudom, sokat szóra mondom el, de az emberiség ne felejtse el velem egyetemben ezt a bizonyos Hiroshimát, meg az első, hála Istennek a kettőből talán az utolsó atombomba felhasználását, hogy eufemizmussal éljek. De hát Andy Warholról beszéltünk, én Caldinórát próbáltam ide idézni, meg a penicillin föltalálóját is, viszont nagyon fontos, nem csak szentendreieknek, hanem mindenkinek, aki magyar művészettel, képzőművészettel szeretne vagy tisztában lenni, vagy kapcsolatban lenni, vagy mi a manó lehet, hogy Szentendrén minden Vajda Lajosról szól. Szóval Vajda Lajos is születésnapos, 1908-ban ezen a napon született Zalaegerszegen, emancipált zsidó családban, az apját a munka Belgrádba szólította, így a fiatal Vajda is szerb iskolába járt, és mélyen megérintette az ortodox egyházi kultúra. Én ezt természetesen nem saját kútfőből tudom, hanem Péntek Orsolya egy hosszas írásából, életrajzi írásából, ami egyébként az obudaianzix.hu oldalon érhető el, érhető utol, úgyhogy én próbálok csak röviden ebből szemezgetni. Vajda hamar 1927-ben elvesztette édesanyját, 17 évesen tüdőbajjal diagnosztizálták, ez akkoriban gyógyíthatatlan betegség volt, és később sajnos még fontos lesz ez az orvosi vagy egészségügyi adalék. Egy rajziskolába került be viszonylag korán, aztán 20 évesen, és ezt már mindenki említi, a képzőművészeti főiskolán Csók István tanítványa lett. Csók szabadon hagyta a növendékeit, modern felfogásának is köszönhető, hogy megalakulhatott a vadak csoportja a hallgatókból. Erős kapcsolatuk volt Kassák munkakörével, de hát a hortista kultúrpolitika közbeszólt, Csókot és Vaszori Jánost, mint tanarakat kirúgták, de a hallgatóktól is elbúcsúztak, jaj, de szépen mondtam, Vajdát és Kornist is eltávolították, aztán Kepes Györgyöt is. Hát hova megy ilyenkor egy jó festő? Párizsba. De Péntek Orsolya szóhasználatát kölcsönözve, és ezt nagyon köszönöm, hogy így ír Vajda Lajosról, szóval neki nem jött be Párizs, alkalmi munkákból élt, a szovjet film montás technikája érdekelte, átlátogatott a Trocadéro múzeumba. Az akkori munkák közül nem maradt meg szinte semmi, és a régi barát Kornis Dezső akkor lépett be az életébe, amikor újra hazajött Vajda Lajos, és hova hívta máshova, mint Szentendrére. Na, innentől indul a szentendrei program, a két festő a barokki modellt felhasználva, mert ez inspirálta őket, megolvastak sok-sok Babicsot is, szóval elkezdtek dolgozni, tulajdonképpen Sziget Monostori központtal. Ők sem álltak meg a magyar motivumoknál, jöttek a szerb és egyéb nemzetiségi formák is, egy sajátos közép-kelet-európai művészetet akartak létrehozni, ez volt tehát a szentendrei program, aztán még indul, illetve folytatódik az életmű sok-sok adalékkal, meg a hozzávalók is sok-sok adalékkal, de hát Vajda Lajos a mai napig ugye megtalálható, kézzel fogható és meglátogatható Szentendrén, éppen ezért nagyon fontos, hogy a Dunaparti, a reméljük még meglevő Dunaparti város, mármint a Dunára gondoltam, mint meglevőre, jaj, de hosszasra fogom én ezt, szóval biztos, hogy Vajda Lajos műve, mert minden tulajdonképpeni mű így kezdődik, vagy minden tulajdonképpeni leírás így kezdődik, hogy ő az, aki meghatározta a 20. század magyar képzőművészetét, ahogy Gogol köpönyegéből bújtak elő, így Vajda Lajos, hát nem is köpönyegéből, de motivumaiból bújtak elő, és sajnos aztán visszajön ez a bizonyos említett tüdőbaj egy nagyon korai halállal. De hát az utókornak sokkal fontosabb azt megtanulnia velem együtt, hogy Vajda Lajos művészete a mai napig kísért, és ezt jó ízzel és jó, hát nem tudom, hogy kell mondani, most belekavarodtam itt a szavakban, sokkal jobb, hogyha Péntek Orsolya cikkénél
maradok, szóval egy konstruktív művész, egy meghatározó művész, szürrealista jegyekkel, sok-sok népi motívummal, absztraktív elemekkel és szimbólumokkal. Na, ezt nem biztos, hogy én értettem, de az biztos, hogy itt a klasszik nyitányban mi a jóság felé haladunk. Hát próbálunk könnyedén és nyugodtan, de hát azért szerintem ebbe belefér néha a képzőművészet, néha egy picikét gondolkodásra ösztönző és késztető szóhasználata is. Na, és akkor megvolt itt minden, ami esztétika, képzőművészet, illetve művészet, történet és művészet elmélet. Folytassuk zenével. Carl Philipp Emanuel Bach, hát megint egy családtag, ha már itt ma a Strauss családot kielemeztem. Szóval Emanueltől az A-dur fóla verseny első tétele, és az Emanuelért elnézést kérek, de hát egy nagy családba szerintem ez így belefér. Meg belénk is fér, még egyszer könnyedség és nyugalom, 92 egy Klasszik Rádió, és benne augusztus 6-án délelőtt a Klasszik Nyitány.

0: Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szépművészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
2: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást és tekerj szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Tetőzik a hőség. Hétfőre és kedre rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett a kormány. Erdőtüzekkel küzdenek Szerbiában. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Lassan emelkedik Paksnál a Duna vízszintje, tájékoztatott a miniszterelnök a védelmi munkacsoport ülése után. Magyar Péter elmondta, hogy az atomerőmű még üzemelő turbinája továbbra is stabilan termel. Hozzátette, a mai nap még kritikus lesz, ezért azt kérte, aki teheti, továbbra is ütemezze át áramfogyasztását. Ismét rendkívüli kétnapos parlamenti ülést kezdeményezett jövő hétfőre és kedre a kormány. A kabinet 10 előterjesztést nyújtott be, köztük a köznevelési, a rendészeti és a közgazdasági jogszabályok sürgős módosítását. Emellett a Tisza frakció kezdeményezte, hogy jövő kedden válassza meg az új köztársasági elnököt a parlament. A Fidesz szerint közjogilag érvénytelen lesz a köztársasági elnök választás, ezért felesleges azt megtartani. Az ellenzéki párt közleményében utalt arra, hogy továbbra is Súlyog Tamás tekintik az utolsó, legitim módon megválasztott államfőnek. Olcsóbb lett az üzemanyag, a 95-ös benzin ára 7, a gázolajé pedig 3 forinttal csökkent literenként. A benzin átlagára így 593, a gázolajé 661 forintra mérséklődött. Végső szakaszába jutott a hormozi szoros új hajózási rendjéről szóló megállapodás kidolgozása Irán és Omán között. Az Egyesült Államok nélkül tartott egyeztetések után az iráni külügyi szóvívő közölte, hogy a közös nyilatkozat elkészült és fontos, hogy a továbbiakban se avatkozzanak be külső szereplők a folyamatba. Omán egyelőre nem erősítette meg az iráni álláspontot. Erdei házi bulival, koncertekkel, filmbemutatóval, valamint borkóstolóval, pálinka felismerő versennyel és kézműves programokkal is várják az érdeklődőket a ma kezdődő Várajai Akusztik Könnyűzenei Fesztiválon Boldogkőváraján. Az előadók koncertjei kifejezetten a helyszín hangulatához igazodnak. Részletek a rendezvény honlapján olvashatók. Ma és holnap ingyenesen lehet kipróbálni az új Eplényi hegyi biciklipályát. A 2400 méter hosszú, hullámokkal és kanyarokkal teli létesítményt kezdők és gyerekek is használhatják. Külön ösvényt alakítottak ki a kutyával érkezőknek. A hatalmas szárazság miatt országszerte erdőtüzekkel küzdenek Szerbiában. A legnagyobb károk a Vajdaság délkeleti részén fekvő Deliblati homokpuszta természetvédelmi területén keletkeztek, ahol ismét fellángolt a néhány nappal korábban már megfékezett tűz, és eddig mintegy 300 hektárnyi fenyőerdő égett le. Az oltásban helikoptereket is bevetettek. Országszerte derült az ég. Napközben mindenütt sok napsütés valószínű, csak helyenként lehetnek gomoly felhők. Ezekből legfeljebb csak elszórtan alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Napközben 36-42, késő este 25-32 fok várható.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: A fővárosban az Erzsébet hídon Pestre, a Pesti hídfőnél sávlezárásra kell készülni, ma várhatóan 10.30-tól 14.30-ig daruzás miatt. Mától a Margit körúton a Lövőház utcánál mindkét irányban útszűkületen kell áthajtani felújítás miatt. Sávlezárásra kell készülni mától a második kerületben a Törökvész úton, a Pentelei Molnár utca és a Vérhalom utca között útépítés miatt. Időszakosan lezárják az 5. kerületben a Honvéd utcát, a Szabadság tér és a Bátori utca között ma 8 órától 21 óráig, illetve a Szabadság teret az Aulik utca és a Honvéd utca között 16 órától 21 óráig filmforgatás miatt. A József körúton a Petőfi híd felé a Rákóczi tértől a Pál utcáig szakaszonként új kerékpáros és parkolósávot alakítanak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Az Erzsébet körúton a Blahalújza tér után egy sáv járható a Margit híd felé, mert csatornát javítanak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Most pedig folytatódjon a Nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs. Most pedig folytatódjon a Nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.

Tudom, hogy jól esik a csönd, de ez egy picit kényszerű csönd volt, megint egy kicsik és technikai leállás miatt, amiért én elnézést és bocsánatot kérek. Ugyanakkor és egy füst alatt kívánok nagyon kellemes délelőttöt minden kedves Nyitány hallgatónak. A dátum augusztus 6-a, csütörtök van, nem sokára kirándulunk egyet. Egyrészt a főváros centrikus fejemet is próbálom átállítani és elküldeni mindenkit Jászberénybe, hiszen érkezik a Kárpát-medence egyik legnagyobb népművészeti találkozója, immáron mindenkit Jászberénybe, hiszen érkezik a Kárpát-medence egyik legnagyobb népművészeti találkozója, immáron 34. alkalommal a

legyen akkor ez a fő rendező elv, és tudom, hogy más tájék, vagy esetleg még más népek is, de most a legjobb, hogyha Bartók Bélától a magyar képekből jön az este a székelyeknél, ennek ellenére délelőtt van, augusztus 6-án csütörtökön, de a jó zene az mindenféleképpen kell itt a klasszik nyitányban.

0: Rózsa. Művészek és színpadok, álmok és produkciók, próbák és előadások, vastapsok és kudarcok, kritikák és kulisszatitkok. Múzsa a Klasszik Rádió 92.1-en itt, a Nyitányban.
1: Szerintem titkokról majd nem kell beszélni, és nem is esik szó, ez egy rendkívül nyitott rendezvény lesz, mint ahogy én nagyon remélem, hogy rendkívül nyitott válaszokat, és sok-sok segítséget kapok majd vendégünktől, Kocsán Lászlótól. László, jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok önnek és a Klasszik Rádió minden hallgatójának.
1: Ha most föl kéne sorolnom az ön titulusait, akkor nagy levegőt kéne vennem hozzá. Amiért irigylem, hogy néptáncművész, amiért irigylem, hogy koreográfus, amiért irigylem, hogy helytörténeti kutató, amiért nem irigylem, hogy főrendezője és szakmai szervezője, mert ez nagyon sok munkával jár ennek a Jászberényi Csángó Fesztiválnak, és amiért újfent irigylem, hogy Gyimes Felsőlok Csángó település díszpolgára is. Tényleg nehézség, sok munka van a szervezésben, László?
2: Először is az irigykedést hagyjuk, az nem kell.

0: hogy téma legyen az irigykedés. Hát igen, ezek a címek jöttek, vannak, és büszke vagyok rájuk. Csángó Fesztivál. Valóban ebben a mai világban összehozni egy fesztivált, aki szervez, aki látja, de a közember is látja, hogy milyen nehéz manapság összehozni, megteremteni annak a főleg anyagi fedezetét, hogy létrejöhessen egy bármi nemű fesztivál. Így van ezzel a Csángó Fesztivál is, de le kell kopogni, hál' Istennek sikerült összehozni mindent.
1: 34. legalábbis, hogyha jól állok itt a római számokkal, az már hagyomány, az már kötelez, abban már vannak elvárások is, amiknek meg kell felelni. Igazam van?
0: 34. igen, lehetne 36. is, de ugye a COVID két évet elvett tőlünk. 34-et szervezzük. Valóban maga a Csángó Fesztivál egy alapértékre épül. A Csángó kultúrája, ez 1991-től létezik, jött létre a fesztivál, és én hála jó égnek már akkor ott voltam, mentem ki nagy busszal a moldvai csángókért, mert akkor még ugye nem volt az, hogy buszt rendelünk Moldvából és ott beülnek, hanem Jászberényből kiment értük a busz, 1000 kilométerre behozta őket Berénybe, mikor vége lett a fesztivál, visszavitte őket Moldvába. Tehát voltak az elején olyan dolgok, amik ma már elképzelhetetlenek, de valóban a nép kötelez, a Csángó Fesztivál nép kötelez, és ezt a kötelességünket meg kell tegyük minden esztendőben.
1: Az én kötelességem, hogy mindenféle elérhetőséget azonnal szajkózzak, tehát létezik csangofesztivál.com, oldal, a közösségi igen. oldal is rendkívül népszerű, látogatott, és igencsak jó dolgok vannak rajta. Azt mondta, hogy ne beszéljünk irigységről, akkor beszéljünk önzésről. Hogyha valaki Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett örökös aranysarkantyús néptáncművész, akkor lehet, hogy a néptánc a főszereplő a fesztiválon?
0: A néptánc, a népzene és a népi kultúra együttesen a főszereplők, hisz nem lehet csak a néptáncot kiemelni, hisz tánc nincsen zene nélkül. A táncban, a jó hangulatban, a jó hangulathoz kell az ének, kell, hogy énekeljenek az ember, hogy mulassanak, hogy tudjanak kiadni magukból érzéseket, és ehhez nagyon hozzásegít a zene, az ének, és mellett ugye levezetésként a tánc, tehát ez mind-mind meg fog jelenni nálunk.
1: Kik táncolnak, hanyan táncolnak, egy hihetetlenül hosszú sor van itt a táncegyüttesek sorában. Ők mindig jönnek?
0: Nem tudom, van-e annyi műsoridő, hogy felsoroljam, most éjjel jövök ezzel. Hisz több mint 600 résztvevő lesz a fesztiválon, és ezek nagy része mind táncos. Magyarországról, Erdélyből, a csángó vidékekről, a gyimesi csángók, moldvai csángók, de megjelenik egy csángó falu is, egy csángó élettér, ahol a szokásokat lehet átélni, megismerkedni velük. Nagyon sok hagyományőrző együttes, a Jászság népi együttes, utánpótlás csoportjai, a Viganó alapfokművészeti iskola, Jászberényi hagyományőrző együttes, tehát maga a bázis, mi vagyunk kb. Olyan 250-en legalább, úgyhogy mi adjuk ennek a gerincét, de a többiek a vendégek, tehát nagyon sok vendéget lehetne felsorolni, nagyon sok koncertet, kiállítást, hát ma már kezd ugye, ma este a nagy műsorunk, a Naplegenda, a Magyar Állami Népi Együttessel. Igen. Nekünk is van ám egy Margit szigetünk, Jászberényben, úgyhogy azon lesz a koncert.
1: Székely Mihály szabadtéri színpad a leánykori neve, hogyha így keresi valaki, igen. így próbálja meg beütni.
0: A leánykori neve a Margit sziget.
1: László, igazságtalan voltam, hogy nem kérdeztem rá rögtön a kiállításokra, esetleg a mini konferenciákra is, adva egy ilyen tudományos jelleget a fesztiválnak. Fontos, hogy mindig legyen ilyen rész is?
0: Egy konferencia most is zajlik, tegnap kezdődött a Kárpát-haza konferencia, de az nyíltabb. Ezek szól a családokról, családi vállalkozásokról, hogy kapcsolódnak a népi vonalhoz, de a mini konferencia az először lesz megrendezve, egy gondolatébresztő, hisz nagyon elterjedt Magyarországon a moldvai tánc. Ezek körtáncok, nagyon könnyen megtanulhatók, magával ragadja az embert, de ennek vannak olyan dolgai, melyek sajnos úgy kell mondanom, hogy nem igazán tiszták, és ezt szeretnénk leülni és elindítani egy olyan gondolkodási folyamatot, hogy hogy lehetne azt megtenni, hogy tudja az ember, tudja az oktató, hogy mit tanít, hisz egy faluban képzeljék el a hallgatók, és képzeljön is, Moldvában van legalább 100 fajta tánc. Na most ezt mind megjegyezni, hát ember legyen a talpán, de vannak olyan dallamok, melyek 5 faluban ugyanaz a dallam, de mind az 5 faluban más a lépés, melyet rá táncolnak. Tehát ezeket letisztázni, megtenni a lépéseket, hogy valóban ugyanúgy, mintha azt mondjuk, hogy egy jársági táncban van lassú csárdás, friss csárdás, oláhos verbunk. Tehát ez ugye egyszerű elmondani, mert 4 fajta táncról van szó. De viszont, hogyha Moldvában elkezdjük felsorolni egy faluban a táncokat, hát igen nehéz. Még azoknak is, akik ott élnek egymás mellett, de az, hogy akkor tisztában legyünk a képpel, és tudjuk, hogy mit tanítunk a felnövekvő nemzedéknek moldvai csángó magyar táncokból, ehhez az utat szeretnénk megtalálni, az alapjait letenni, és bízom benne, hogy jövőre már nem csak minikonferencia lesz, hanem nagyobb is.
1: A Folklor Kulturális Közalapítvány és a Jászság Népi Együttes tulajdonképpen a rendező, hogyha László nem akarja csak magának vindikálni ezt a jogot, de László, lenne egy elméleti kérdésem, hiszen mondta, hogy busszal régebben jöttek, ma már könnyebb az átjárás. Az a lényeg, hogy ők itt megmutassák, vagy az a lényeg, hogy mi itt megismerjük? Az ott mindkettő, és az itt közötti különbség.
0: Mindkettő benne van, hisz az, hogy ők a Kárpátokon túl vannak, ugye ők soha nem voltak a Nagy Magyarország úgymond részei. Ránézünk egy Nagy Magyarország térképre, az a keleti Kárpátoknál véget ér. Habár történelmi tény, hogy a moldvai vajda mindenkoron a magyar király hűbérese volt állandóan, de nem tartozott a magyar királyság részéhez a moldvai rész. Nagyon ment az elrománosítás, nagyon elrománosodtak a falvak, ortodox papok kerültek a katolikus papok helyére, a helyi vajda mindig egy ilyen Janus politikát folytatott, két arcút, hogy a királyhoz közeledett, de ő hívta be a ortodox egyházat téríteni. Tehát nagyon érdekes és mély dolgok vannak. A mi feladatunk az, hogy egyrészt érezzék a ottani moldvai magyarok is, hogy valóban az anyaországnak fontosak. Az anyaország figyel rájuk, és az ő kultúrájuk valóban a mi érverésünk, tehát a mi szívünk része. És éppen ezért igyekszünk őket minden esztendőben kiemelni, áthozni, és bemutatni a kultúrájukat, de az is nagyon fontos, hogy az itthoni emberek megismerik, akik nem ismerik, hogy a keleti Kárpátokon túl, tehát mondjuk Budapesten felszáll, beszáll egy autóba, elindul, akkor 1000-1200 kilométer múlva, igaz, hogy már közel Bukaresttől 260 kilométerre, bemegy egy faluba, és még mindig magyarul tud beszélni. Na ez az igazán érdekes.
1: Meg az érdekesek, az éjszakai koncertek azért, azt ne felejtsük el, László. Meddig szabad, ezzel arra akarok rákérdezni, hogy a hely, tehát maga Jászberény mennyire vallja magáénak, mennyire engedi a teret, hiszen itt lesz felvonulás, ha akarom, forgatag, meg hát ugye éjszakai koncertek, a város együtt él a fesztivállal?
0: Elmondhatom, hogy igen. Igen, együtt él a fesztivállal, mindenben segíti Jászberény városa, Jászberény lakói. Várják magát a fesztivált, hisz ez a legnagyobb fesztivál Jászberényben, de ugye elmondhatjuk, hogy nemzetközileg is jegyzik ezt a fesztivált. Kulturális téren és hagyományőrzés terén az egyik kiemelt fesztivál nemzetközileg is. Jászberény város teljes mértékben mellé állt a fesztiválnak, Jászberény lakói is mellé álltak a fesztiválnak. Volt egy kis bizonytalanság, mint említettem az elején, de hál' Istennek minden akadály elgördült a fesztivál elől, úgyhogy indulunk, már nekiindultunk, mai nappal meg aztán kezdünk felpörögni. Abban bízunk, hogy minden szépen sikerül, hogy megvalósuljon, és nem szól közben 45-50 fok.
1: Ehhez nem biztos, hogy van nagyon, vagy ebbe beleszólásunk. Kérdésem viszont van, ha valaki nincs még otthon a táncban, nincs még otthon a zenében, úgymond szűz fejjel, ő el tudja foglalni magát? El tud oda menni? Most ráadásul, hogyha még nagyon gyerek, kap olyan programokat, amik beavatják őt, ha ez nem túl csúnya szó?
0: beavatják, mondjuk azt, hogy megismeri, és magáévá teszi, az nagyon nagy dolog. Van egy gyerektáborunk egyébként most is zajlik, ahová bárki beirathatta a gyermekét, a napközbeni tábor, és ott táncot tanul, hagyományokat tanul, de az esti táncházak, melyek a vízutcai székházunkban kerülnek megrendezésre, nagyon remek alkalmat adnak arra, hogy megismerkedjen a zenével, de ha már a zenét ismeri és szereti a népzenét, akkor alkalma van arra, aki bejön hozzánk, hogy beálljon, és az előbb említett moldvai táncokba, vagy a gyimesi körtáncok, abba beálljon, és azzal megfertőződjön a tánccal, hisz ezek után jöhet majd a csárdás és egyéb bonyolultabb dolgok, melyek már könnyebben fognak menni.
1: László, segítsem nekem, van itt egy ilyen programpont, hogy Csángó falu, de hát Jászberényben vagyunk.
0: Igen, Csángó falu, mint ezt is említettem, hogy lesz egy Csángó falunk, egy Csángó élettér, ezt Kelemen Gabriel vállalta magára, ő nagyon-nagyon szereti a csángókat, és el lehet menni hozzá, egy nagyon szép kiállítást fog csinálni csángó viseletekből, szőttesekből, lehet majd csángó viseletben fotózkodni nála, mesél majd a csángókról. 3-4 napon keresztül, aki oda elmegy hozzá ebbe a Csángó falu, ez egy úgy kell elképzelni különben, hogy egy hatalmas sátor, de falunak van elnevezve, hisz magán a városon belül egy kis külön életteret fog alkotni, ami nagyon gyönyörű lesz, és mindenkinek ajánlom, hogy látogassa meg.
1: Jó, hát nem én lennék itt a telefonvonal egyik végén, ha nem hangsúlyoznám, hogy azért gasztronómia is van természetesen, úgyhogy a vasárnapi nap biztos, hogy a Jász népi ételek főző versenyét a már említett Margit szigeten kötelező programpontként említeném, meg hát kiállításról beszéltünk, de van egy remek film is, ami itt látható. Ez ide készült, ez a film, vagy már volt Kanalas Éva filmje?
0: Kanalas Éva filmje nem most készül, de a díszbemutatója nálunk az most fog megtörténni. Elindítottunk tavaly egy olyan sorozatot, hogy mindig szeretnénk a csángókról készült filmeket a moziban nálunk bemutatni. Tavaly Nyisztorilonkának a filmje volt bemutatva, Hegyeken, völgyeken, zengedezve járnék címmel. Most viszont Kanalas Éva csángó bájolás című filmje lesz bemutatva, amit mindenkinek szintúgy ajánlok, hisz ezzel a filmmel a csángók életében ott készültek kint náluk a saját életjükbe, ahogy ők mondják a házukat, a saját életjükbe készültek ezek a filmek, és ott vallanak a csángóságról, önmagukról és a belső mély szokásaikról. Ez a Csángó bájulás díszbemutatója, az nálunk most lesz Jászberényben.
1: László, most készüljön fel, csúnya kérdésem van, vagy nehéz kérdésem van. Amiről beszélünk, ami most ide költözik Jászberénybe, az a múlt, az egy skanzen, az egy bezárt tárló egy múzeumban, vagy ha esetleg én kilátogatok, ha elmegyek, ha már említett több mint 1000 kilométerrel odébb, ott ez él?
0: Ez élő dolog. Ez élő dolog, hála jó égnek, ha bár vannak már olyan részei, melyeket létrehoztak úgy, hogy meg lehet tekinteni, mint egy múzeum, de az átadása a tudásuknak az apákról fiúkra száll, és igyekeznek megtenni azt, hogy ez élő is legyen. Én nagyon szeretek hozzájuk elmenni, velük együtt élni az életüket, ezt teszem már 90 óta, tehát nem most kezdtem azt, hogy kimentem hozzájuk, és látom azt a saját magukban, hogy mennyire fontos nekik a saját kultúrájuk. És ez annyira csodálatos számomra, hogy ez megragadott, és azóta is ezt a csángó világot nagyon imádom, szeretem. Nem hiszem, hogy soha bele fog annyira kerülni, legalábbis bízom benne, hogy csak múzeum legyen, és csak kirakat, mert akkor valamit elrontottunk.
1: De hát itt van, ez él. És most ez egy fesztivál, ugyan 5-től 9-ig Jászberényben. Elmondom még sokatszor, hogy csangofesztivál.com. De egész évben hol találkozhatok én ezzel a szellemiséggel, hagyománnyal? A többi, a 365 mínusz 4, nem tudom kiszámolni, ez matematika.
0: Vannak rendezvények, melyek bemutatják a kultúrájukat. Az egyik legnagyobb a budapesti csángó bál, amely mindig tavasz elején kerül megrendezésre Budapesten. aki Budapestért nem tud Berénybe lejönni, annak ezt ajánlom. Másrésztről meg én mindenkinek mondom, hogy ha lejön ide játsz Berénybe, nyugodtan beszélgessen a csángókkal. Értse meg a nyelvezetüket, hiszen a moldvaiaknál nem volt nyelvújítás a kazinci fél, ami nálunk megvolt. A teljes hasonulást az öregek nem ismerik. Tehát nagyon Valvel. Érdekes. A... Igen?
1: Valvel, csak mondom, igen.
0: A Valveles, igen, igen. Igen. Például mondok egy példát, beszélgetnek egymással, hogy elindultak szekérvel.
1: Szép.
0: Tehát nem szekérrel, igen, szekérvel. Igen. Tehát ugyanez a ezek nagyon érdekes, nagyon szép dolgok, és fülelni kell annak, hogy meg akarja érteni őket, viszont a befejezve a gondolatmenetemet, meg kell velük ismerkedni, össze kell velük barátkozni, és igen, fogni kell magunkat, aki tudja és lehetősége van rá, vonatra, autóba, baráti társasággal beülni, és elmenni hozzájuk. Ez a legmélyebb dolog, és így ismerhetik meg legmélyebben az ő érzésvilágukat.
1: És akkor még a népművészeti vásáról nem is ejtettünk szót, de hát nyilván találkozik majd az ember. Mennyi időt szánjunk rá? Elnézést, hogy ilyen praktikus kérdésem van, László, de ha elindulok délelőtt, akkor bőven lesz programom estig, ugye?
0: Húha, hát igen. Csak úgy kell indulni reggel, aki elindul és autóval jön, hogy minél később érkezik, annál messze tud parkolni a rendezvénytől. Tehát erre fel kell készülni. Viszont aki busszal jön, az szinte a főtéren fog leszállni ott, ahol a rendezvény van. Aki vonattal, annak sétálnia kell egy keveset, de mindenkinek ajánlom, hisz reggeltől estig, pláne a szombati napunk, hát azt indítunk 9 órakor folkmisével, este zárunk csángógálával, közben fellépések, táncpanoráma, a Muharai Elemérnél Bőzői Szövetség gála műsora, a Magyar Palackai Banda, ugye említettem a moldvai és gyümesi csángógálát, melynek címe Édes Gergelem, Kedves Gergelem, ez egy moldvai gyönyörű szép ének, éjszakai koncertek, egyszerűen tobzódhat a válogatásban, aki belenéz a programunkba, és az említett honlapot felkeresi.
1: Plusz az aranykanál étterem is vár mindenkit, nyilván természetesen, hogy a saját hasamat ne hagyjam ki.
0: Igen, igen, és hozzátartozik a főzőversenyhez, hogy nem csak jász és csángó ételek főzőversenye. És ott lesz egy társadalmi zsűri, van egy szakmai, és a társadalmi zsűribe már beszerveztünk gyimesi csángó asszonyokat,
1: ajjaj,
0: akik valóban tudják azt, hogy ajjaj, mi az a csángó étel, úgyhogy fel kell kötni a fakanalat annak, aki csángó ételt akar főzni.
1: Rendben, és utána egy nagy pihenő, László? Vagy indul a 35. megszervezése?
0: Olyan ez, hogy ha egy befejeződik, akkor jönnek az elszámolások. Az elszámolások ugye minden pályázatnál és egyéb dolgoknak helyekről más és más, ennek eleget kell tenni. Most nem tudom, hogy fog idén történni, de eddig minden esztendőben már december 31-ig be kellett adni a következő évi pályázatokat. Tehát ez egy olyan, hogy görgetjük magunk előtt az év mindennapján, hisz nem azt kell látni, hogy véget ért a fesztivál, jaj, de jó, és ezek most pihennek egy hónapig. Maga a kapcsolattartást is nagyon fontosnak tartom a gyimesi moldvai csángókkal, hogy nem, ez nem csak egy olyan fesztivál, hogy felveszem a telefont egy hónap előtt, hogy szia, hello, gyertek már, hányan vagytok, jöttök, jó, ennyi, szia, mentek, hello. Röviden összefoglalva, hanem egy emberi érzések vannak benne. Itt nekem is vannak benne szinte 40 éves ismerettségek, amik folyamatosan ápolni kell, és ápolni is fogunk itt Jászberénybe, hisz ettől lesz a kapcsolatunk mélyebb, ettől lesz emberibb, és nem fog elsikkadni egy múzeum felé, mint hogy beszélgettünk róla.
1: És de jó, hogy beszélgethettünk. Én nagyon szépen köszönöm még egyszer az okvetetlenkedő kérdéseimre a nagyon szép és nagyon kerek válaszokat Kocsán Lászlónak. Nem sorolom föl akkor, hogy néptáncművész, koreográfus, helytörténeti kutató, de hát itt most főrendező és szakmai szervező, Úgyhogy én sok erőt kívánok, elviselhető időt, mint hőmérséklet, azt is kívánok.
0: Ez nagyon fontos.
1: És sok látogatót, aki korán indul, és jó helyen tud leparkolni, akkor...
0: Igen, egy, igen.
1: Ezek szerint...
0: Én is nagyon szépen köszönöm.
1: Köszönöm, és húzzák, ameddig csak húzhatják, nyugodtan is táncoljanak. Ez a legjobb, és ez
0: igyekszünk,
1: a legszebb.
0: Igyekszünk mindenféleképp.
1: Nagyon szépen köszönöm, kedves László. Viszont hallásra, minden jót!
0: Viszont hallásra, én is köszönöm szépen.
1: Átengedem tehát Lászlót akkor a munkálatoknak, de még egyszer fölhívom a figyelmet, hogy changofestival.com, itt érhető el a részletes program, igen részletes program, tehát lesz műsorszám bőviben, tessék választani, vagy tessék átengedni magukat egy jó sétának Jászberényben, mondjuk sok helyszín van, de biztos, hogy mindenhol rábukkanhatnak a 34. Csángó Fesztivál és Népművészeti Vásár eseményeire. Aki pedig a mai világ szülötte, ő pedig természetesen a közösségi oldalon, a kékszínű közösségi oldalon talál meg egy igen részletes leírást. Nagyon szépen köszönöm, hogy figyeltek ránk, hogy László rendelkezésünkre állt, úgyhogy ezen a napon, augusztus 6-án, csütörtökön délelőtte visszaadom a terepet és a szerepet nem az emberi hangnak, hanem a zenének.

0: közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A fővárosban az Erzsébet hídon Pestre a Pesti hídfőnél sávlezárásra kell készülni, ma várhatóan 10.30-tól 14.30-ig daruzás miatt. Mától a Margit körúton a Lövőház utcánál mindkét irányban útszűkületen kell áthajtani felújítás miatt. Sávlezárásra kell készülni mától a második kerületben a Törökvész úton, a Pentelei Molnár utca és a Vérhalom utca között útépítés miatt. Időszakosan lezárják az 5. kerületben a Honvéd utcát, a Szabadság tér és a Bátori utca között ma 8 órától 21 óráig, illetve a Szabadság teret az Aulik utca és a Honvéd utca között 16 órától 21 óráig filmforgatás miatt. A József körúton a Petőfi híd felé a Rákóczi tértől a Pál utcáig szakaszonként új kerékpáros és parkolósávot alakítanak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Az Erzsébet körúton a Blahalújza tér után egy sáv járható a Margit híd felé, mert csatornát javítanak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Következik Wolfgang Amadeus Mozart Figaro házassága, nyitány. Előadja a Magyar Állami Hangversenyzenekar Ferencsik János vezényletével.

Klasszik Rádió 92. 1. augusztus 6-án délelőtt 3:40 tájékán, amikor már tulajdonképpen nincsen sok hátra a klasszik nyitányból, Ennio Morricone muzsikája után némi nemű programot szánok önöknek, vagy próbálok önök elé tárni. Hát először is legyen az mozi, mert már beszélgettünk ezen a héten az egyik reggeli expressben a Városligeti Kert moziról, a Pavilon Kertben. Azt mondja, hogy ma van ezek szerint augusztus, és augusztusban holnap a négyesküvő egy temetés lesz, szombaton a Kung Fu Panda, jövő szerdán pedig a bárányok hallgatnak. Hát ez is azt jelzi, hogy igen, sokrétű és sok színű a színházi vetítés, de egy jó helyről van szó, a Városligetről van szó, és erről jutott eszembe, hogy miért ne lehetne ellátogatni mondjuk a nagy cirkuszba, a fővárosi nagy cirkuszba. Igenis van még előadás, a Mirázs örökség, hagyományok fantázia világa alcímű, a fővárosi nagy cirkusz és a Kazanyi Állami Cirkusz közös produkciója, az van, az élvezhető, egy magyar és közép-ázsiai őstörténeti legendás világban repítik el a nézőket, egy varázslatos produkcióval, mesei alakokkal, fantasy filmeket idéző látványvilággal, szimbolikus jelenetekkel, ma délután 5-kor is, pénteken délután 3-kor, szombaton 2-szer is, meg vasárnap is, úgyhogy érdemes célba venni egyrészt a Városligetet. Hát reméljük, hogy lesz olyan idő, hogy megéri sétálni. Ha séta nagyon a terhünkre lenne, akkor pedig érdemes bemenni a fővárosi nagy cirkuszba, még egyszer a Mirázs örökség című programra. Aztán még, hogy a 21. századot is ide hozzam, a Pesti Színház előadása élvezhető online. Ez a Honderű még 2019-ből Igó Évával, Lukács Sándorral, Kern Andrással, Márton Andrással, Orosz Ákossal, ez egy Valló Péter rendezte Honderű, úgyhogy tessék megnézni, hogy hogyan is kell, egyébként rendkívül egyszerű bejelentkezni ebbe, és az online nézhető kifejezés az az e-színház.hu honlapon nyer és kap értelmet, és egyébként is, ha otthon hűsölnének, egy jól szellőztetett vagy jól elfüggönyözött lakásban, illetve szobában, akkor az e-színház mindig jó program, és egyébként is jó program, úgyhogy itt is keressék az előadásokat, és én még azt hiszem találtam egyet, na ez nagyon furcsa, illetve nem tudom, hogy egészen pontosan hogy kerül ide, hiszen ez tulajdonképpen egy ilyen, ez egy rendezvény lenne, és ez a rendezvény, ez azzal foglalkozik, hogy közelebb hozza a mentősöket, illetve hát a mentő motorosokat önökhöz, ami tulajdonképpen jót jelent, ez a 13. mentő motoros nap már a Hősök terén szombaton, reggel 8-tól indul, és lesznek, Koleszár Henni természetesen ott lesz, úgyhogy megmutatja, hogy mit tud, a Supermoto országos bajnokság versenyeibe is betekinthetünk, vagy betekinthetnek, és így kapcsolódik össze a motorozás tulajdonképpen az életmentéssel. Keressék a közösségi oldalon a nap programjait, lesz közös vonulás, selfie box, meg minden, ami két kerékhez, illetve segítőkészséghez kapcsolódik, hiszen ez a mentő motoros nap, ráadásul a 13. majd a Hősök terén. Találtam programokat, de egy kicsi szusszanás nekem is kell, hogy méltóképpen búcsúzhassunk itt a klasszik nyitányban augusztus 6-ától csütörtöktől. Addig azért folytatódik a zenék hosszú és kellemes sora.

0: Lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útra való. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs Nyitány. Útra való következik itt a Nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
1: A gondolatébresztés némi nemű búcsúval is jár, tekintsük tehát át, hogy a nagy sopánkodásomon, hogy jaj, volt itt Hiroshimában 1945-ben pont ezen a napon az a nagyon rossz ember kísérlet, szóval, hogy ezen kívül mivel foglalkoztunk, egyrészt invitáltuk önöket jövő szerda kora estére Eget nézni, ha a legjobb helyszínt szeretnék megtudni tőlem, akkor az a Schwab-hegyi csillagvizsgáló, sarlós napfogyatkozás lesz, utána pedig jönnek a hulló csillagok, úgyhogy mindenképpen érdemes egy picikét fölfele néznünk, akár izzadunk, akár nem. A hétvégén pedig zajlik majd a Kert Akadémia a homokhátságon, Tabdin, ahol azért arról is lesz majd szó, például a mai vendégünknek, Topor Erika naturkertésznek, kertészmérnöknek köszönhetően, hogy mivel kell, lehet szabad foglalkozni a 21. században, ami velünk együtt túléli ezt az időjárást, és itt növényekre gondoltam. Augusztus 5-e, vagyis ma, kötőjel 9-e, vagyis odébb van még, 34. Csángó Fesztivál, Irány, Jász, Berény, minden beszélgetésünk, ha ez így most nagyon rébuszokban lett volna, akkor utolérhető Spotify-on, a Klasszik Nyitány fül alatt, és akkor most tényleg jöjjön ez a bizonyos útra való kulináris élvezet lenne, ha köztünk lenne még Anthony Bourdain, amerikai séf, író és televíziós műsorvezető. Sajnos nincsen, ennek ellenére nagyon fontos és nagyon jó, amit mondott, miszerint az utazás megváltoztat, ahogy végigmész ezen az életen és ezen a világon, nyomot hagysz magad után, és az utazás is nyomot hagy benned. Ha tehetik, utazzanak, ha nem, akkor a zeneszárnyán utazzanak. Jaj, de szép voltam itt a Klasszik Rádió műsorával. Holnap reggel pedig várják Szerémi Nórit, aki szintén várja majd önöket. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, vigyázzanak magukra. Hőségről több szó ne essék, de tényleg. Úgyhogy minden jót, viszont hallásra.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást, és tekerd szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Tetőzik a hőség. Hétfőre és kedre rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett a kormány. Erdőtüzekkel küzdenek Szerbiában. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Lassan emelkedik Paksnál a Duna vízszintje, tájékoztatott a miniszterelnök a védelmi munkacsoport ülése után. Magyar Péter elmondta, hogy az atomerőmű még üzemelő turbinája továbbra is stabilan termel. Hozzátette, a mai nap még kritikus lesz, ezért azt kérte, aki teheti, továbbra is ütemezze át áramfogyasztását. Ismét rendkívüli kétnapos parlamenti ülést kezdeményezett jövő hétfőre és kedre a kormány. A kabinet 10 előterjesztést nyújtott be, köztük a köznevelési, a rendészeti és a közgazdasági jogszabályok sürgős módosítását. Emellett a Tisza frakció kezdeményezte, hogy jövő kedden válassza meg az új köztársasági elnököt a parlament. A Fidesz szerint közjogilag érvénytelen lesz a köztársasági elnök választás, ezért felesleges azt megtartani. Az ellenzéki párt közleményében utalt arra, hogy továbbra is Súlyog Tamás tekintik az utolsó, legitim módon megválasztott államfőnek. Olcsóbb lett az üzemanyag, a 95-ös benzin ára 7, a gázolajé pedig 3 forinttal csökkent literenként. A benzin átlagára így 593, a gázolajé 661 forintra mérséklődött. Végső szakaszába jutott a hormozi szoros új hajózási rendjéről szóló megállapodás kidolgozása Irán és Omán között. Az Egyesült Államok nélkül tartott egyeztetések után az iráni külügyi szóvívő közölte, hogy a közös nyilatkozat elkészült és fontos, hogy a továbbiakban se avatkozzanak be külső szereplők a folyamatba. Omán egyelőre nem erősítette meg az iráni álláspontot. Erdei házi bulival, koncertekkel, filmbemutatóval, valamint borkóstolóval, pálinka felismerő versennyel és kézműves programokkal is várják az érdeklődőket a ma kezdődő Várajai Akusztik Könnyű Zenei Fesztiválon Boldogkőváraján. Az előadók koncertjei kifejezetten a helyszín hangulatához igazodnak. Részletek a rendezvény honlapján olvashatók. Ma és holnap ingyenesen lehet kipróbálni az új Eplényi hegyi biciklipályát. A 2400 méter hosszú hullámokkal és kanyarokkal teli létesítményt kezdők és gyerekek is használhatják. Külön ösvényt alakítottak ki a kutyával érkezőknek. A hatalmas szárazság miatt országszerte erdőtüzekkel küzdenek Szerbiában. A legnagyobb károk a Vajdaság délkeleti részén fekvő Deliblati homokpuszta természetvédelmi területén keletkeztek, ahol ismét fellángolt a néhány nappal korábban már megfékezett tűz, és eddig mintegy 300 hektárnyi fenyőerdő égett le. Az oltásban helikoptereket is bevetettek. Országszerte derült az ég. Napközben mindenütt sok napsütés valószínű, csak helyenként lehetnek gomoly felhők. Ezekből legfeljebb csak elszórtan alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Napközben 36-42, késő este 25-32 fok várható.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Rákosi bunker egy korábban titkos atombunker Budapest belvárosa alatt. 39 méter mélységben helyezkedik el a Kossuth tér és a Szabadság tér között. Közvetlenül kapcsolódik a 2-es metróhoz és a Magyar Dolgozók Pártjának volt székházához, ahonnan vész esetén azonnal le lehetett volna menni a biztonsági zónába. Korábbi híresztelések szerint rabokkal építették, de a valóságban vidékről lefüggönyözött buszokkal Budapestre szállított bányászok dolgoztak rajta, akik úgy tudták, hogy a 2-es metrót építik. A sosem használt bunkert olyan levegőszűrő rendszerrel szerelték fel, amely a radioaktív por megszűrésére is alkalmas lett volna. Emellett hatalmas víztartály és két generátor is található a föld alatt. A létesítmény állapota mára már nagyon leromlott. A szellőztető berendezések azonban működnek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A második kerületi Lipót mező a nevét első tulajdonosáról, Göbül Lipót budai Molnárról kapta, aki ezt a területet Buda városától az 1820-as években vásárolta meg. A majorságban Göbül vendéglőt létesített, ez is hozzájárult, hogy a környék népszerű kiránduló helyé vált. A Páfrány utcai épületet utoljára üzemi konyhaként használták. A kis hárshegyi lejtőn első Ferenc József rendeletére 1868-ban épült fel a Magyar Királyi Országos Tébolyda, melynek nevét később Országos Elme és Ideggyógyintézetre változtatták. Ezután a Lipót mező generációkon keresztül mintegy az Elmegyógyintézet szinonimájává vált, amit sárgaházként is emlegettek. Végül Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet néven működött, egészen 2007-es bezárásáig. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A pestszentlőrinci Ferihegy városrész Májerfi Ferenc serfőzőmester szőlész után kapta a nevét. Májerfi a lovaregylet alapítója és Széchenyi István közeli barátja volt. A szentlőrinci Grassalkovics birtok egy részét megvásárolta. Itt szőlőiskolát is létesített, ahol új fajtákat nemesített ki akkor, amikor a magyar szőlőkultúra hanyatlásnak indult. Ezt a területet nevezték el róla később Ferihegynek. Bár valódi hegy itt sosem volt, csak homokbuckák, amikre a német származású földbirtokos igazi hegyekként tekintett. A 140-150 méter magas buckákat 1940-ben a reptér építésekor elegyengedték, de a terület neve továbbra is Ferihegy maradt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Puskás Ferenc minden idők egyik legnagyobb labdarúgója volt. George Best, a Manchester klasszisa így emlékezett meg róla. Puskás és én edzők voltunk egy ausztráliai akadémián. A gyerekek gúnytűztek a súlyából és a korából. Úgy döntöttünk, hogy a srácok kihívhatnak egy edzőt, hogy az el tudja találni a kapufát 10-szer egymás után. Ők természetesen az öreg, kövér trénert választották. Meg kellett tippelni, hányszor sikerül majd neki. A legtöbben 5-nél kevesebbet mondtak. Én 10-et. Puskás 9-szer egymás után kapufát lőtt. A 10. lövés előtt a levegőbe emelte a labdát, majd mindkét vállán, a fején és a sarkán is megtáncoltatta, aztán a kapufára ágyúzta azt. Minden srác csendben állt. Végül egyikük megkérdezte, hogy ki ő. Én azt feleltem. Neked csak, Mr. Puskás. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Tetőzik a hőség. Hétfőre és kedre rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett a kormány. Erdélyi házi buli lesz Boldogkőváraján. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ismét kétnapos rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett jövő hétfőre és kedre a kormány. A kabinet 10 előterjesztést nyújtott be, köztük a köznevelési, a rendészeti és a gazdasági jogszabályok sürgős módosítását. Emellett a Tisza frakció kezdeményezte, hogy jövő hét kedden válassza meg az új köztársasági elnököt a parlament. A Fidesz szerint közjogilag érvénytelen lesz a köztársasági elnök választás, ezért felesleges azt megtartani. Az ellenzéki párt közleményében utalt arra, hogy továbbra is Súlyog Tamást tekintik az utolsó, legitim módon megválasztott államfőnek. Hétfőig várják a jelentkezéseket az Egyszülős Csillagpont Fejlesztő Központ harmadik szemeszterére, tájékoztatott az Egyszülős Központ. A program ingyenes, szakmai, terápiás és közösségi támogatást nyújt a fogyatékossággal élő gyermekeket nevelő egyedülálló szülőknek. Az érintett családok a szervezet hivatalos oldalán nyújthatják be jelentkezésüket. Ismét halálos áldozatokat követeltek az éjszakai orosz dróntámadások Ukrajnában. Harkiv megyében 3-an meghaltak, Szumiban 12-en, Zaporizsjában pedig 2-en megsebesültek. A támadásban bevásárlóközpont, üzletek, többszintes épületek és családi házak is megrongálódtak. Közben az eddigi legerősebb ukrán dróntámadás érte a volgamenti Jaroszlavli régiót. A helyi olajfinomítóban tűz keletkezett. Végső szakaszába jutott a Hormuzi szoros új hajózási rendjéről szóló megállapodás kidolgozása Irán és Omán között. Az Egyesült Államok nélkül tartott egyeztetések után az iráni külügyi szóvivő közölte, hogy a közös nyilatkozat elkészült és fontos, hogy a továbbiakban se avatkozzanak be külső szereplők a folyamatba. Omán egyelőre nem erősítette meg az iráni álláspontot. Erdélyi házi bulival, koncertekkel, filmbemutatóval, valamint borkóstolóval, pálinka felismerő versennyel és kézműves programokkal is várják az érdeklődőket a ma kezdődő Várajai Akusztik Könnyűzenei Fesztiválon Boldogkőváraján. Az előadók koncertjei kifejezetten a helyszín hangulatához igazodnak. Részletek a rendezvény honlapján olvashatók. A hatalmas szárazság miatt országszerte erdőtüzekkel küzdenek Szerbiában. A legnagyobb károk a Vajdaság délkeleti részén fekvő Deliblati homokpuszta természetvédelmi területén keletkeztek, ahol ismét fellángolt a néhány nappal korábban már megfékezett tűz, és eddig mintegy 300 hektárnyi fenyőerdő égett le. Az oltásban helikoptereket is bevetettek. Országszerte derült az ég, napközben mindenütt sok napsütés valószínű, csak helyenként lehetnek gomoly felhők, csak elszórtan alakulhatnak ki záporok. Napközben 36-42, késő este 25-32 fok várható.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapest hosszú története során a ma is működő csatornázási rendszer különböző módszerek felhasználásával alakult ki. Már a római korban épültek vízvezetékek, fürdők és csatornák. A harmadik században a középületekben és lakóházakban vízöblítéses illemhelyek voltak. A szenny és csapadékvizeket csatornahálózat gyűjtötte össze és vezette a Dunába. Azonban a népvándorlás évszázadaiban a római közművek nagy része elpusztult. A középkorban a szennyvizek az utcák kövezetén folytak, a járványok állandó veszélyét hordozva. Helyenként azonban már foglalkoztak a problémával. Budán a királyi vár vízemelő szerkezete 1416-ban készült el, majd Mátyás uralkodása idején vízvezeték is épült, bár az emberek nagy része ekkor még egyáltalán nem tartotta fontosnak a csatornázás ügyét. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A síkságon elterülő Pestet hadászati védelmi okból Mátyás király fallal vetette körbe. A Dunától indult, és a jelenlegi Kiskörút vonalán végighúzódva szintén a Dunánál ért véget. A városfal majdnem 2 kilométer hosszú volt, és az 1780-as évekig érintetlen maradt. A 18. század végére Pest rohamos fejlődését, gazdasági megerősödését akadályozta a várost körülvevő, az szinte a külvilágtól teljesen elzáró fal. Vonala azonban Pest további fejlődésében szinte minden korszakban fontos szerepet kapott. Erre az útvonalra épült a reformkori kulturális fellendülés és a városi kereskedelem számos intézménye, köztük a Nemzeti Múzeum, a régi képviselőház, a vásárcsarnok és a fővámház is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az első kerületi vérmező a nevét a magyar jakobinus mozgalom vezére Martinovics Ignác és társai 1795-ös kivégzéséről kapta, akiknek a park Szél-Kálmán tér felüli végén emlékművet is állítottak. A név egyébként egy kicsit sem túlzás. Amikor Martinovics végignézte első társa kivégzését, állítólag elájult, ettől kezdve pedig alig tért magához. A vérpadhoz is úgy kellett odavonszolni. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Dr. Zwack, az osztrák uralkodóház udvari orvosa 1790-ben egy 40 féle gyógynövényből főzött likört adott a visszatérő gyomorbántalmaktól szenvedő második Józsefnek, aki a legenda szerint így kiáltott fel. Das ist ein Unikum. Ez egyedülálló. Az ital receptje a családban maradt. A doktor leszármazottja, Zwack József 1892-ben építette fel Soroksári úti szeszgyárát. A századfordulóra a cég Európa hírű likörgyártó lett. Nem kis marketingérzékkel még a kor csodalováról elnevezett kincsem likört is piacra dobták. Érdekesség, hogy az Unikum receptje az esztergomi prímási levéltárban van titkos letétben.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A nyár legizgalmasabb klasszikus zenei fesztiválja, a Miraton Fesztivál augusztus 22-e és 30-a között 8. alkalommal tölti meg Budapestet zenével, Miranda Liu hegedű művész vezetésével. 12 koncert, 11 ország művészei, Mozarttól Chopinig. Akár 30% kedvezmény most a miraton.jegy.hu-n.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Tetőzik a hőség, növekedett a kereslet az albérletek iránt, több helyen is bozó tüzek keletkeztek az országban. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. Ismét rendkívüli kétnapos parlamenti ülést kezdeményezett jövő hétfőre és kedre a kormány. A kabinet 10 előterjesztést nyújtott be, köztük a köznevelési, a rendészeti és a gazdasági jogszabályok sürgős módosítását. Emellett a Tisza frakció kezdeményezte, hogy jövő kedden válassza meg az új köztársasági elnököt a parlament. A Fidesz közleményében utalt arra, hogy továbbra is Súlyog Tamást tekintik az utolsó legitim módon megválasztott államfőnek. Mérsékelten növekedett a felsőoktatási ponthatárok kihirdetése után az albérletek iránti országos kereslet, derül ki az egyik vezető ingatlanpiaci portál adataiból. Az elmúlt két hétben országosan 6%-kal emelkedett a kiadó lakások iránti telefonos napi érdeklődés. Ez 0,6%-os erősödést jelent a tavalyi év azonos időszakához képest. Júniusban 3%-kal nőtt a kiskereskedelmi forgalom az előző év azonos időszakához képest, közölte a KSH. Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 1,8%, a nem élelmiszer kiskereskedelemben 5%-kal bővült az értékesítés. Az üzemanyag kiskereskedelemben minimálisan visszaesett a forgalom. Megváltozott rendben dolgoznak a főkert munkatársai a hőségben, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely azt írta, a locsolás nagy részét a hajnali órákban végzik, amikor a víz kevésbé párolog el. Hozzátette, a takarékosságban elsőbséget élveznek a fiatalfák, valamint a szélsőséges időjárásnak leginkább kitett növények. Több helyen is bozott tüzek keletkeztek az országban, kigyulladt egy ligetes terület a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tiszalökön, a Fejér megyei Ercsiben pedig aljnövényzet ég. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint a tűz ott mintegy másfél hektárnyi területet érint. Az oltást hivatásos és önkéntes tűzoltók végzik. A drasztikus vízszint csökkenés súlyos kihívás elé állítja a magyar haltermelőket. Hívta fel a figyelmet a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet. A szakemberek szerint a felmelegedő vízben nő az oxigénhiány kockázata, ami veszélyezteti a halállományt. A kármentés érdekében a haltermelők folyamatos oxigénméréssel, a tápláló víz beosztásával és levegőztetéssel igyekeznek stabilizálni a vizet. A munkanapát helyezés miatt az iskolaszüneti munkanapi menetrend szerint közlekednek a fővárosi közösségi közlekedési járatai szombaton. A turisztikai és szabadidős szempontból kiemelt vonalakon ugyanakkor a megszokott hétvégi sűrűbb forgalmat biztosítja a BKK. Országszerte derült az ég, napközben mindenütt sok napsütés valószínű, csak helyenként lehetnek gomoly felhők. Délután 36-42, késő este 25-32 fok várható.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Andrássy út három szakaszra osztható. A szakaszokon mind a beépítettség, mind az útpálya elrendezése, hosszúsága és szélessége is különbözik. A harmadik szakasz a Kodály körönd és a Hősök tere között fekszik. Ennek hossza 656 méter, szélessége itt is 45,5 méter. Az utat itt különálló paloták, villák szegélyezik. Itt már kertvárosiasabb hangulatú a környék. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kettes metró építését a sajtó folyamatosan figyelemmel kísérte. Az építés első szakaszában még ilyen hírek jelentek meg. Az 1952. évi munkaverseny második helyezettje a Föld alatti vasútépítő vállalat, mely első félévi tervét 111,1%-ra teljesítette. Az 1963-ban kezdődött második építési szakaszban a sajtó már kereste a szenzációkat. Nagyon várta a Duna alatti átfúrást, hát ha ott történik valami rendkívüli esemény. Azonban egy vízbetörés nem ott, hanem a Rákóczi út alatt az Uránia és a Rókus kórház között következett be, melyet sikerült a közvélemény elől eltitkolva elhárítani.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A mai Szent Lukács gyógyfürdő területén a hőforrások energiáját eredetileg más célokra használták. A lőpor és gabonamalom egyik tornyának romját a helyreállító munkálatok során tárták fel, ez ma is látható az épületben. A fürdőt a 19. század óta nem csak a pihenés és rekreáció miatt keresték fel, hanem a társasági élet központja is volt. Nagyjaink közül gyakran megfordult itt Kodály Zoltán, Illyés Gyula, Zelk Zoltán, Makk Károly, Kállai Ferenc és Örkény István is.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A spiritizmusnak neves magyar képviselői is voltak a 19. században. Gróf Szapáry Ferenc például magnetizáló gróf néven vonult be a köztudatba, miután a bécsi mesmerféle belejezéses gyógyítást kitanulta. Leginkább gazdag nemesi feleségek unalmát üzte el, és a fejükbe beszélte, hogy igazából nem is betegek. Mindeközben színes leplekbe burkolózva, vízes hordók között lejtett furcsa táncokat. Szapáry gyakran megfordult Arany János családjánál is, aki ugyan szkeptikusnak vallotta magát, de több tucat asztaltáncoltatáson vett részt. De más ismert neveket is találunk a spiritiszták között. Madács Imre fia például apja könyveit cserélgette okkultista irodalomra, és Jókai Morról is főjegyezték, hogy látogatott szeánszokat.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Tetőzik a hőség, növekedett a kereslet az albérletek iránt. Több helyen is bozott tüzek keletkeztek az országban. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. Ismét rendkívüli kétnapos parlamenti ülést kezdeményezett jövő hétfőre és kedre a kormány. A kabinet 10 előterjesztést nyújtott be, köztük a köznevelési, a rendészeti és a gazdasági jogszabályok sürgős módosítását. Emellett a Tisza frakció kezdeményezte, hogy jövő kedden válassza meg az új köztársasági elnököt a parlament. A Fidesz közleményében utalt arra, hogy továbbra is Súlyog Tamás tekintik az utolsó legitim módon megválasztott államfőnek. Mérsékelten növekedett a felsőoktatási ponthatárok kihirdetése után az albérletek iránti országos kereslet, derül ki az egyik vezető ingatlanpiaci portál adataiból. Az elmúlt két hétben országosan 6%-kal emelkedett a kiadó lakások iránti telefonos napi érdeklődés. Ez 0,6%-os erősödést jelent a tavalyi év azonos időszakához képest. Júniusban 3%-kal nőtt a kiskereskedelmi forgalom az előző év azonos időszakához képest, közölte a KSH. Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 1,8, a nem élelmiszer kiskereskedelemben 5%-kal bővült az értékesítés. Az üzemanyag kiskereskedelemben minimálisan visszaesett a forgalom. Megváltozott rendben dolgoznak a főkert munkatársai a hőségben, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely azt írta, a locsolás nagy részét a hajnali órákban végzik, amikor a víz kevésbé párolog el. Hozzátette, a takarékosságban elsőbséget élveznek a fiatalfák, valamint a szélsőséges időjárásnak leginkább kitett növények. Több helyen is bozott tüzek keletkeztek az országban, kigyulladt egy ligetes terület a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tiszalökön, a Fejér megyei Ercsiben pedig ajnövényzet ég. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint a tűz ott mintegy másfél hektárnyi területet érint. Az oltást hivatásos és önkéntes tűzoltók végzik. A drasztikus vízszint csökkenés súlyos kihívás elé állítja a magyar haltermelőket, hívta fel a figyelmet a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet. A szakemberek szerint a felmelegedő vízben nő az oxigénhiány kockázata, ami veszélyezteti a halállományt. A kármentés érdekében a haltermelők folyamatos oxigénméréssel, a tápláló víz beosztásával és levegőztetéssel igyekeznek stabilizálni a vizet. A munkanapát helyezés miatt az iskolaszüneti munkanapi menetrend szerint közlekednek a fővárosi közösségi közlekedési járatai szombaton. A turisztikai és szabadidős szempontból kiemelt vonalakon ugyanakkor a megszokott hétvégi sűrűbb forgalmat biztosítja a BKK. Országszerte derült az ég, napközben mindenütt sok napsütés valószínű, csak helyenként lehetnek gomoly felhők. Délután 36-42, késő este 25-32 fok várható.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budai törökfürdőket a Hammámi vezette, aki gyakorlatilag vállalkozó volt. Ő számolt el a tulajdonos felé a bevételekkel és kiadásokkal, de sokszor nem ez volt a fő foglalkozása. A budai állami fürdőt például a vért készítők parancsnok helyettese, később egy budai polgár, majd egy gránátos üzemeltette a török uralom idején. A fürdő személyzetéhez tartozott a forró kövezet miatt megemelt papucsban dolgozó dellák. A dellákok a nem muszlim fiatal fiúk közül kerültek ki, e szakma gyakorlását ugyanis a muszlim hitűek méltóságukon alulinak tekintették. A dellák feladata volt a masszírozás és az iszlám által kötelezően előírt szörtelenítés elvégzése. A török fürdőkben fürdőszolga, a hádim is dolgozott, aki a fűtésről és a takarításról gondoskodott. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. És a takarításról gondoskodott. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az M3-as metró harmadik szakaszát 1981. december 30-án helyezték üzembe. 2,4 kilométerrel és további három állomással. Így már az Élmunkás, azaz Lehel térig közlekedett a kék metró. Ennek a rövid szakasznak az átadásával a keleti, a nyugati és a déli pályaudvar is elérhetővé vált metróval. Az akkor még Marx térnek nevezett nyugati téren Budapest legnagyobb föld alatti terét alakították ki, és a felszíni tömegközlekedés rendszere is megváltozott.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Ferihegyi repülőtér építésekor akadtak a technikai kihívásokon kívül is megoldandó problémák. A terület ugyanis nem volt egy kézben. Az egyik tulajdonos, a csak Nándi bácsiként emlegetett juhász, nem volt hajlandó eladni a földjét, így a házát tulajdonképpen körbeépítették, de tovább élhetett benne. Az épület még most is ott áll a kettes kifutópálya végében. Természetesen már nem laknak benne, de egy ideig állítólag a pilóták és a sztjuárdeszek titkos találka helye volt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kettes metró vonalát 1950 és 1955 között a Népstadion és a Déli pályaudvar között tervezték két szakaszra bontva megépíteni, 8 állomással. Az építkezés első ütemében a Népstadion és a Sztálin tér, a mai Erzsébet tér között indult volna meg a forgalom, majd ezt követően került volna sor az Erzsébet tér Déli pályaudvar közötti második szakasz átadására. Az akkori tervben az Asztóriánál még nem volt állomás, és a Népstadion utáni az Őrsvezér térig tartó felszíni szakaszról sem volt szó.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Tetőzik a hőség, még több mint egy hónapig ki lehet tölteni a kormány online közlekedésbiztonsági kérdőívét. Telefonos csalásokra figyelmeztet a rendőrség. Köszöntöm Önöket, Laványi Judit vagyok. A Dunapaksnál a hétvége óta 10, ezen belül az elmúlt egy napban 4 cm-t emelkedett, a víz hőmérséklete csak nem 28 fok. Az atomerőmű a lehetséges 2000 megawatt helyett jelenleg 230 megawatton termel, olvasható a kormány.hu oldalon. A Balaton átlag vízállása 1 cm-rel csökkent, a Velencei tó vízállása ezúttal nem változott, de így is 24 cm-rel van a valaha mért legkisebb szint alatt. Még több mint egy hónapig, szeptember 9-éig lehet kitölteni a kormány online közlekedésbiztonsági kérdőívét, emlékeztetett a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a közösségi oldalán arról írt, hogy a többi között az átlagsebességmérés bevezetésével és az elektromos rollerek szabályozásával kapcsolatban várják a véleményeket. Csökkent a fővárosban a 100 millió forint feletti ingatlanok iránti kereslet a tavalyi év azonos időszakához képest az első féléves adásvételi adatok alapján, közölte az egyik piacvezető ingatlan iroda. Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy az agglomerációban egyre többen kerestek ebben az ársávban ingatlant. Szakértők szerint a tendencia mögött a többi között az olcsó Pest megyei négyzetméter ár állhat. Telefonos szélhámosok csaltak ki 2,5 millió forintot egy dunaföldvári nőtől. A banda tagjai azt hitették el az áldozattal, hogy fia súlyos közlekedési balesetet okozott. Az ismeretlenek rendőrnek, ügyvédnek és a nő saját fiának kiadva magukat többször is telefonáltak, majd rávették, hogy a pénzt és ékszereket is adja át nekik. A rendőrség ismét felhívta a figyelmet arra, hogy ismeretleneknek senki ne adjon ki személyes vagy banki adatokat, és ne adjon át készpénzt vagy értéktárgyakat. Szombaton kezdődik a 25. Hétrét Ország Fesztivál az Őrségben. Augusztus 23-áig templomi és szabadtéri koncertekkel, színházi produkciókkal, valamint filmvetítésekkel várják az érdeklődőket. További 10 napig tart a hőhullám Olaszországban. Az Appenninekben 500 méteres magasságban is 41 fokot mértek. Az egész országban vörös riasztás van érvényben. A városokban a legmelegebbet a nápolyi központi vasútállomásnál mérték, ahol 48 fokot mutattak a hőmérők. Az északnyugati Torinóban a Po folyó medre majdnem teljesen kiszáradt. Országszerte derült az ég, napközben mindenütt sok napsütés valószínű, csak helyenként lehetnek gomoly felhők. Ezekből legfeljebb csak elszórtan alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Kezdetben a Dunántúlon, majd később már egyre több felé megélénkül, zivatarok közelében megerősödik a szél. Délután 36-42, késő este 25-32 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kiegyezés utáni időszakban itthon is megjelentek az első játékboltok, leginkább Pest belvárosában. Addig az otthon készített játékokon kívül esetleg külföldről, elsősorban Nürnbergből lehetett beszerezni ilyen jellegű kézműves termékeket. Az ország első játékáruháza az Árkád Bazár volt, ami a mai Metróklub helyén 15 évig működött. Mivel főbeszerzési forrásai Besztercebánya környékén voltak, így Trianon után ezeket már jóval bonyolultabbá vált elérni. A gyönyörűen berendezett, elegáns árkád ezért 1924-ben végképp bezárt a kapuit. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. A Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Kispestet 1871-ben alapították vidéki földeken, mint falu Pest határában, ezért Kispestnek hívták. Budapest 19. kerületeként 1950-ben csatolták a fővároshoz. A lakáshínség enyhítésére, korszerűsítésére 1949 és 1964 között megépült az élmunkás lakótelep, majd 1977 és 1986 között épült a kerület központjában található lakótelep. A kerülethez Budapest két város része tartozik, Kispest és Vekerletelep.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapesten több olyan elnevezés is akad, ami a környék egykori élénk szállítmányozására és a kereskedelmére emlékeztet minket. Ilyen például a Vámház körút, a Sörház utca és a Fővám tér. Ez utóbbinak az 1800-as évek elején Salzplatz, később Sóház tér volt a neve, mivel itt állt a sóhivatal. Itt a só kitermelésével és az adózással kapcsolatos ügyeket intézték, mivel a só állami monopólium volt. Az adót erre kijelölt tisztviselők a sótisztek szedték be. 1871-ben Ébül Miklós tervei alapján kezdték el építeni a kétemeletes fővámházat. Ez ma a Corvinus Egyetem épülete.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Ferihegyi repülőtéren szerencsére ritkán fordult elő súlyos légi baleset. A legutolsó szerencsétlenség 1975. január 15-én történt, amikor is egy malév gép leszállás közben lezuhant. A gép utasok nélkül repült, ám a katasztrófának így is 9 áldozata volt. A repülőgép teljes legénysége. A repülésről, a baleset idején uralkodó időjárási körülményekről azóta számos tanulmány született, amelyek elemezték a látási viszonyokat. A szerencsétlenség pontos okát máig nem tudták megállapítani. Közrejátszhatott az is, hogy a ködös esti idő miatt a pilóták különös érzékcsalódás áldozatai lehettek, amely elhitethette velük, hogy a gépük túl meredek szögben emelkedik. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Ma tetőzik a hőség. Stabilan üzemel a Paksi erőmű blokkja. Megrongálták a Bori Radnóti szobrot. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Tovább emelkedett Paksnál a Duna vízszintje, a hétvégéhez képest már csak nem 10 cm nőtt a vízállás, és az osztrák vízgyűjtő területeken eső várható, írta a kormány főközösségi oldalán. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a Paksi turbina rendben üzemel, de a mai kánikulai napon is szükséges lesz az önkéntes fogyasztás csökkentés. A Duna alacsony vízállása miatt egyeztetett a külügyminiszter a szlovák környezetvédelmi tárca vezetővel. Orbán Anita közölte, Magyarország hiánytalanul megkapja a nemzetközi kötelezettségek alapján járó szokásos vízmennyiséget. Tomás Taraba ígéretet tett arra, hogy a szlovákiai vízhiány ellenére a vízhozam egyenletes marad és esetlegesen többlet vizet is átengednek. Orbán Anita emellett cáfolta azokat a híreszteléseket, amelyek a szomszédos országokat tennék felelőssé a folyó jelenlegi rendkívül alacsony vízállásáért. Szombaton szavaz az államfőjelöltjéről a Tisza párt parlamenti képviselőcsoportja. Bújdosó Andrea frakcióvezető elmondta, hogy a jelöltek kiválasztása még folyamatban van, és céljuk, hogy több lehetőség közül választhassanak, neveket ugyanakkor nem árult el. Hozzátette, arról még zajlanak az egyeztetések, hogy az államfőjelöltjüket hogyan mutatják be. Még több mint egy hónapig, szeptember 9-ig lehet kitölteni a kormány online közlekedés biztonsági kérdőívét, emlékeztetett a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a közösségi oldalán arról írt, a többi között az átlagsebességmérés bevezetésével és az elektromos rollerek szabályozásával kapcsolatban várják a véleményeket. Megrongálták Radnóti Miklós szobrát a szerbiai Borban. A szerbiai bányavárosnak Magyarország 1979-ben ajándékozta a költő szobrát, ám a 600 kg-os bronzból készült emlékművet 2001-ben ellopták. 2004-ben új szobrot állítottak a meggyilkolt költőnek, amely azóta is a kelet-szerbiai városban áll. Radnóti Miklós 1944-ben a Bori táborban teljesített kényszermunkaszolgálatot. Második világháborús repeszgránátot találtak a Fejér megyei Kislángon. A német robbanószer a főutcában egy parkoló építése közben került elő. A rendőrség 50 méteres körzetben lezárta a területet, ami az orvosi rendelőt és 20 embert érintett. A gránátot egy kijelölt robbantási területen fogják megsemmisíteni. Rövidített útvonalon a déli pályaudvar és a Deák Ferenc tér között jár a 2-es metró vasárnap délelőtt előre tervezett karbantartás miatt, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Délig az Ősvezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz viszi az utasokat. Országszerte derült az ég, csak helyenként lehetnek gomoly felhők, ezekből legfeljebb csak elszórtan alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Délután 36-42, késő este 25-32 fok várható. Holnaptól mérséklődik néhány fokot a hőség.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Elfeledett szakmaként beszélhetünk ma már az úgynevezett tűzlegényekről is. Ők a régi fővárosi kávéházak konyháin dolgoztak. Fehér zubbonyt és papírból készült admirális sapkát viseltek. A feladatuk az volt, hogy folyamatosan megrakják a tüzet, vigyázzanak a tejre, hogy ki ne fusson, illetve a habot is ők verték fel. A kávéházak személyzetének fontos részét képezték, de mivel nem voltak szem előtt, kevesen foglalkoztak velük. Ahogy a technika fejlődött, a modern konyhai eszközök lassan kiszorították a tűzlegényeket a kávéházakból és éttermekből. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kommunista hatalomátvétel után a párt felismerte, hogy a magánszektor és a mecénások már nem tudják fenntartani a sportklubokat. Így ott is megkezdődött az államosítás 1949-ben. Ezt úgy oldották meg, hogy szakszervezetek, bányák, állami szervek váltak egy-egy egyesület fenntartóivá. Az FTC az Élelmiszeripari Dolgozók Szövetsége alá került, és EDOSZ, majd Kinizsi SL néven játszottak. Mivel szakszervezeti csapat voltak, központi utasításra a messzint is meg kellett változtatni. A Spartak Moszkva mintájára a Fradi 5 évig piros-fehérben lépett pályára. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kettes metrónak az 1954-ben félbeszakított építése 1963-tól már a Kádár rendszerben folytatódott. Az építési program 60-as években egészült ki az Astoria állomással. A vonalat a felszínen is meghosszabbították a Népstadiontól az Őrsvezértérig. A metróvonal az Őrsvezértere és a Deák tér között 1971-ben, a déli pályaudvarig 1973-ban készült el. Az építkezés megkezdésétől a végleges átadásig 23 év telt el.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az ELTÉ-t kezdetben Nagyszombati Jezsuita Egyetemnek, 1769-től Királyi Magyar Tudományegyetemnek, újabb áthelyezése után Pesti Királyi Tudományegyetemnek, 1873-tól 1921-ig Budapesti Tudományegyetemnek, 1921-től Magyar Királyi Pázmány Péter Tudományegyetemnek nevezték. Eötvös Loránd fizikus, politikus nevét 1950. szeptember 15-e óta viseli. Jelenleg 8 karral működik, és mintegy 28 ezer hallgatója van Budapesten és Szombathelyen. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
3: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást, és tekerj szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A legfontosabb hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Létrejött a megállapodás az uniós forrásokról. A rendőrség előállította K. Endrét, a kegyelmi ügy kulcsfiguráját. Holnap eleinte sok napsütésre készülhetünk, majd észak felől megnövekszik a felhőzet. Jó estét kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Megállapodott a magyar kormány és az Európai Bizottság a befagyasztott uniós források feloldásáról. Összesen 16,4 milliárd euróról van szó, jelentette be a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter közölte, Brüsszelnek nem ideológiai elvárásai voltak. A pénzt eddig az előző kormány korrupciója blokkolta. A Tisza kormány ezért zéró toleranciát hirdet, és benyújtotta Magyarország csatlakozási szándékát az Európai Ügyészséghez. Ursula von der Leyen a bizottság elnöke megerősítette, a mérföldkövek teljesítése miatt 4 milliárd 200 millió eurót azonnal át is utalnak az országnak. Emellett a magyar diákok a következő tanévtől újra részt vehetnek az Erasmus programban. A Fidesz közleményében élesen bírálta a megállapodást. A kormánypárt szerint Magyar Péter, idézem, eltitkolja a paktum részleteit, és követelik annak azonnali nyilvánosságra hozatalát, különösen a migráció, a rezsicsökkentés és a nyugdíjak ügyében. A Velencei Bizottsághoz fordult Súlyog Tamás köztársasági elnök, miután nyílt konfliktus alakult ki a Sándor Palota és az új kormány között. Az államfő hivatalának mai közleménye alapján az áprilisi választások óta a kormány és a miniszterelnök részéről olyan nyilatkozatok hangoztak el, amelyek politikailag próbálják ellehetetleníteni a köztársasági elnököt. Átmenetileg kisebb létszámmal működik a fővárosi közgyűlés, miután a tavaszi parlamenti választások miatt több képviselő is távozott a testületből. Az áprilisi választások nyomán 5 fővárosi képviselő szerzett országgyűlési mandátumot. Az ő pótlásukról később dönt a választási bizottság. Karácsony Gergely főpolgármester közölte, így a testület jelenleg 33 helyett 29 képviselővel folytatja a munkáját. A parlamenti távozások miatt szinte az összes nagy fővárosi frakció élén személyváltozások történtek, miután a korábbi vezetők, köztük Szentkirály Alexandra és a miniszterré kinevezett Vitézi Dávid is távoztak a közgyűlésből. Tordai Attilát, a Semmelweis Egyetem tanszékvezető egyetemi tanárát kérte fel az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatói feladatainak ellátására az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt közösségi oldalán közölte, hogy a szervezet átadás átvétele már megkezdődött, és az intézmény működését teljes körűen átvilágítják majd. A rendőrség előállította K. Endrét, a kegyelmi ügy kulcsfiguráját, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság szóvívője. K. Kristóf megerősítette, hogy a férfi gyanúsítottként hallgatják ki hamis tanúzás miatt. Hozzátette, hogy K. Endre ellen jelenleg is eljárási cselekmények folynak, és további eljárásokra is sor kerül majd. Végül az időjárásról. Holnap eleinte sok napsütésre számíthatunk, majd észak felől megnövekszik a felhőzet. Záporzivatar inkább északkeleten fordulhat elő, az északnyugati szél megerősödik. 24-30 fok valószínű holnap délután. Köszönöm a figyelmet! A híreket Szabó Katitól hallották.
0: kezdődjön az Intermezzo. A mikrofonnál Bálint Edina.
4: Kellemes és derűs délutánt kívánok. Üdvözlöm Önöket, nagyon remélem, bízom benne, hogy megjött a kedvük a játékhoz, mondjuk mostantól. Hát eddig nem volt, de most így nagyjából 4 óra környékén egyszer csak lett játékkedvük. Hát legyen így, hiszen mi minden órában felteszünk egy játékkérdést, és hát várjuk a helyes válaszokat. A mai kérdés a következő: melyik opera szereplője Figaro? Mondok 3 lehetőséget: A. Don Giovanni, B. a Sevillai Bor, B. vagy pedig C. Pillangó kisasszony. A nyeremény nem más, mint egy páros belépő Verdi Nabucco című operájára, az augusztus 13-i vagy 15-i előadásra a Margit Szigeti Színház jóvoltából. A megfejtéseket pedig ma éjfélig várjuk a következő címre: játék@klasszikradio.hu. Az Intermezzóban ma délután hamarosan Páldi Lívia kurátort hallhatják majd a Tömegek ritmusa című kiállítás kapcsán. 5 és 6 óra között pedig eljön hozzánk Kamondi Imre, zenész, színművész, író, festőművész, aki a Kabaré Medrano 25. születésnapi koncertjéről mesél majd. Most pedig az Intermezzóban Haydn C-dur orgona versenyének 3. tétele következik a Budapesti Vonósok előadásában. Orgonán játszik Lehotka Gábor.

0: Művészettörténész, a Tömegek ritmusa című kiállítás társkurátora. Üdvözlöm, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
0: A két világháború közötti magyar művészet egyik különleges hangú alkotója, Kósa Mária munkássága előtt tiszteleg ez a kiállítás. A BTM Kiscelli Múzeum fővárosi képtár szeptemberig látható kiállítása az életművet mutatja be. A Tömegek ritmusa cím mire utal?
1: Tehát Kósa Molnár Mária, mert ugye Molnár Máriaként született, ő 1899 és 1945 között élt, 45-ben a nyilasuralom alatt veszítette az életét, és a cím az tulajdonképpen egy idézet, egy Ernst Múzeumos kiállítási katalógusból, az ő bevezető szövegéből. És ez tulajdonképpen bemutatja azt, hogy az ő művészetének az alapgondolata valamiképpen a tömegekkel, a tömeghatással való munka, és igazából számára, hogy megfogalmazta, a részlet annyiban volt érdekes, amennyiben ezt a tömegritmust kiemelte, éreztette vagy erősítette. Tehát ezt próbáltuk a kiállításon is kihangsúlyozni a különböző tematikus munkák között, hogy van egy nagyon erős dinamika iránti érzékenysége, és tulajdonképpen a cím részben ezt a dinamikát, részben pedig az ő gyakorlatilag arcpoetikáját igyekezett összehangolni.
0: Ha azt mondom, hogy tömeg, akkor akár azt is mondhatom, hogy közösség. És ha már közösség, akkor azt is mondhatom, hogy emberi kapcsolódások. Tehát, hogy olyan, mintha így a nagy egésztől mennénk a részletek felé. Ez mennyiben jelent meg az ő munkásságában?
1: Hát olyan szempontból ez nagyon, nagyon találó, hogy ugye nagyon sokféle hatás érte őt, tehát a társadalmi és a művészeti kapcsolatairól mi igyekeztünk elsősorban a férjének, a zeneszerző zongora művész Kósa Györgynek a munkásságán és emlékezete alapján valamiképpen felvázolni azt, hogy ő honnan meríthetett inspirációt, és ebbe beletartoznak a két háború között reneszánszát élő passió és misztérium játékok, és részben Dienes Valéria nevével félmjelzett mozdulatművészet az orkesztika, ami valamiképpen a szabad táncot, a modern női gimnasztikát és az avantgárd színházi kísérleteket kapcsolta össze. Tehát amit kérdezett, az valamiképpen ez a fajta csoportos mozgás, ez a fajta dinamika, ez nagyon-nagyon-nagyon fontos volt számára. A másik pedig, ugye nagyon gyakorikak voltak a bibliai témák, de a bibliai témáiban is nagyon erős az emberi kapcsolatok, illetve az emberek kapcsolódása tematika, még akkor is, amikor mondjuk a természet felettihez fűződő viszony érdekelte. Tehát egyszerre volt egy nagyon kifejező, tehát egy ilyen expresszionista, ugyanakkor egy nagyon erős szimbolika és szimbolizmus is jellemezte.
0: A kiállításon a töredékekből rekonstruálható életművet mutatják be. Mi az, ami hiányos?
1: Tehát az a helyzet, hogy ő egyike azoknak az alkotóknak, akik a két világháború között, ugye ő 18-ban volt az első kiállítása, és a 20-as évektől kezdett különböző nemzeti szalon, Ernst Múzeumban nagy csoportos kiállításokon részt venni, és ugye ez az az időszak, ami egy rendkívül összetett időszak, ugye forradalmak, az első világháború vége, ugyanakkor egy egyre erősödő antiszemitizmus, tehát különböző társadalmi politikai konfliktusok, és ugye zsidó családba született, ugyan 21-ben katolizált, de hát ezt tulajdonképpen ezt a művészetileg is nagyon turbulens időszakból neki igazából ez a 20 év adatot, és a világháborús, tehát az 1944-es időről, főleg a német megszállást követő időről nagyon kevés információnk van, és ez a csodával határos módon őrizte meg részben a Kósa György, a Kósa család, illetve a Molnár család is, azokat a patinázott, festett gipszobrokat, amik ugye nagyon-nagyon törékenyek, kis plasztikák, illetve különböző linó és fametszetek, illetve ezekhez a család megőrizte a dúcokat is. És tulajdonképpen azért egy csodálatos dolog, hogy ez fennmaradt, hiszen egyrészt a háború kataklizmájában ezek a nagyon törékeny munkák eléggé ki voltak téve különböző veszélyeknek és annak, hogy eltűnjenek. Nyilvánvalónak tartjuk, hogy el is tűntek különböző munkák, de most az elmúlt egy évben a családtól újra, tehát előkerültek újabb szobormunkák, illetve különböző metszetek, és tulajdonképpen részben ez is indokolta azt, hogy egy önálló kiállítást készítsünk. 2022-ben Molnárné Acél Eszter egy csoportos kiállítás keretein belül, ami kifejezetten az elveszett, elfelejtett női munkásságokat vizsgálta, már szentelt egy teret az ő munkásságának, hiszen a 80-as évek közepén a családtól bekerült a fővárosi képtár gyűjteményébe tőle részben grafikai, részben pedig szobrászati anyag is.
0: Hogyan építették fel a kiállítást Molnárné Acél Eszterrel?
1: Az volt a célunk, hogy valamiképpen, amit az előbb említettem, tehát a bibliai témák és ezek a nagyon-nagyon privát, személyes hangú füzetek, grafikai albumok valamiképpen összekapcsolódjanak. Tehát én említettem ugye a mozdulatművészetet. A mozdulatművészet, az orkesztika, ez a fajta, mondom, passió, misztérium játék, egy nagyon-nagyon jó átkötése volt azoknak a szobrászati csoportoknak, ami valamiképpen megmutatja egyrészt a címbe szereplő ritmust is, és azt a fajta tömegképzést, ami az ő munkásságának a központi eleme volt. Tehát nem választottuk szét gyakorlatilag, nem feltétlen tematikák mentén alakult ki a kiállítás, hanem igyekeztünk a most a családtól kölcsönzött munkákat és a gyűjteményben levő szobrokat valamiképpen egy nagyon dinamikus együttállásban kiállítani. Külön fejezetet vagy külön részt kapott a kiállításban az a grafikai anyag, amit szintén most mutatunk be először, ezek pedig a 30-as évek második felébe készült meséi. Ezeket ő maga rajzolta, és a szövegeket is ő maga írta. Végtelen, finom, nagyon szellemes mesék ezek, amik egyébként nyomtatásban meg is jelentek, tehát újságban meg is jelentek. Ezeket a kis kézzel kötött füzeteket, van amelyiket rajzolt a ceruzával, van amelyik metszet. Tulajdonképpen ez volt az első alkalom, hogy ezeket a munkákat ki tudjuk állítani, és ehhez kapcsolódóan mutatunk meg fa metszet, illetve linó metszet dúcokat is. Ezekből tudunk következtetni arra, hogy más mesék is voltak ebben a pillanatban most jelenleg öt mesét ismerünk. Közben jelentkezett egy magángyűjtő is egy következő mesével, tehát egy kicsit arról is szól a kiállítás, hogy feltételezzük, hogy tovább tudunk kutatni. Tehát ez egy picit egy ilyen intermezzo is, ami azt jelenti, hogy a két háború között ugye számos olyan női alkotó volt, akinek a munkásságát nyilván a 45 utáni időszakban elfelejtődött, és tulajdonképpen ez egy nagyon komoly és fontos művészettörténeti feladat a képtár számára, hogy ezeket az elkallódott vagy elfelejtett női munkásságokat újra megmutassa.
0: Kívánom, hogy sokan nézzék meg a kiállítást. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
1: Én köszönöm. Minden jót. Viszonthallásra.
0: Páldi Lívia, művészettörténész, a Tömegek ritmusa című kiállítás társkurátora volt a vendégem itt az Intermezzóban.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Vasárnap délelőtt Farkasházi Réka és a Tinta Nyúlat koncertet a Kobuci kertben. A kétszeres fonogramdíjas zenekar idén ünnepli fennállásának 20. évfordulóját és a Tárul a világ című műsorral érkezik. A koncerten felcsendülnek a legnépszerűbb Tinta Nyúl dalok, a közös énekléssel és interaktív játékokkal színesített előadás pedig az egész családnak tartalmas zenei élményt kínál. Péntek este túl az Operencián című koncertjével lép színpadra Farusi Marian a Városmajori Szabadtéri Színpadon. Vendége Olá Molnár Edmond lesz. Az est dalokon keresztül idézi meg a világ különböző tájait New Yorktól egészen Budapestig. Farusi Marian különleges hangja, jazzes és könnyűzenei feldolgozásai, illetve személyes előadásmódja ezúttal is különleges zenei élményt ígér. A Pas de Deux legendás alapítójaként és a hazai jazz élet meghatározó előadójaként ezúttal egy játékos, érzelmekkel teli koncertre várja a közönséget. A Túl az Operencián igazi nyáresti zenei utazásnak ígérkezik a Városmajorban. Jövő vasárnapig látható a Szépművészeti Múzeumban a Vazarelli 120 című nagyszabású retrospektív kiállítás. A tárlat több mint 140 alkotáson keresztül vezeti végig a látogatókat Vazarelli művészi pályájának fontos állomásai. Megismerhetjük azt a vizuális gondolkodást, melynek köszönhetően Vazarelli a 20. századi geometrikus abstrakció egyik legfontosabb alakjává vált. Ez a Klasszik Rádió 92.1.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A nyár legizgalmasabb klasszikus zenei fesztiválja, a Miraton Fesztivál augusztus 22-e és 30-a között 8. alkalommal tölti meg Budapestet zenével, Miranda Liu hegedű művész vezetésével. 12 koncert, 11 ország művészei, Mozarttól Chopinig. Akár 30% kedvezmény most a miraton.jegy.hu-n.
3: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást, és tekerj szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
4: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
6: Ma tetőzik a hőség. Stabilan termel a Paksi utolsó blokk. Csődbe ment a Robinson Tours utazási iroda. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Jövő héten ismét ülésezik az országgyűlés. A miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik a hétfői ülésnap. A képviselők tárgyalnak a többi között az egészségügyi adatkezelésről, a köznevelésről, az államháztartási szabályok módosításáról. Szó lesz még a veszélyhelyzet megszűnésével kapcsolatos szabályokról is. A kétnapos rendkívüli ülést az általános forgalmi adó és a szakképzésről szóló törvény általános vitája zárja. Hétfő 10 óráig nyújthatják be a köztársasági elnöki jelölésre vonatkozó ajánlásokat az országgyűlési képviselők. Olvasható a parlament honlapján. A beérkezett ajánlásokat a házbizottság aznapi ülésén tekintik át. Az alaptörvény szerint a jelölés érvényességéhez az országgyűlési képviselők legalább 1/5-ének, vagyis 40 képviselőnek írásbeli ajánlása szükséges. Minden országgyűlési képviselő egy jelöltet támogathat. Több ezer embert érintő csőtörés volt Tolnában, Paks, Dunakömlődön és a borsodi Emődön, közölte a kormány a hőségriasztásról kiadott jelentésében. Mindkét településen megkezdték a hibák elhárítását. A hatóságok felkészültek a vízellátás biztosítására, arra az esetre, ha a szolgáltatás kiesése elhúzódna. Tovább emelkedett Paksnál a Duna vízszintje, a hétvégihez képest már csak nem 10 cm nőtt. Azóta a Duna osztrák vízgyűjtőjén elkezdett esni az eső, így jó esély van a további vízszint emelkedésre. Magyar Péter kormányfő délelőtt közösségi oldalán közölte, a paksi turbina rendben üzemel, de a kánikula miatt ma is szükség lesz az önkéntes fogyasztás csökkentésre. Fokozott víztakarékosságra kérik a környéken élőket, miután Sátoraljaújhely Széphalomváros részénél kiszáradt a Bózsva patak. A települési ivóvízellátása továbbra is biztonságos, korlátozást egyelőre nem vezettek be. Hétfőig várják a jelentkezéseket az Egyszülős Csillagpont Fejlesztőközpont harmadik szemeszterére, tájékoztatott az Egyszülős Központ. A program ingyenes szakmai terápiás és közösségi támogatást nyújt a fogyatékossággal élő gyerekeket nevelő egyedülálló szülőknek. Az érintett családok a szervezet hivatalos oldalán nyújthatják bejelentkezésüket. Becsődölt a Robinson Tours. A főként bulgáriai üdüléseket kínáló utazási iroda közölte, hogy több, elsősorban külpolitikai és gazdasági ok miatt nem tudja kifizetni kint lévőségeit, ezért felszámolási eljárást kezdeményezett maga ellen a Szófiai Bíróságon. A károsult magyar utasok a cég bolgár biztosítójához fordulhatnak. Részletek a turizmus.com utazási szakportálon olvashatók. A mai tetőzés után mérséklődik a hőség, délutántól több helyen előfordulhat záporzivatar. Reggel északnyugaton eső is lehet, az esti és a hajnali órákban derült néhol gyengén felhős lesz az ég, a szél a Dunántúlon megélénkül. A hőmérséklet általában 17 és 25 fok között alakul hajnalban, napközben pedig 30-35 fok várható.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
7: Jó napot kívánok! Budapesten baleset miatt lezárták Békésmegyeren a Hollóskor-Villajos utcát a Nád utcánál. A 243-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Békésmegyer és a Hősök tere közötti megállókat a Donát utca felé. A villamospálya karbantartása miatt a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utcánál sávlezárás és sávelhúzás nehezíti a haladást, a Remiz utcától araszolásra számítsanak. Erős a forgalom a Lehel utcában kifelé a Róbert Károly körút előtt, a Közraktár utcában befelé, a Károly körúton az Asztória előtt, a Rákóczi úton mindkét irányban a Blahalújza térnél, valamint az Üllői úton mindkét irányban a Nagykörút előtt. Várhatóan pénteken hajnali 4 órától 6 óráig lezárják a Szabadsághidat, a Budai alsó rakpartot az Erzsébet hídtól a Rákóczi hídig, illetve szakaszosan a Szent Gellért rakpart Műegyetem rakpart útvonalat, mert tűzszerészek dolgoznak. Korlátozásra kell készülni a Petőfi híd budai le- és felhajtóján, valamint a környező utcákban is. A lezárt szakaszokon kerékpárral és gyalogosan nem lehet közlekedni. Lezárták a belső sávot a Helsinki úton befelé a határút előtt, mert helyreállítják az útburkolatot. Kovács Botond, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
8: Kellemes délutánt kívánok! Mielőtt Kamondi Imrével elkezdenénk a beszélgetést, jöjjön a mai játékkérdés. Melyik opera szereplője Figaro? Mondok három lehetőséget: A. Don Giovanni, B. a Szevillai Borbély, vagy pedig C. Pillangó kisasszony. A nyeremény egy páros belépő Verdi Nabucco című operájára, az augusztus 13. vagy 15. előadásra a Margit-szigeti színház jóvoltából. A megfejtéseket ma éjfélig várjuk a következő címre, játék@klasszikradio.hu. És akkor hamarosan Kamondi Imrével a 25 éves kabaré medránóról lesz majd szó. Most pedig Liszt Ferenc Ezdur zongora versenyének első tételét hallgatjuk meg.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Kamondi Imre, zenész, színművész, író, festőművész. Szervusz Imre, szeretettel köszöntelek.
1: Én is köszöntelek téged szeretettel, meg a hallgatóságot is.
0: Ez jó, hogy őket is.
1: Igen, mindenkit. De aki nem hallgatja, azt is üdvözl.
0: Helyes.
1: Ki tudja, át, ha majd egyszer.
0: Hát, hogy valahogy más módon eljét igen. hozzá az információ, nem rád, nem keresztül, pletyka például, igen. 25 éves jubileumát ünnepli idén a Kabaré Medrano. A zenekar augusztus 27-én ad majd jubileumi koncertet a budapesti Bábel kertemben. Itt van előttem igen, a plakát, nagyon szép, gyönyörű, csodálatos színes.
1: Igen, hát ezt a Borsandi Boci barátom csinálta, akivel volt közös kiállításunk Bohém Világ címmel, úgy fél évvel ezelőtt. Ő egy nagyon jó barátom, ő festő, és akkor őt kértem meg, hogy tervezzen, és nagyon örülök, hogy ilyen szép, ilyen mediterrán hangulata van, ugye?
0: Nagyon. Én nagyon szeretem az erős színeket, igen. és ez a plakát, ez abszolút ezt szimbolizálja, és úgy gondolom, hogy valahol a zenekar világára is utal, ugye?
1: A zenére is utal, igen, igen, mert ugye rajta van a plakáton is, mert nem szoktam ilyet, hogy ilyen kulcsszavakat, hogy azok kedvére, akik nem ismerik a zenekart, ugye mégis valami kicsi műfaji megközelítés, tehát hogy azért írtam ezeket, hogy latin, a jazz, akkor a gypsy tango, a balkán, tehát a balkánt ilyen szélesebb értelembe véve, ebbe bele lehet érteni a görögöt, a szerbet, a spanyolt, vagy nem tudom mit, és akkor alul van a plakáton, hogy world music, mert tulajdonképpen az egészet ez összefoglalja.
0: Hogyan jött létre annak idején ez a zenekar?
1: Hát volt ennek egy előzménye a Vatsanzon. Az kb. 7 évig, egyébként a Vatsanzonnak egy lemeze van az éjszakai járat, és abból is fogunk szám, tehát az ős régi számokat is leporoljuk. És az egy félig meddig egy baráti társaság volt, a Verebes Györgyel csináltam, aki a Szolnoki Művésztelepnek a vezető, amúgy festő is. És vele egyébként 10 éve nem zenéltünk, és most ezen a jubileumi koncerten ő is fog zongorázni. Tehát olyan embereket is meghívunk, akikkel nemhogy nem zenéltem, 10 éve nem is láttam. És nagyon érdekes lesz, biztos majd egy-két könycsepp így kikördül a örömkönycsepp az arcomon végörd.
0: És ha lett benne egy kis szomorúság, akkor mi van?
1: Az is megengedett.
0: Az elérzékenyülésben sok minden.
1: Igen, és szóval, hogy azért van, hogy 14-en, sőt 15-en leszünk, persze nem egyszerre, blokkok lesznek, és akkor a régi számok, és akkor a Vatsanzon, az annak úgy lett vége, hogy hát egyre hangosabb lett, a Dénes József gitározott benne, és akkor nekem már egy idő után sok volt az ilyen nagyon hangos elektromos gitár, és akkor gondoltam, hogy alapítok egy olyan zenekart, ami kicsit hasonlít, de nem a zongora a domináns, hanem, vagy bocsánat, nem a gitár domináns, hanem a zongora. Mert ugye a zongora eleve halkabb, mint egy olyan gitár, és a gitárosokra az a jellemző, általában a koncertekem, és már 30 órány éve zenélek, hogy miközben megy az egész zenekar a színpadon, titokban oda csámpáznak az erősítőhöz, és amikor nem látja senki, akkor föltekerik a gitárnak a hangerejét, és ebből az szokott következni, hogy tehát a gitárosoknak, minden gitárosnak maga felé hajlik az erősítőnek a keze, tehát hogy és akkor ezzel, gondoltam, hogy ezzel így keresztül húzom a gitáros számít, és úgy csináltam, hogy zenekart, amiben nem volt gitár. És így lett a Kabaré Medrano, és akkor persze az előző zenekarból maradt a dobos meg a basszusgitáros, és akkor egy szépen, és akkor csak öten voltunk, volt benne egy Tóth Evelin nevű énekesnő, aki egy ismert énekesnő lett, ilyen world music, meg folk. Neki még nem szóltam, de őt is el akarom hívni 2-3 számba. Itt üzenek az Evelinnek. Evelinnek üzenek, hogyha hallgatja az adást, hogyha van kedve 2-3 számba énekelni. Szép hangja van egyébként.
0: Azért személyesen is tedd meg.
1: Persze, föl fogom hívni.
0: Ismerem egyébként, ő valóban
1: Nagyon komoly énekesnő lett. Akkor még ilyen kezdő, félig meddig amatőr énekesnő volt. Fél évig benne volt a zenekarma. Szóval így lett, és akkor 2001-ben alakult a zenekar, és akkor gondolkoztunk, hogy milyen dátum legyen, és azért lett október 23, mert ez az apukámmal van összefüggésben, most hosszú a történet, de tudtam azt, hogy akkor, hogyha ez a dátum van, akkor meg hát a forradalom. Hát annyi az összefüggés, hogy nem mondom el az egész sztorit, de az apukám részt vett az 56-os forradalomba, nem lőtt, hanem a Csóri Sándor nevű költővel mentek együtt a rádióba. És mászkáltak úgy, hogy közben mentek lövések, meg minden, anyám nem akarta elengedni, mondta, Lacikám, te teljesen meg vagy őrülve, és akkor meg volt a Bajza utca írók székházába, ahonnan meg a faluból küldtek a magyar pesti íróknak ilyen libát, meg kenyeret, meg ilyeneket, és akkor is az anyám nem akarta elengedni. De ő elment, és közben lőttek az utcán.
0: És
1: hogy hozta a kenyeret a hónalat, meg a libát a hónalat.
0: És ő hogyan emlékszik erre vissza? Hogyan mesélte, hogy milyen, hogyan élte meg ezt az utat?
1: Hát az apukámmal nem sikerült beszélni, mert ő fiatalon meghalt, és amikor én még pici gyerek voltam, akkor ilyenekről nem esett szó. Ezeket én kortárs írók elbeszéléseiből tudom, meg az internetről.
0: Jó, hát azért valahol most ő is benne van.
1: Igen, tehát az apukám tiszteletére lett ez a első koncert, ugye most 25 éves a zenekar, és a magyar forradalom tiszteletére.
0: No.
1: Közben a zenekar az nem politizál. Én az a dalokat, amiket írok, az tulajdonképpen apolitikus, de társadalombírálat az van benne, de én arra mindig törekszek, hogy ne ilyen napi szinten legyen, hanem ilyen egyetemes vagy általános mondani való.
0: Jó, hát a kritikus hang az alapvetés.
1: Az alapvetés, igen. Csak nem ilyen napi bulvár szinten.
0: Jövünk vissza. Kamond Imre, zenész, színművész, író, festőművész a vendégem.

Az ablakok keresztjén hold csöpök, a borzas macskák apró ördögök, a háztetőn a fény arany burok, jönnek komor sötétlő pandurok.

0: A borzasmacska kapró ördögök.
1: Ez az Intermezzo, a stúdióban Kamondi Imre, zenészi művész, író, festőművész. Melyik inkább?
2: Hát igazából most már azt gondolom, hogy néha szoktam verset írni, meg néha publikálok, de random jelleggel. Tehát én azt mondanám, hogy festő és zenész vagyok, mondjuk olyan sorrendben, hogy zenész és festő. De ez a kettő, ami nekem ilyen életvitelszerűen van, és akkor verseket szoktam írni. De hát az összefügg a dalszövegírással, tehát gyakorlatilag
1: majdnem. Ez hogy van? Tehát, hogy valakiben ott van a megnyilvánulás iránti készség, uh-huh. És akkor végül is mindegy, hogy milyen formát választ hozzá. Tehát, hogyha valakiben ott van a kreativitás, akkor...
2: Igen, valahogy így érzem, de meg azt, hogy szerintem a... Akkor fél éve voltam itt kb., akkor is beszélgettünk ilyesmiről. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy nekem igazából ilyen ötleteim vannak. Az ötleteim azok olyanok, hogy azt valahogy meg akarom osztani másokkal, tehát van bennem egy ilyen egészséges exhibicionizmus, vagy minek nevezzem, vagy nem tudom. És ahhoz keresem meg a média felületet. Tehát olyan ötletem van, akkor azt megfestem, mert adja magát, hogy azt megfessen. Ha olyan ötletem van, akkor dalszöveg vagy vers. Csak. És hogy mindig ahhoz választom. Tehát van egy alapötlet a fejemben, amit napokig hordozok a fejembe, az utcán sétálva is, és már a fejembe kidolgozom de a legkisebb részletekig. Tehát én írtam úgy verset, a Visszatérni délre, kár, hogy nem hoztam el, szerintem az egyik legszebb versem, és az még nem jelent meg, tényleg azt majd beküldöm.
1: És miért ez a címe, hogy Visszatérni délre?
2: Ez egy ilyen, szóval az egész fejemben ez úgy volt, hogy a kettes villamoson utaztam, és akkor egy ilyen verszak így eszembe jutott, de teljesen egy önálló verszak, és ez úgy körülbelül a Műpánál felszálltam a bűnöm, és amikor Jászaig elmentem, fejben még írtam három verszakot, és ezt meg kellett jegyeznem, mert nem volt nem semmi. Aha. Tehát három verszakot, de többször elmondtam magamba, én mantráztam, és akkor Jászaig leszálltam, akkor még három sarok a Pozsonyi 14, és akkor ismételtem, hazamentem, leírtam, és még írtam hozzá három verszakot. Aha. Egyébként ez is írtunk zenét, de szerintem versként is megállja a lábát. Olyan lett, mint egy ilyen, az egyik kedvencem a García Lorca, ez a spanyol költő, aki a magyar megfelelője mondjuk a Nagy László. És olyan lett, mint egy ilyen félig Nagy László, félig García Lorca vers, és van benne egy olyan része, amit az olyas, mint a görög népzene, és van benne egy pici része, olyan, mint a spanyol flamenco zene, tehát a flamenco tánc.
1: Hát ez csak elindult a fejedben, egy
2: valami helyzetben. Igen, tehát valami olyasmi, hogy egy ilyen középkorú férfi valahogy így elkerül a nagyvilágba, mindenfelé megy, és aztán egyszer csak visszamegy a szülőfalujába, ahol annak idején egy kis faluba, egy kis hegyi faluba, Andalúziába. Tehát ez az egész helyszín az Andalúzia.
1: Hát akkor végül is a művészet, a különböző művészeti ágak, azok egyfajta eszközök, egyfajta megnyilvánulási felületek.
2: Igen.
1: Számodra. Na de térjünk rá a Kabaré Medránóra, hiszen éppen 25 éves a zenekar, ugye hát jubileumi évről van szó. Hogyan változott a zenekar hangzása, miközben a világzene és a hazai?
2: Igen, úgyhogy ugye, hát 2001-ben volt az alapzenekar, akkor ötten voltunk, hát ez a szokásos, tehát ez a zongora, dob, basszus, gyorsan mondom a neveket is, tehát ez az alapító emberek, a Verebes György zongora, akkor a dob, ez a Dudás Zsombor, a basszusgitár Horváth Gábor, és akkor volt egy multi-instrumentalista zenész barátunk, akit én az apukája révén ismertem, a Darvas Ferenc, a híres zeneszerző zongorista, és a Darvas familiában mindenki zenél. És akkor a Bence, apukáján keresztül megismertem a Bencét, és akkor a Bencét így beszerveztem, hogy ő így melodikázott, hol hegedült, hol trombitált, mint egy ilyen zenebohóc, körülbelül úgy. És akkor így ez volt a zenekar, és mondom, még az Evelyn fél évig a Dotevel énekelt velünk. Aztán jöttek hozzá különböző zenészek, a Nemes Janó szaxofon, és akkor így szép lassan, és egyébként, és akkor úgy kb. 10 évig tartott ez a korszak, akkor mindig 6 vagy 7 léptünk föl, akkor már ezen a név vagy Kabaré Medránó, és kialakult egy olyan dolog, hogy a zenekarnak volt egy olyan kisugárzása, hogy ez a world music, meg kicsit az alternatív zenei szén a Budapesten, hogy ez olyan lett ez a zenekar, mint egy műhely. Szóval sokan eljöttek vendégként, voltak egy-két évig játszott velünk, de senkivel nem vesztünk össze, csak mindenki alapított egy saját zenekart. Szóval olyan lettünk, mint egy ilyen istálló. Tehát aki kinevel, ilyen nagyon, aki nálunk játszott, azoknak mindegy saját zenekara, és mindenkiből frontember lett. De a mi zenekarunkban egy tag volt a sok közül. És
1: csak éppen véget ért a...
2: Igen, és akkor ez olyan jó, hogy most ezen a koncerten mindenkit elhívunk, aki ebben az egész folyamatban részt vett.
1: Evelynnek ne felejts el szólni.
2: Igen, igen.
1: Kamodírével jövök vissza. Ő az énekesnő.
2: Igen, igen, igen, igen.
3: Klasszikusok csak könnyedén. Klasszik Rádió 92.1. Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Jó napot kívánok! Budapesten baleset miatt lezárták Békésmegyeren a Hollóskorvillajos utcát a Nád utcánál. A 243-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Békésmegyer és a Hősök tere közötti megállókat a Donát utca felé. A villamospálya karbantartása miatt a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utcánál sávlezárás és sávelhúzás nehezíti a haladást, a Remiz utcától araszolásra számítsanak. Erős a forgalom a Lehel utcában kifelé a Róbert Károly körút előtt, a Közraktár utcában befelé, a Károly körúton az Asztória előtt, a Rákóczi úton mindkét irányban a Blahalújza térnél, valamint az Üllői úton mindkét irányban a Nagykörút előtt. Várhatóan pénteken hajnali 4 órától 6 óráig lezárják a Szabadsághidat, a Budai alsó rakpartot az Erzsébet hídtól a Rákóczi hídig, illetve szakaszosan a Szent Gellért rakpart Műegyetem rakpart útvonalat, mert tűzszerészek dolgoznak. Korlátozásra kell készülni a Petőfi híd budai le- és felhajtóján, valamint a környező utcákban is. A lezárt szakaszokon kerékpárral és gyalogosan nem lehet közlekedni. Lezárták a belső sávot a Helsinki úton befelé a határút előtt, mert helyreállítják az útburkolatot. Kovács Botond, BKK Info.
3: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Ez az Intermezzo, Kamand Imrével folytatjuk a beszélgetést, aki zenész is, meg színművész is, festőművész is, és író is, de most a Kabaré Medrano jubileumi koncertjéről beszélgetünk.
1: Ami augusztus 27, Bábel kertem, ami Kőbánya Budapest belvárosához közeli, tehát nem szabad megijedni, mert nincs annyira messze, tehát a Népliget sarkánál van.
0: Na hát jó, hogy ezt közé.
1: Tehát lehet menni a Népszínház utcából villamosa, vagy a 9-es busszal ott tesz le, tehát nem olyan vészes.
0: Aha. Na most készült új dal, ugye?
1: Igen, igen.
0: Erre az alkalomra kifejezetten.
1: Hát nem, is, dalt, nem erre az alkalomra, csak hogy most valószínűleg most is el... Tehát ezt már eljátszottuk két koncerten, de csak az alap, tehát öten. Most viszont, ha eljátszuk, akkor nyilván nem öten fogunk benne zenélni, hanem minimum 8-9 ember.
0: Tehát... Na de miért marad neki? Hát hogy marad neki egy új dal, Imre?
1: Hát annyi, hogy van egy időkorlát, hogy elvileg 8-tól 10-ig lehet játszani, illetve még akkor azt mondom a nézőknek, hogy valószínűleg 7:30-kor fogunk kezdeni, amiatt, mert hogy valószínűleg 10-kor be kell fejezni valami csendrendelet miatt. Tehát most mindenkinek üzenem, de majd az eventet is kijavítom, a Facebookos eventet, hogy 7:30-kor lesz a kezdés. És akkor 2,5 órás műsor, meglátjuk, ha ez belefér, elvileg belefér, akkor ez is lesz.
0: Adj egy kis ízelítőt, kérlek,
1: igen.
0: Ebből
1: tehát
0: az újból.
1: Akkor ez a cím, hogy New World, New Color, tehát ez az, hogy új világ, új színek, és hogy ez úgy volt, hogy hát nekem volt egy szemműtétem, és az a lényege, hogy utolsó pillanatban vették észre, és majd szeretnék egy közérdekű bejelentést, hogy 45 év fölött mindenki menjen el egy zöldhályog szűrésre. Ezt de nagyon komolyan mondom, mert az egy alattomos betegség, nincsenek tünetei. Nekem utolsó pillanatban észrevették, tehát még tudtak rajta segíteni.
0: Ez a rohamszerű tünet?
1: Nem, ez egy nagyon lassú folyamat,
0: csak hát közben
1: még szürke hályagom is volt, tehát ez a kettőtől gyakorlatilag már nem nagyon láttam. És még időben elmentem, megműtötték a szürke hályagot, de közben a zöld hályagot is kezelték ilyen szemcseppekkel. Ez bonyolult történet. De és akkor, mikor levették a kötést, nagyon jó, akkor mindent újra láttam a színeket, újra láttam az arcok, én már foltokat láttam az emberi arcok helyén, mentem, és fura volt, hogy így emberek meg voltak sértődve, hogy nem köszönök, azért nem köszöntem, mert csak foltok jöttek velem szembe. Tényleg. És akkor volt ez a műtét, nagyon jól sikerült, egy nagyon helyes doktor bácsi, aki kiderült, hogy osztálytársam volt a Váci utca általános iskolában, Cvikorszky György, tényleg nagyon jó fej volt, és ő állítólag az egyik legjobb szemész Budapesten. Szóval jól sikerült a műtét, és elkezdtem látni. Ugye, kinyílt újra a világ. És mentem a Pozsonyi úton, és az jutott eszembe, pedig én nem vagyok egy ilyen angolos, meg nem is szeretek angolul, picit valamennyire tudok, mert nagyon sok angol szöveget megtartam, dalszöveget. És valahogy ez jutott eszembe, hogy New world, new color, new light, my father. Ez jutott eszembe. És akkor hazamentem, és megírtam magyarul a dalt. És ezt is akkor lefolytottam, ugye, hogy mert ez azt jelenti, hogy új világ. Ja, igen.
0: Ugye a mikrofon.
1: Igen, tehát, hogy új világ, új szín, új fény apám, új dal, új szín, új élet anyá. Ez jutott eszembe. És akkor ebből lett egy dal, a verze az ilyen véletlenül Hawaii blues, ami egy kicsit ütemes, táncolható, derűs, és úgy képzeljétek el a szöveget, hogy egyáltalán nem... Szóval itt tényleg arra fektettem a hangsúlyt, hogy ne arról szóljon, hogy milyen szomorú dolog az, hogyha az ember gyakorlatilag nem lát, hanem ez az arról szól, hogy mennyire baromi jó, hogy mindent újra látok. Tehát egy ilyen optimista kicsengésű dal, van benne egy kicsit ilyen himnusz jellege. És akkor egy nagyon részletet akkor eléneklek belőle, tehát a verzéből most nem éneklek, mert az hosszú, de azt úgy képzelje el mindenki, hogy ez a Hawaii blues. Tehát kicsit a reggire emlékeztet a verze. És a refén az pedig a gospel és a spirituális. Tehát akkor most akkor egy picit éneklek bele.

0: Nagyon köszönjük, Imre. Ez most debütált rádióban először, remélem.
1: Igen, igen, abszolút. Ősbemutató volt.
0: Ez jó. Jövünk vissza Kamondi Imrével.

Csőn veszem a lapot, a film megállátom a képet. Indul a busz, későn eszmélek, így lett a valóság már a képzet. Egy megálló volt a vadrománc, városmajorig szakadt a lélek. Lepergett életünk, mint a bringalánc, azóta én takarékon élek.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Kamondi Imre, zenész, író, színművész és festőművész, aki dalra fakadt az előbb, és nagyon jó volt, Imre. És valóban most erről egy kicsit beszélgettünk, azt mondtad, hogy te egyébként viszonylag halkan beszélsz.
1: Igen.
0: De hogy amikor énekelsz, akkor
1: igen, meg én szerintem én a hétköznapban én egy szürke kisegér vagyok, és mondom, nagyon sok barátom így baromira meglepődik, amikor engem színpadon lát, mert azt mondják, hogy olyan erős, intenzív a jelenlétem, hogy így pozitív értelme hátra hőkölnek, és hát, erre mindig úgy szoktam reagálni, miért fordítva jobb lenne? Ugye arra mondjuk a büfészínész, tehát aki a színházi társalgokban, hogy mindenkit lehengerel, és akkor fölmegy a színpadra, és úgy elveszik. Tehát, hogy észre se lehet venni. Szerintem ez a jobbik verzió,
0: nem? Én is azt hiszem, de ilyenkor egyébként honnan veszed a belső erőt, vagy ezt a jelenlétet, amit ilyenkor megmutatsz? Tehát, hogy hát fakad?
1: Ez egy érdekes dolog, de szerintem akkor ez már egy ilyen transzcendens terület, hogy akkor most akkor a gondviselés, vagy a sors, vagy az Isten, vagy ki az, aki... Hát nekem ez, amikor először az volt, hogy ilyen hatással vagyok énekléssel a környezetemre, az, amikor Kaposváron színészkedtem 8,5 évig, és a társalgóba néha zenéltünk ilyen premier bulikon előadás után lent a büfébe, volt egy pianino, Darvas Ferenc, aki a híres zongoristaként sok magyar filmnek az ő, és ő ott improvizált, de rengeteg számot ott a Karádi Katalintól kezdve a bármilyen musicalből, és akkor vele én is oda mentem hozzá, és énekeltem vele, én is improvizáltam, és annak nagy sikere volt. Tehát, hogy a színész kollégák nagyon mondták, hogy némileg maliciózusan, hogy na, ez még jobb volt, mint amikor a színpadon színészkedek. Tehát ebben volt kritika is, meg dicséret is.
0: De hát inkább az utóbbit kell meghallni.
1: Igen.
0: De most akkor jön itt a 25. jubileum, Kabaré, Medránó. Ugye augusztus 27-én lesz majd a koncert. Említetted korábban, hogy nagyon sok zenész megfordult nálatok.
1: Igen, és akkor ott bontogatták a szárnyaikat, amiből aztán szóló karriereket csináltak. Például a Tóth Evelin, aki úgy tudom, hogy világzenében egy ilyen szóló karriert csinált, tehát kicsit úgy, mint a Paja Bell, vagy tehát ahhoz hasonló karriert. Akkor hát lesznek vendégként olyanok, akik lemezen játszottak, vagy koncerten, akkor most ha megpróbálok mindenkit elmondani. Tehát 3 gitáros lesz most az a gitáros, a Rósz György, aki utóbbi időben a zenekarban van egy 5 tagú kisebb verzió, ő gitározik. Elektromos gitáron, akkor lesz a Bujdosó János, aki pár lemezen volt, őről azt kell tudni, hogy így a jazz rockban ő egy ilyen, tényleg ilyen number van Budapesten, Bujdosó János tényleg őrületesen jól gitározik, tehát néha én Jimi Hendrix szinten nyomja, és akkor még lesz a Fekete Jenő, aki a kezdet-kezdetén a Vadsanzon idejében játszott velem 5-6 koncerten, és barátok voltunk, aztán az élet elsodort minket, és most sokszor meg szoktam hívni, ő pedig szerintem az ország egyik legjobb blues gitárosa és zenésze.
0: Hát úgy, ezzel sokan egyetértenek.
1: Úgy gitározik, meg úgy énekel, mint az Eric Clapton, és akkor még enyhén fog, tehát hogy lehet, hogy jobban, nem tudom. Tehát. Szóval Jenő, tehát 3 gitáros, nyilván nem egyszerre fognak játszani, van, hogy ketten, vagy egyen, vagy különböző számokban, akkor lesz 3 zongorista, a Verebes György, aki alapítótag, aki egyébként festő is, és a szolnoki művészet vezetője, a Vörös László, aki egy nagyon jó jazz zongorista, tehát ő olyanokat játszik, hogy Miles Davis, meg Chick Corea egészen magas szinten, ő is az utóbbi 10 évben játszott velünk, az ő felesége fog fúvolázni, a szaxofonozni, a Strauss Eszter. És akkor lesz a szaxofonban még lesz a Nemes Janó, aki írt is számot, például a Borzas Macskákat, amit lehet, hogy le is fogtok adni. Most nem emlékszem, hogy a tracklistán rajta van-e. És lesz egy trombitás, tehát 3 fúvós lesz, és akkor lesznek olyan szemek, mind a 3 fúvós lesz, tehát fúvós arancs, mint egy big band. Hát akkor a trombita, szaxofon, fúvola. Akkor a trombitás a Wisner Balázs, és nagyon szépen játszik. Szóval mindenki a magyar területén elég jó. Tehát, hogy komoly emberek. És akkor dobba is úgy lesz, hogy 3 dobos lesz. Lesz a Fejler Feri, aki a második lemezen dobolt. két-három számba, akkor lesz a Szerzs Zsiga Zsigmond, ő az utóbbi időben ő a dobos, és lesz a Dudás Zsombor, aki az ő zenekarba dobos, tehát három dobos lesz, nyilván nem egyszerre, vagy az egyik dobol, a másik meg percussionozik, tehát ilyen konga, dzsembé, meg ilyen afrikai dobokon, mit tudom én. És akkor nem tudom, milyen hangszert hagytam ki, ja, én fogok énekelni, meg harmonikázni, ezen a rendes, nem szájharmonikán. Nagyjából szerintem elmondtam.
0: El?
1: Igen. Hát, ha valakit jöttől kihagytam, azt, akkor elnézést kérek.
0: Akkor szóljon.
1: Olyan sokan vagyunk, hogy itt...
0: Imre, hosszú évekről van szó, hát 25 évről. Több zenészről. Mi az az állandóság, amit megneveznél a Cabaró Medrano zenekarban? Tehát mi az, ami, hát ami a kezdetektől fogva?
1: Szerintem a nyitottság, a játékosság és a humor. Tehát ami szerintem mindenki, aki ebben a zenekarban részt vett, az, hogy senki nem vette magát olyan véresen komolyan, az fontos, hogy meg a másra való odafigyelés. Az, hogy nekünk egy próba, az mindig arról szólt, hogy nem az, hogy van egy ilyen tutira megmondó ember, mondjuk kvázi én voltam a zenekarvezető, de nem volt nagyobb szavam, mint a többieknek. Tehát, hogy ja, persze a végén azért én mondtam ki, hogy ne legyen ebből ilyen áldatlan állapot, hogy most mit csináljuk, meg hogy csináljunk, de meg a Gyuri, vagy általában a zongorista, meg én. És akkor, de hogy ez így, nagyon odafigyeltünk egymásra, és arra is odafigyeltünk, hogy mindenki jól érezze magát zenészként. Hogy senki ne legyen elnyomva. Szóval nem az van, hogy valaki ilyen 10 perces szólókat csinál, és a másik zenész meg így vizelában nyomva. Szóval ilyen nem volt ebben a zenekarban.
0: És ez emberileg is fontos, hogy valahogy egyensúlyban legyetek?
1: Szerintem igen. Meg az is, meg kommunikációs téren is. Tehát az, hogy mindenki teljesen egyformán legyen megszólítva, hogy mindenki ugyanolyan fontos. Ez nincs olyan, hogy valaki fontosabb vagy kevésbé. Teljesen egyformán vagyunk fontosak. Én voltam az egyenlő az egyenlők között. Tehát, vagy még egyenlő, vagy az állatform.
0: Hiszen mindenki hozzáteszi a magáét.
1: Így van. És az ilyen zenekarban tényleg az a legérdekesebb, és nem volt olyan könnyű ezt fenntartani. Tehát azért volt egy-két ilyen, de úgy az alap, az a hárman, négyen végigvittük ezt a 25 éve, de közben így emberek cserélődtek nyilván. De hogy mindig volt egy ilyen alapmag, egy kemény mag, ami köré szerveződtek a többiek. És az én részemben azért ez nem volt olyan könnyű ezt fenntartani, mert nekem is nagyon oda kellett figyelnem, hogy mindenkivel figyelmes legyek, és az mindenkinek az érzékenységét, a hiús, mégis művész emberekről van szó, tehát mindenki egy kicsit hiú. Tehát ugye oda kellett figyelni.
0: Hát, hogy sebezhetőbb talán.
1: Igen.
0: De hát ez hozzájárul az érzékenységhez.
1: Igen, de hogy ez szerintem ezt az egyensúlyt, ezt föl tudtuk tartani, és egy kisebb fajta csoda, hogy ez a zenekar 25 év után még ilyen szinten megmarad.
0: Már pedig így van. Meg is ünneplitek. Igen. Augusztus 27-én.
1: Igen, és akkor úgy néz ki, hogy 7:30-kor kezdünk, és nagyjából 10-ig játszunk. Tehát, hogy akkor annyit akarok mondani, hogy nézzétek a Facebookot, mert vannak ilyen meghívók, meg a honlapot, és akkor lehet informálódni a részletekről.
0: Például az is kiderül majd, hogy 7:30-kor kezdődik, mert a plakáton még 8 óra van.
1: Igen.
0: Ezt is átjavítod majd.
1: Igen.
0: Imre, öröm volt.
1: Jó, én is örülök, meg mindenkit üdvözlök. Tényleg, hú, a plakát, na látod?
0: Na hát látod, hogy át kell javítani? Nagyon köszönöm a beszélgetést, Kamondi Imre zenész, színművész, író, festőművész volt a vendége.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Szenvedély, szabadság, hit. Verdi Nabukkója a Margit-szigeten július 24-én és 26-án. Lélegzetellállító operaélmény a csillagos ég alatt. Főszerepekben a hazai és nemzetközi opera élet kiválóságai. Verdi zenéjének minden árnyalata életre kell. Margit-szigeti-színház.hu.
3: Olyan gyors, akár egy gondolat.
4: Mondd, hogy csináltad?
3: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
4: Én is így akarok taxit rendelni.
3: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
5: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást, és tekerj szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
6: Ma tetőzik a hőség. Döntött a kormány a szélerőművekről. Újabb rangos elismerésért versenyez Enyedi Ildikó új filmje. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Kitűzte a köztársasági elnök választás időpontját az országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnök. Kedden szavazhatnak az államfőről. Hallerné Nagy Anikó a házbizottság ülését követően elmondta, a titkos szavazás 9 óra 40 perckor kezdődik, és amennyiben megválasztják az új elnököt, még aznap esküt tesz és beszédet mond az országgyűlés előtt. Szombaton szavaz az államfőjelöltjéről a Tisza párt parlamenti képviselőcsoportja. A jelöltek kiválasztása még folyamatban van, és céljuk, hogy több lehetőség közül választhassanak, neveket ugyanakkor nem árult el a frakció. Hétfő 10 óráig nyújthatják be a köztársasági elnöki jelölésre vonatkozó ajánlásokat az országgyűlési képviselők. Olvasható a parlament honlapján. A beérkezett ajánlásokat a házbizottság aznapi ülésén tekintik át. Az alaptörvény szerint a jelölés érvényességéhez az országgyűlési képviselők legalább 1/5-ének, vagyis 40 képviselőnek írásbeli ajánlása szükséges. Minden országgyűlési képviselő egy jelöltet támogathat. Döntött a kormány, megkezdődhet a villamosenergia hálózat fejlesztése uniós forrásból. Lehetővé válik új szélerőműparkok létesítése, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András hangsúlyozta, hogy ezzel tovább javul a rendszer stabilitása és biztonsága, középtávon pedig olcsóbb lesz a vállalatok számára elérhető piaci áru energia. Az első szélerőmű pályázatokat a hónap végéig kiírják. Alacsonynak tartja a gáztározók nyári feltöltöttségének szintjét a KDNP frakció vezetője. Rétvári Bence szerint a mennyiség az orosz-ukrán háború kitörésekor volt olyan alacsony, mint most. Hozzátette, a fűtési szezon közelettével egyre drágább lesz a feltöltés. Az év legjobb filmjének járó díj jelöltjei között van Enyedi Ildikó Csendes barát című filmje. A Filmkritikusok Nemzetközi Szövetségének elismeréséért a magyar alkotás a többi közt a 6 Oscar-díjas Egyik csata a másik után című filmmel versenyez. A nyertest több mint 80 ország filmkritikusa választja ki. A díjat szeptember 18-án a 74. San Sebastiani Filmfesztivál megnyitóján adják át. A Csendes barát továbbra is látható a magyar mozikban, eddig több mint 51 ezer néző látta. Iskolakezdésre újraindulhat a forgalom a Flórián téri felüljáró most készülő szakaszán is, közölte a BKK. Jelezték, hogy a napokban megkezdődött az új aszfaltburkolat beépítése. Hozzátették, a nagy hőség ellenére folyamatosan dolgoznak a felüljáró felújításán, a nem zajos tevékenységeket éjszaka végzik. A közlekedőktől továbbra is óvatosságot kérnek, és a közösségi járatok választását javasolják. A mai tetőzés után mérséklődik a hőség, délutántól több helyen előfordulhat záporzivatar. Reggel északnyugaton eső is lehet, az esti és a hajnali órákban derült, néhol gyengén felhős lesz az ég. A hőmérséklet éjszaka 17 és 25 fok között alakul, holnap napközben 30-35 fok várható.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
7: Jó napot kívánok! Budapesten baleset történt az Árpád hídon budai irányban a Szentlélek tér előtt. A középső sávban több gépjármű ütközött, a Váci úttól csak lépésben lehet haladni. A villamospálya karbantartása miatt a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utcánál sávlezárásra és sávelhúzásra kell számítani, ezért a Remíz utcától araszolásra kell készülni. Lassan halad a sor a Pesti alsórakparton a Szent István parktól a Lánchídig délfelé, továbbá erős a forgalom a Lehel utcában kifelé a Róbert Károly körút előtt, a Közraktár utcában befelé, a Károly körúton az Asztória előtt, a Rákóczi úton mindkét irányban a Blahalújza térnél, valamint az Üllői úton szintén mindkét irányban a Nagy körút előtt. Az Útinform információi szerint baleset történt az M0-as autóúton Sziget-Szent Miklós térségében az M3-as autópálya felé a belső és a középső sávban, valamint Gyál térségében a belső sávban. Mindkét helyen torlódásra készüljenek. Mától a Margit körúton a Lövőház utcánál mindkét irányban útszűkületre kell készülni felújítás miatt. Kovács Botond, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
8: Jó estét kívánok! Ma utoljára hangzik el a játékkérdés. Melyik opera szereplője Figaro? Mondok három lehetőséget. A. Don Giovanni, B. a Sevillai Borbé, vagy pedig C. Pillangó kisasszony. A nyeremény nem más, mint egy páros belépő. Verdi Nabucco című operájára az augusztus 13-i vagy 15-i előadásra a Margit Szigeti Színház jóvoltából. A megfejtéseket pedig tudják, ma éjfélig várjuk a következő címre. játék@klasszikradio.hu. Sok sikert kívánok! Most pedig az Intermezzóban Tartini D-dur Gordonka versenyének második tétele következik.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, most kollégám Kovács László interjúja következik.
1: Az Erkel Színház Szegedre költözik, a Wicked magyarországi bemutatójában Feke Pál is színpadra lép, de van itt egy csomó érdekes információ még, amelyet a művész úrtól kérdezek meg, aki itt van a vonalban. Üdvözlöm, szép napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is!
1: Nagyon örülök, hogy elértük, és nagyon örülök, hogy beszélhetünk a Wickedről, mert itt több dolog is ilyen első, meg különleges, eleve az, hogy ugyebár különleges módon mutatják be, nem pedig ilyen szolgai, vagy hogy is szokták mondani, ilyen átiratos, átvett módon ezt a darabot?
2: Hát igen, kezdjük azzal, hogy a világ egyik legtöbbet játszott musicaléről van szó, egy elképesztő erős musical brand, London és a Broadway legnagyobb sikere, most közel több mint 20 év, 30 éve játszák gyakorlatilag heti 8 alkalommal, tehát az Oroszlán király és az Operaház Fantomia mellett a legtöbbet játszott musicalek egyike. Most ugye egy óriási ismertséget és figyelmet kapott, hiszen bemutatták a film változatát, igen, ami két részből áll. Ez a színpadi változatnak az első és második felvonása a film változatban, ez két külön film lett, ugye Cynthia Erivo és Ariana Grande főszereplésével, ez egy elképesztően csodálatos film, musical film, és világpremiér következik most, amire nagyon büszke vagyok, és hagyd mondjam el most a hallgatóknak is, önnek is, hogy ez egy teljesen különleges pillanata a mi életünkben, hiszen a Wicked volt az a musical Magyarországon, amit mindig mindenki meg akart kapni, nagyon sok színház vágyott arra, hogy ezt bemutassa, aztán ez nem sikerült, majd most az Erkel Színháznak, ahol én magam is tag vagyok, és nagyon büszkén vagyok a színház tagja, bemutathatja a Wickedet, ráadásul világpremierként, ez azt jelenti, hogy szabadtéri világpremier történik meg most Szegeden, soha a világon sehol nem játszották ezt szabadtéren. Úgyhogy hát minden szempontból elképesztő pillanatok következnek most még az Erkel Színház életében is, a mi életünkben is, és azt hiszem, hogy a szegedi szabadtéri játékok életében is, ahol ilyen méretű díszletek és ilyen ekkora volumenű produkció az elmúlt években, azt kell mondjam, hogy szinte nem is volt.
1: Hát hallom a lelkesedést a hangján, ez letagadhatatlan, én fejhallgatóval hallgatom a beszélgetésünket. Ugye arra próbáltam célozni az elején, itt olvasom a sajtó közleményben, hogy nem úgynevezett replika jogokat kaptak, tehát nem az eredeti Broadway produkciót állítják színpadra. Tud arról, nyilván Szentevajt lenne, aki autentikus ebben, de tud arról mondani valamit, hogy mi itt a szabadság lényege, mit lehet kihasználni, milyen lehetőségeket ad, hát egy ilyen jog?
2: Hogy ne tudnám, igen. Ugye a világban kétféle jog van az ilyen musicalek esetében, az egyik a replika, a másik a non-replika. A replika Magyarországon egyébként képzelje el, hogy talán lehet, hogy kevesen tudják ezt, de nem is nagyon volt még, hiszen az egy nagyon furcsa helyzet, a replika jognál a díszlettervezőtől, a jelmeztervezőig, az asszisztensekig, mindent ugyanúgy kell csinálni pontosan, ahogy azt mondjuk Londonban csinálják. Ez vonatkozik a színpadtechnikára, vonatkozik tényleg a darab minden előállítási részére, ez egy nagyon drága dolog egyébként, hát ide kell utaztatni egy 50 fős stábot, akik még az jelmezeknek az anyagát is megmondják, hogy miből kell varni. Ugye ez a replika jog. A non-replika joghoz pedig kell egy nagyon nagy bizalom. Ugye a Vajk, akit én nagyon tisztelek, nagyon szeretek, jó barátom, ráadásul a magánéletünkben, számtalan nagy formátumú musicals rendezett már a Shrektől az Apátsason keresztül, tehát nyilván az ő neve és az Erkel Színház működés az garancia arra, hogy non-replika változatú jogot kapjon meg a színház, ami azt jelenti, hogy úgy csinálja meg, ahogy akarja. Ez egy óriási szabadság, óriási felelősség, és nagyon nagy kihívás is, hiszen nekünk semmit nem lehet ráadásul úgy csinálni, ha jól tudom a jogban, ebben azért annyira nem vagyok pontos, nem is lehet úgy csinálni bármit, mint ahogy az van a külföldiben. Tehát nem csak, hogy másképp lehet csinálni, hanem másképp is kell csinálni. Én azt hiszem, hogy ahogy most állunk, ugye két héttel a premier előtt, hát ez egy elképesztő produkció lesz, de én azt hiszem, hogy nem is nekem kell ezt mondani. Aki ezt meg fogja nézni, látni fogja, hogy egy nagyon magával ragadó, nagyon mély, nagyon-nagyon katartikus előadás lesz. Egyébként nagyon érdekes, hogy Magyarországon nem ismerik sokan a Wickedet, ez az Óz, a Csodák Csodájának a előzmény története, egy fantasztikus női barátság, elképesztően érzékeny történetét mutatja be maga a darab, közben nyilván meseszerű képekkel, az egész egy mese, de közben egy nagyon valós, őszinte, mély kapcsolatokra épülő történet. Tehát ez a felnőtteket épp úgy magával fogja sodorni, mint a gyerekeket. Tehát ez egy nagyon érdekes, nem is nem tudom mihez hasonlítani ezt a fajta family, vagy hogy mondjam, családi musical formátumot, ami a Wicked. Úgyhogy nagyon lelkesek vagyunk. Hát nyilván az ember, amit köszönöm, amit mondott az előbb, hogy érzi a hangomban a lelkesedés. Hát persze az ember azért van ezen a pályán, azért ez a hivatásunk, hogy ilyen dologba vegyen részt az ember, és ez nyilván megtisztelő, és nagyon-nagyon jó, és minden pillanatát imádom. Egyébként is imádom, mert Szegeden lassan 30 éve játszom a Jézus Krisztus szupersztártól az István a királyig, minden most éppen már idén a három testőben Richelieu bíboros, tehát nekem még ilyen formán is ez egy extra dolog, hogy megint itt vagyok Szegeden, ami a tényleg a kedvenc városom.
1: Azért mást kérdezek, akkor nem Szegedről kérdezem ki, hanem valami mást kérdezek, ugye váltott szereposztásban játsza ön és Hevér Gábor a Varázslót. Két kérdést így egybe vonok, és akkor szerintem akár lehet is rá válaszolni. Egyrészt érdekelne az első gondolata, mikor ezzel megtalálták, hogy legyen ön az egyik varázsló, mi jutott eszébe, illetve mivel nagyon-nagyon sokan vannak a szereposztásban, hogy lehetne szemezgetni, hogy azért mondjunk még néhány nevet a kollégák közül?
2: Kezdjük azzal, hogy Hevér Gabit nagyon szeretem, az István a királyban pont Alföldi Róbert rendezésében együtt játszottunk itt Szegeden egyébként. Ugye én az Erkel Színház tagja vagyok, én nagyon imádom alapvetően is, és nagyon büszke vagyok a pályámon arra, hogy nagyon sokféle szerepeket játszom, tehát éppen most pár hete a Richelieu bíborost, ami egy nagy drámai főszerep, vagy a Trón musicalünkben, az Erkel Színházban, vagy a Hogyan tudnék élni nélküledben, vagy a Rebekának a férfi főszerepét játszom benne, de közben ott vannak nekem ezek a komikus szerepek is, mint mondjuk az Apáta Show-ban az egyik a rendőrt játszom, tehát nagyon sokféle szerepet játszom az Erkelben, ami nyilván színészként egy nagyon-nagyon jó és izgalmas dolog. Ilyen ez az Óz, a nagy varázsló, ugye mi magyarul nem Óznak hívjuk, hanem a varázslónak. Ez egy nagyon izgalmas, hát a történetnek az egyik negatív főszereplője, még akkor is, ha ilyen nagyon bohókásan vagy
1: hát igen.
2: Kicsit viccesen van megfogva az egész. Jeff Goldblum játszotta a filmváltozatban, egy világsztár. Kik játszanak a darabban? Hát kezdjük azzal, hogy a két főszereplő Stefanis Lesser, aki egy csodálatos színésznő, ő most ezért is tanult meg magyarul, tehát ő magyarul fogja játszani ezt a szerepet.
1: Az igen.
2: Igen, illetve Tóth Angelika, aki egy csodálatos, a Rebekában is partnerem benne az Erkel Színházban, ők a főszereplői a darabnak, Udvaros Dorottya, Madame Moriből, aki a varázslóval együtt a negatív szálat, az antagonista szálat fűzi. Úgyhogy én azt gondolom, hogy Csonka Bandi, Csonka András, Puskás Peti, isteni csapat, akik a színpadon vannak. Hát nyilván az egész Erkel Színház tánckara, csoportos szereplői, a szegedi statiszták, szegedi és budapesti zenekar, tehát az egy nagy produkció. Kenta úr, aki az ország egyik legjobb tervezője, ő a jelmezés díszlettervező. Úgyhogy...
1: Elég pöpec a névsor, ha szabad ilyen pestiesen fogalmaznom.
2: Hát abszolút, de hát ez nem is lehet másképp. Nézze, igazándiból még egy gondolatot hagyd mondjak, hogy ez a Wicked nyilván nagyon fontos nekünk, de alapvetően hagyd mondjam, hogy az elmúlt egy év az Erkel Színház életében az egészen elképesztő volt, tehát 101%-os nézettséggel 1800 emberül Magyarország, vagy Budapest legnagyobb közszínházáról beszélünk, 1800 emberül ott esténként, ami azt jelenti, hogy kétszer annyi, mint az Operettszínház, kétszer annyi, mint a Madárszínház, egyetlen egy előadás alatt. A legtöbb előadásunk állótapssal óriási az siker. Igen. Tehát én azt gondolom, hogy egy olyan időszakban vagyunk, ami nagyon nagy dolog nekem is, mint színész, mint ember, egy csodálatos időszak. Úgyhogy a Wicked az pedig, én azt hiszem, hogy aki meg fogja nézni, az egy igazi komoly, mély színházi katarzist él át, miközben egy tényleg elképesztő zene és elképesztő történet.
1: Hadd tegyem hozzá a kedves hallgatók kedvéért, hogy tehát Szegeden a produkciót augusztus 14-e és 22-e között összesen 6 alkalommal nézhetik meg majd a Dóm téren. Minden további információ, amit nem kérdeztem meg Feke Páltól, vagy amit elfelejtettem megkérdezni, de önök kíváncsiak rá, az erkelszínház.hu oldalon megtalálható a Wicked-del kapcsolatban. A művész úrnak köszönöm a beszélgetést, meg köszönöm a lelkesedést, és további szép napot kívánok.
2: Én köszönöm, nek is a hallgatókat is üdvözlöm szeretettel.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Jövő vasárnapig látható a Szépművészeti Múzeumban a Vazarelli 120 című nagyszabású retrospektív kiállítás, amely Viktor Vazarelli, a magyar származású, világhírű francia művész életművét mutatja be. A tárlat több mint 140 alkotáson keresztül vezeti végig a látogatókat Vazarelli művészi pályájának fontos állomásain, a korai figurális munkáktól egészen az opártig és a kinetikus művészet meghatározó alkotásáig. Megismerhetjük azt a vizuális gondolkodást, melynek köszönhetően Vazarelli a 20. századi geometrikus abstrakció egyik legfontosabb alakjává vált. A tárlat nem csak ismert műveket mutat be, hanem dokumentumokkal, korábban nem látott fotókkal és filmanyagokkal is árnyalja a művész életútját. Azt is bemutatja, hogy hogyan akarta Vazarelli a művészetet kiléptetni a galériák falai közül, és hogyan kapcsolta össze az alkotásokat az építészettel, a városi térrel és a mindennapi környezettel. Mit művel velünk az internet, a mesterséges intelligencia és az állandó online jelenlét? Erre keresi a választ a Budapest Galéria Bejelentkezve maradok című kiállítása, amely még vasárnapig várja a látogatókat. A nemzetközi tárlat izgalmas, olykor meghökkentő műveken keresztül mutatja meg, hogyan figyelnek minket a digitális rendszerek, milyen nyomot hagyunk magunk után és milyen ára van a technológiai kényelemnek. Nem száraz informatikai előadásra kell számítani, hanem elgondolkodtató kortárs művészeti élményre, amely a mindennapi életünkről szól. Kökény Attila és Rakoncai Viktor szombaton ismét közös koncerttel tér vissza a Margit-szigeti szabadtéri színpadra. Az Egy nyári este című produkcióban felcsendülnek legismertebb közös slágereik, köztük a Ha újra látlak, a Veled elrepülnék és a Csókolj még egyszer. A két népszerű előadó az elmúlt években országszerte és a határon túl is teltházas koncertekkel bizonyította közös produkciójuk sikerét. Az esten a jól ismert dalok mellett zenei meglepetésekre is lehet készülni. A koncert sztár vendége Lengyel Johanna lesz, aki tovább színesíti majd a programot. Jó szórakozást kívánunk!
1: Klasszikusok csak könnyedén. Klasszik Rádió 92.1. Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A nyár legizgalmasabb klasszikus zenei fesztiválja, a Miraton Fesztivál augusztus 22-e és 30-a között 8. alkalommal tölti meg Budapestet zenével, Miranda Liu hegedű művész vezetésével. 12 koncert, 11 ország művészei, Mozarttól Chopinig. Akár 30% kedvezmény most a miraton.jegy.hu-n.
3: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Jó napot kívánok! Budapesten baleset történt az Árpád hídon budai irányban a Szentlélek tér előtt. A középső sávban több gépjármű ütközött, a Váci úttól csak lépésben lehet haladni. A villamospálya karbantartása miatt a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utcánál sávlezárásra és sávelhúzásra kell számítani, ezért a Remíz utcától araszolásra kell készülni. Lassan halad a sor a Pesti alsórakparton a Szent István parktól a Lánchídig dél felé, továbbá erős a forgalom a Lehel utcában kifelé a Róbert Károly körút előtt, a Közraktár utcában befelé, a Károly körúton az Asztória előtt, a Rákóczi úton mindkét irányban a Blaha-Lujza térnél, valamint az Üllői úton szintén mindkét irányban a Nagykörút előtt. Az Útinform információi szerint baleset történt az M0-ás autóúton Sziget-Szent Miklós térségében az M3-as autópálya felé a belső és a középső sávban, valamint Gyál térségében a belső sávban. Mindkét helyen torlódásra készüljenek. Mától a Margit körúton a Lövőház utcánál mindkét irányban útszűkületre kell készülni felújítás miatt. Kovács Botond, BKK Info.
5: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en Tittel Kingával és Szerémi Nórával.
1: A Mesélő Budapest rovatban a budai születésű magyar Frida Kahlóról fogunk beszélgetni. Ki volt ő?
2: Valóban a magyar Frida Kahlóként utalunk rá, de őt úgy hívták, hogy Amrita Sher Gill. Nagyon egzotikus neve Igen. van, azt gondolom már így a nevéből is látszik, hogy nem egy hétköznapi hátterű hölgyről van szó. Amrita keresztnéven szólíthatjuk őt, vagy magyar keresztneve Dalma volt, ugyanis itt Magyarországon, Budapesten 1913-ban látta meg a napvilágot, különben a Szilágyi Dezső tér 4-es számú házban. Nagyon érdekes a háttere, édesapja egy indiai szik arisztokrata, polihisztor volt maga is, édesanyja pedig egy magyar, osztrák, francia, zsidó gyökerekkel rendelkező nemesi családban született, bizonyos Gottesmond Marie Antoinette. Tehát nagyon színes az ő genetikai háttere is, és a szülőpár katolikusnak kereszteli a kislányt, bár nem nagyon gyakorolják a hitüket, de katolikus hitre keresztelik. Egy évvel később, 1914-ben megszületik Amritának a húga is, aki az Indira nevet kapja, és a szülők már a kezdetektől fogva nagyon nagy gondot fordítottak a két lány tehetségének a kibontakoztatására, a jó nevelésre, úgyhogy mondhatjuk, hogy egy igazi kultúra központú nemzetközi nevelésben részesítették őket, és Amrita rajz tehetsége már nagyon korán megnyilatkozik. Nagybátyja az egy bizonyos baktai Ervin festőművész, indológus, aki felfedezi Amritában ezt a nagyszerű tehetséget. Neki köszönhetjük különben baktai Ervinnek a magyar nyelvű Kámaszutrát is. Indológus volt. Ő figyelt fel rá, és az ő javaslatára rajztanárt fogadnak az iskolás Amrita mellé. Vegetáriánus szabályok szerint élnek a már említett Szilágyi Dezső tér 4-es számú ház alatt. Nyaranta pedig Dunaharasztiban töltik a nyári heteket, hónapokat. Először ki is költöznek oda, és itt kezd el Amrita kísérletezni a plein air festészettel. A bácsikája, baktai Ervin látja el technikai tanácsokkal.
1: Az ő élete itt folytatódik, és minden től mentes?
2: Természetesen rájuk is hat az első világháború, amit vidéken túlélnek ugyan, de a világháború vége után 1921-ben Indiába költöznek, ahol a lány szemtanúja lesz egy hozzá hasonló korú indiai gyereklány férjhez kényszerítésének, és ez egy hatalmas nagy erővel, elemi erővel hat rá. Meg is festi a látottakat, a Menyasszony című kép lesz ennek az eredménye, amelyik az egyik leghíresebb alkotása. Amritáról tudni kell az, hogy igazi művészlélek és meglehetősen öntörvényű volt, 11 évesen kirúgja egy firenzei iskolából, mert lázadó szellemű és nem tud megfelelni a katolikus iskola merev szabályrendszerének. Nagyon nagy hatást gyakorol rá Cézanne, Van Gogh vagy Gauguin. Nagyon hamar az érdeklődése a társadalom peremén élő cselédek, az elnyomott rétegek felé fordul, és az ő szemléletüket érvényesíti a festményeiben.
1: Mi az, amiért rajongott ő?
2: Nagyon szerette a különleges ékszereket, tele volt vitalitással, 16 éves korában már felnőtt hölgyként viselkedik és öltözködik, és már ekkoriban is a munkái a különböző növendék kiállításokon nagy sikert aratnak, például a Fiatal Lányok című képével elnyeri Párizs legrangosabb díját, a Párizsi Nagyszalon aranyérmét, aztán később műtermet bérel barátnőjével, a szüleitől függetlenül, igazi bohém kalandos életet él, éjszakázik, női aktokat fest, és a szabad szerelem híve. Úgyhogy azért gondolhatjuk, hogy bár Párizsban, a szabad városban elismerik őt, de a korabeli Indiában erotikus festményei és szerelmi kalandjai miatt azért meglehetősen nagy felháborodás övezi őt. Érdekes módon sosem fest férfiakat.
1: Pont erre akartam kérdezni, hogy vajon mit jelennek meg a képein.
2: Valószínűleg ennek az az oka, hogy a családjában a nők voltak a dominánsak, tehát főleg a női alakok foglalkoztatják őt, és a házasságra visszakanyarodva, ugye beszéltünk már egy korabeli kikényszerített házasságról, hát ő nem akar hozzávenni a számára kiszemelt gazdag indiai férfihoz, hanem 25 évesen bejelenti, hogy feleségül megy az unokatestvéréhez, dr. Egan Viktor orvoshoz, akivel már kisgyerekként Dunaharasztiban együtt nevelkedtek, és már akkor szerelmesek voltak egymásba. Vele megegyezik, hogy nyitott házasságban élnek. Tehát azért gondoljunk bele, 100 évvel ezelőttről van szó. Akkoriban azért még ma is szerintem sokak számára a nyitott házasság kiveri a biztosítékot. 100 éve korábban meg botrány.
1: Így van.
2: Mindenképpen.
1: Élnek ők.
2: Eleinte Magyarországon, aztán a második világháború közelettével Indiába költöznek, ahol Lahorban telepednek le. Itt Viktor a férj rendelőt nyit, Amrita pedig sokat fest, de aztán igazi érzékeny néhány művész lélekhez hasonlóan, vagy ahhoz méltóan depressziós alkotói válságba is jut, aztán újra erőre kap, tehát egy nagyon hullámzó életet élő, és nagyon sajátos indiai színvilágot alakít ki már ekkorra. 1937 körülre sűrűsödik ki mindez a festészetében, mindez a tudás és azok a hatások, amit ők érték, amikor talán a alkotói karrierje csúcsán van. Ekkoriban már dúsgazdag, tehát tényleg ő egy elismert, még életében elismert, és nagyon pénzügyileg is nagyon sikeres festő, de ezzel együtt jobban szerette a szegények bohém életét élni. Ahogy mondtam korábban, rendkívül labilis volt lelkileg, nem találta az egyensúlyt az életben, és 1941-ben, amikor ő csak 28 éves, egy nagy kiállítást terveznek neki, de megnyitó előtt pár nappal tragikus hirtelenséggel meghal.
1: Mi történt?
2: Hát ezt valószínűleg már soha nem fogjuk megtudni, hogy valójában mi történt. Egy szomszédoknál elfogyasztott vacsora után lett rosszul, és két napra rá kómába esett, aztán meg is halt. A hivatalos magyarázat szerint gyomorfertőzés okozta a halálát, de máig vannak, akik úgy vélik, hogy az édesanyja végzett vele, mert hogy nem tudta beváltani a társadalmi elvárásokat, a lányához kapcsolódó elvárásokat, de az is felmerült, hogy egy rosszul elvégzett abortusz következményeként fellépő hashártyagyulladás miatt hunyt el. Tehát számos lehet létezik, és mivel a testet indiai szokás szerint már a halála másnapján elégették, és a hamvait egy folyóba szórták, valószínűleg már soha nem fogjuk megtudni, hogy valójában mi is volt a halálának az oka.
1: Mi magyar Frida Kahlóként tekintünk rá, és Indiában hogyan tekintenek rá?
2: Indiában az indiai festészet megújítójának tartják, sokan úgy vélik, hogy azt is ő harcolta ki, hogy a nők iskolába járhassanak és művészi pályára léphessenek Indiában. A képei a mai napig csillagászati összegekért kelnek el, és őt magát, illetve az alkotói örökségét, a műveit nemzeti kincsként kezelik, egyetlen őrzött alkotását sem engedik ki az országból, tehát nagyon nagy becsben tartják őt.
1: Emléktábla, utcanév, szobor, festmény.
2: Itt Magyarországon, illetve a fővárosban két dolog emlékeztet rá, az egyik a már említett emléktábla, a szülőházán, illetve ahol az első éveit töltötte az életének, az első kerület Szilágyi Dezső tér 4-es számú házának falán, illetve a második kerületnek van egy indiai kulturális központja, amely 2014 óta az ő nevét viseli, tehát az Amrita Sher Gill kulturális központ is a fővárosban található.
1: Ez nagyon izgalmas volt, köszönöm.
0: A főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, véget ért a mai intermezzo. Ma délután az Impresszió rovat vendége volt Páldi Lívia, kurátor, akivel a Tömegek ritmusa című kiállításról beszélgettünk. 5 és 6 óra között pedig eljött hozzánk Kamondi Imre, zenész, színművész, író, festőművész, aki egyébként arra fakadt itt a stúdióban. Egyébként a Kabaré Medrano 25. jubileumi koncertje kapcsán érkezett hozzánk. Erről mesélt, tehát erről is, hát meg annyi minden másról. És ezzel én el is búcsúzom önöktől. Köszönöm szépen a segítséget Jurásák Balázs szerkesztőnek és Pus Gergő technikusnak. Mindenkinek jó pihenést. Holnap reggel a Nyitányban Szerémi Nóra várja önöket. Bálint Edinát hallották, viszont hallásra.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
3: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást, és tekerj szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Ma tetőzik a hőség. Döntött a kormány a szélerőművekről. Újabb rangos elismerésért versenyez Enyedi Ildikó új filmje. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Kitűzte a köztársasági elnök választás időpontját az országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnök. Kedden szavazhatnak az államfőről. Hallerné Nagy Anikó a házbizottság ülését követően elmondta, a titkos szavazás 9 óra 40 perckor kezdődik, és amennyiben megválasztják az új elnököt, még aznap esküt tesz és beszédet mond az országgyűlés előtt. Szombaton szavaz az államfőjelöltjéről a Tiszapárt parlamenti képviselőcsoportja. A jelöltek kiválasztása még folyamatban van, és céljuk, hogy több lehetőség közül választhassanak, neveket ugyanakkor nem árult el a frakció. Hétfő 10 óráig nyújthatják be a köztársasági elnöki jelölésre vonatkozó ajánlásokat az országgyűlési képviselők. Olvasható a parlament honlapján. A beérkezett ajánlásokat a házbizottság aznapi ülésén tekintik át. Az alaptörvény szerint a jelölés érvényességéhez az országgyűlési képviselők legalább 1/5-ének, vagyis 40 képviselőnek írásbeli ajánlása szükséges. Minden országgyűlési képviselő egy jelöltet támogathat. Döntött a kormány, megkezdődhet a villamosenergia hálózat fejlesztése uniós forrásból. Lehetővé válik új szélerőműparkok létesítése, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András hangsúlyozta, hogy ezzel tovább javul a rendszer stabilitása és biztonsága, középtávon pedig olcsóbb lesz a vállalatok számára elérhető piaci áru energia. Az első szélerőmű pályázatokat a hónap végéig kiírják. Alacsonynak tartja a gáztározók nyári feltöltöttségének szintjét a KDNP frakció vezetője. Rétvári Bence szerint a mennyiség az orosz-ukrán háború kitörésekor volt olyan alacsony, mint most. Hozzátette, a fűtési szezon közelettével egyre drágább lesz a feltöltés. Az év legjobb filmjének járó díjjelöltjei között van Enyedi Ildikó Csendes barát című filmje. A Filmkritikusok Nemzetközi Szövetségének elismeréséért a magyar alkotás a többi közt a 6 Oscar díjas Egyik csata a másik után című filmmel versenyez. A nyertest több mint 80 ország filmkritikusa választja ki. A díjat szeptember 18-án a 74. San Sebastiani Filmfesztivál megnyitóján adják át. A Csendes barát továbbra is látható a magyar mozikban, eddig több mint 51 ezer néző látta. Iskolakezdésre újraindulhat a forgalom a Flórián téri felüljáró most készülő szakaszán is, közölte a BKK. Jelezték, hogy a napokban megkezdődött az új aszfaltburkolat beépítése. Hozzátették, a nagy hőség ellenére folyamatosan dolgoznak a felüljáró felújításán, a nem zajos tevékenységeket éjszaka végzik. A közlekedőktől továbbra is óvatosságot kérnek és a közösségi járatok választását javasolják. A mai tetőzés után mérséklődik a hőség, délutántól több helyen előfordulhat záporzivatar. Reggel északnyugaton eső is lehet, az esti és a hajnali órákban derült, néhol gyengén felhős lesz az ég. A hőmérséklet éjszaka 17 és 25 fok között alakul, holnap napközben 30-35 fok várható.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A II. Világháborúban felrobbantott Ferenc József, azaz a mai Szabadsághíd helyén, a főváros ostroma után ideglenes ponton híd készült a pillérek felhasználásával. Az átkelő 1945. március 15-től szolgálta a városiak közlekedését, 1946. január 10-ig, amikor az azt tartó 5 deregjét és a rájuk támaszkodó szerkezetet a jégzajlás elsodorta. A maradványok lágymányosan értek partot. A városrészek ismét összeköttetés nélkül maradtak, amíg 8 nappal később meg nem nyitották a Kossuth hidat. A Ferenc József híd helyreállítása 1946 tavaszán kezdődött el, melynek során nem csak a színe, hanem a neve is megváltozott. Újbóli átadásakor nyerte a Szabadság nevet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Gellért-hegy Gruber József víztározó Budapest legnagyobb víztározója. A Hegyalja út, a Sánc utca és az Orom utca alatt elterülő 10.000 négyzetméteres tárolóban 2x40 ezer köbméter víz áramlik folyamatosan. A komplexum 1981-re készült el. A megépítésekor nagyon figyeltek rá, hogy a felszín feletti részei a tájba simuljanak. A támfalai barnás festést kaptak, a medence fölé pedig fákat és cserjéket ültettek. Az épület fontos jelképe lett Lesnyei Márta szobrászművész, Buda és Pest találkozását ábrázoló szobra. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Epres kert eredetileg a Képzőművészeti Egyetem Mesteriskola szobrászati termékeinek volt az otthona. Nevét attól az elvadult Eperfás ligettől kapta, melyet Strobl Alajos hozatott rendbe. Az Epres kertben állt a Józsefvárosi régi pesti barokk kálvária kápolna, kerek alaprajzú épülete, melyet 12 tengelyes árkád sor vesz körül, 10 lépcsőfokos, áttört kőkorlátos kétkarú feljárattal. Fent terasz, ezen állott a kálvária, 7 alakos szoborcsoportja. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1990 őszén helyezték forgalomba az M0-ás autóút 1/B, azaz a 6-os számú főút és az M5-ös autópálya közötti szakaszát. Ezen a déli részen két Dunahíd is épült. Az egyik a Deák Ferenc híd, más néven a Hárosi híd, ami a Duna főága felettivel át. Az akkori forgalomnagyság még nem indokolta a tervekben eredetileg szereplő 2x3 sávos autópálya megépítését, ezért az építők lényegében csak egy fél autópályát hoztak létre. Éppen ezért csak egy hídra volt szükség, amin elfért egy 2x2 sávos autóút, és amin szükség esetén kialakítható a 3 forgalmi sáv. Mivel mára jelentősen megváltozott az M0-ás útgyűrű déli szektorának kihasználtsága, elkészítették a Deák Ferenc híd tükörképét, más néven az új Hárosi hidat. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A nyár legizgalmasabb klasszikus zenei fesztiválja, a Miraton Fesztivál augusztus 22-e és 30-a között 8. alkalommal tölti meg Budapestet zenével, Miranda Liu hegedű művész vezetésével. 12 koncert, 11 ország művészei, Mozarttól Chopinig. Akár 30% kedvezmény most a miraton.jegy.hu-n.
3: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Enyhülés és zivatarok is jönnek. Kedden választhatnak új köztársasági elnököt. Több robbanó testet is találtak a Dunában. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Enyhül a hőség, szombattól másodfokúra csökkentette a hőségriasztást az országos tisztifőorvos. Az intézkedés kedély félig marad érvényben. A tartósan magas hőmérséklet továbbra is fokozott terhelés jelent a szervezet számára, ezért fontos az alapvető óvintézkedések betartása, például a rendszeres folyadékpótlás. A katasztrófa védelem weboldalán elérhető azon légkondicionált helyiségek listája, amelyeket bárki igénybe vehet, továbbra is tűzgyújtási tilalom van érvényben az országban. Tovább emelkedett Paksnál a Duna vízszintje, a hétvégéhez képest már csak nem 10 cm nőtt. Azóta a Duna osztrák vízgyűjtőin elkezdett esni az eső, így jó esély van a további vízszint emelkedésre. A paksi atomerőmű jelenleg 230 megawatt teljesítménnyel működik. A miniszterelnök továbbra is önkéntes fogyasztás csökkentésre kérte a lakosságot. Kitűzte a köztársasági elnök választás időpontját az országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnök. Kedden szavazhatnak az államfőről. Hallerné Nagy Anikó a házbizottság ülését követően elmondta, a titkos szavazás 9 óra 40 perckor kezdődik, és amennyiben megválasztják az új elnököt, még aznap esküt tesz és beszédet mond az országgyűlés előtt. Hétfő 10 óráig nyújthatják be a köztársasági elnöki jelölésre vonatkozó ajánlásokat az országgyűlési képviselők. A jelölés érvényességéhez az országgyűlési képviselők legalább 1/5-ének, vagyis 40 képviselőnek írásbeli ajánlása szükséges. Döntött a kormány, megkezdődhet a villamos energiahálózat fejlesztése uniós forrásból, lehetővé válik új szélerőmű parkok létesítése, közölte a pénzügyminiszter. Kálmán András hangsúlyozta, hogy ezzel tovább javul a rendszer stabilitása és biztonsága, középtávon pedig olcsóbb lesz a vállalatok számára elérhető piaci áru energia. Az első szélerőmű pályázatokat a hónap végéig kiírják. Csoportos létszámleépítés után bezár a tószegi kerékpárgyár. A Szolnok közelében lévő cég mintegy 500 dolgozóját küldi el, miután jogutód nélkül megszűnik, írta a Telex. A holland tulajdonos Excel csoport, amelynek 15 országában voltak gyárai, csődeljárást indított, mivel az elhúzódó európai piaci visszaesés miatt nem tudja teljesíteni pénzügyi kötelezettségeit. Hajnalban szállítják el a Dunából előkerült robbanótesteket a fővárosban, ezért pénteken 4 és 6 óra között lezárják a Szabadsághidat és a budai rakpartokat a Műegyetemnél. A lezárt szakaszokon kerékpárral és gyalogosan sem lehet majd közlekedni. Módosul egyes villamos és buszjáratok közlekedése, részletek a BKK weboldalán olvashatók. Pénteken is sok napsütés várható, de délután elsősorban keleten lehet csapadék. A szél zivatarban viharossá fokozódhat. A hajnali 17-27 fokról 30-35 fok közé melegszik a levegő, de délkeleten még 38 fok is lehet.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A II. Világháborúban lerombolt Ferenc József híd újjáépítése 1946 tavaszán kezdődött el. A terveit Sávoly Pál készítette, de a középső hídrészt az eredeti 1894-es tervrajzok alapján készítették el. Az építés során a budai és pesti parti áthidalásokat is megerősítették, a sérült elemeket kicserélték, megnövelték a kihajlás elleni biztonságot. Az átkelőn, miután úszódaruk segítségével behelyezték a középső részt, helyreállították a villamos vágányokat, a kiskockákból készített kocsipályát, valamint a járdákat. Pénzhiány miatt a pályaszerkezet kiegészítése a Dunából kiemelt, különböző minőségű hídroncsokból készült. Az eredeti díszes korlátokat is egyszerűbbel pótolták. A forgalom 1946. augusztus 20-án vehette újra birtokba felrobbantott budapesti hidak közül elsőként helyreállított átkelőt, ami ekkortól viseli a Szabadság híd nevet.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Háros-szigeten a 13. században IV. Béla alapított kolostort, de ennek nyomai ma már nem látszanak. A Háros-sziget jó ideje elzárt terület, a Duna-Ipoly Nemzeti Park része. A kép trópusi őserdőre emlékeztet, színek és formák ragyogó kavalkádja. Minden tisztás más és más, a csúcsíves szőlőgótika egyéni remeke, szőlőindákból font, levélfreskóval borított templomi hajó, vagy inkább csúcsíves cseppkő barlang, vagy összhatásában inkább gótikus katedrális. Írja a Háros-szigetről Horgas Lajos természetvédő, azon kevesek egyike, aki járhatott a szigeten.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Májerfi pince márvány hordója a Budapest egyik legeldugottabb nevezetessége. A hatalmas márványboros hordó a Várhegyi Attila út egyik pincéjében található. Nem vezet hozzá kiépített út, a vár alatti barlangrendszer hepehupás ösvényein előzetes egyeztetés alapján látogatható. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az óbudai városnéző pogány emlékhelyre bukkanhatunk, ha jó felé visz az utunk. A pogány ősök tiszteletére Attila, Árpád és Koppány emlékére állított tornyot nem az ősi időkben, hanem 1935-ben emeltette egy az ismeretlen őskori magyar vallás hagyományait újraképzelő csoport, a turáni egyisten hívők tábora. A torony emelését az akkori hatalom nem nézte jó szemmel. A felavatást rendőri támadással verték szét, a vallási közösség férfi tagjait a II. Világháborúban ukrajnai munkaszolgálatra hurcolták. A 13 méter magas, hatszögletű koppánytorony ma is áll. Látogatói pár percre átléphetnek a 30-as évek ős magyar misztikájának világába.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Enyhülés és zivatarok is jönnek. Kedden választhatnak új köztársasági elnököt. Több robbanótestet is találtak a Dunában. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Enyhül a hőség, szombattól másodfokúra csökkentette a hőségriasztást az országos tiszti főorvos. Az intézkedés kedély félig marad érvényben. A tartósan magas hőmérséklet továbbra is fokozott terhelés jelent a szervezet számára, ezért fontos az alapvető óvintézkedések betartása, például a rendszeres folyadékpótlás. A katasztrófa védelem weboldalán elérhető azon légkondicionált helyiségek listája, amelyeket bárki igénybe vehet, továbbra is tűzgyújtási tilalom van érvényben az országban. Tovább emelkedett Paksnál a Duna vízszintje, a hétvégéhez képest már csak nem 10 cm nőtt. Azóta a Duna osztrák vízgyűjtőin elkezdett esni az eső, így jó esély van a további vízszint emelkedésre. A paksi atomerőmű jelenleg 230 megawatt teljesítménnyel működik. A miniszterelnök továbbra is önkéntes fogyasztás csökkentésre kérte a lakosságot. Kitűzte a köztársasági elnök választás időpontját az országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnök. Kedden szavazhatnak az államfőről. Hallerné Nagy Anikó a házbizottság ülését követően elmondta, a titkos szavazás 9 óra 40 perckor kezdődik, és amennyiben megválasztják az új elnököt, még aznap esküt tesz és beszédet mond az országgyűlés előtt. Hétfő 10 óráig nyújthatják be a köztársasági elnöki jelölésre vonatkozó ajánlásokat az országgyűlési képviselők. A jelölés érvényességéhez az országgyűlési képviselők legalább 1/5-ének, vagyis 40 képviselőnek írásbeli ajánlása szükséges. Döntött a kormány, megkezdődhet a villamos energiahálózat fejlesztése uniós forrásból, lehetővé válik új szélerőmű parkok létesítése, közölte a pénzügyminiszter. Kálmán András hangsúlyozta, hogy ezzel tovább javul a rendszer stabilitása és biztonsága, középtávon pedig olcsóbb lesz a vállalatok számára elérhető piaci áru energia. Az első szélerőmű pályázatokat a hónap végéig kiírják. Csoportos létszámleépítés után bezár a tószegi kerékpárgyár. A Szolnok közelében lévő cég mintegy 500 dolgozóját küldi el, miután jogutód nélkül megszűnik, írta a Telex. A holland tulajdonos Excel csoport, amelynek 15 országában voltak gyárai, csődeljárást indított, mivel az elhúzódó európai piaci visszaesés miatt nem tudja teljesíteni pénzügyi kötelezettségeit. Hajnalban szállítják el a Dunából előkerült robbanótesteket a fővárosban, ezért pénteken 4 és 6 óra között lezárják a Szabadsághidat és a budai rakpartokat a Műegyetemnél. A lezárt szakaszokon kerékpárral és gyalogosan sem lehet majd közlekedni. Módosul egyes villamos és buszjáratok közlekedése, részletek a BKK weboldalán olvashatók. Pénteken is sok napsütés várható, de délután elsősorban keleten lehet csapadék. A szélzivatarban viharossá fokozódhat. A hajnali 17-27 fokról 30-35 fok közé melegszik a levegő, de délkeleten még 38 fok is lehet.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Megyeri Híd társai, azaz az ártérben található vasbetonhidak úgynevezett előretolásos technológiával készültek. Ez azt jelenti, hogy az elemeket a híd egyik végén, azonos helyen, egy gyártópadon építik meg, és amikor elkészültek, előre tolják a híd túlsó vége felé teflonborítású lapok. A módszer legnagyobb

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Károlyi kert a belváros legrégebbi kertje. A török hódoltság után Wernlein István kamarai inspektor tulajdona volt. A telken 1696-ban épülő barokk palotát és a hozzátartozó telket több tulajdonos váltás után végül a Károlyi család vásárolta meg. Innen a kert neve. 1919-ben játszóteret létesítettek rajta, majd 1932-ben közkertté nyilvánították. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A két kerületrész, Soroksár és Pesterzsébet társadalmilag, gazdaságilag különböző település volt. A két kerületrész házassága több mint 40 esztendőn át tartott, ám lelkes lokálpatrióták hosszú időn át harcoltak Soroksár önállóságáért. 1992. szeptember 27-én sikeres népszavazást tartottak, ahol a soroksári polgárok szavazataikkal az újra önálló Soroksár mellett álltak ki. Így lett Soroksár Budapest 23. a magyar főváros legfiatalabb kerülete, amely 1994-ben vált le Budapest 20. kerületéről. Területe megegyezik az 1950-ben Nagy Budapesthez csatolt Soroksár nagyközségével. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gomnyomásra rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gomnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Többfokos enyhülés jön. Sikeresen takarékoskodott az ország az árammal. Hamarosan kiírják az első szélerőmű pályázatokat. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Péntektől nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, jelentette be a miniszterelnök este a közösségi oldalán. Magyar Péter köszönetet mondott mindenkinek, és úgy fogalmazott, közösen megcsináltuk és megvédtük Magyarország energiabiztonságát. Megkezdődhet a villamos energiahálózat fejlesztése uniós forrásból, és lehetőség lesz új szélerőmű parkok létesítésére is, jelentette be a kormányülés után a pénzügyminiszter. Kármán András szerint a beruházásoknak köszönhetően tovább javul a rendszer stabilitása és biztonsága, középtávon pedig olcsóbb lesz a vállalatok számára az energia. Kitűzte a köztársasági elnök választási időpontját az országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnök, kedden szavazhatnak az államfőről. Allerné Nagy Anikó a házbizottság ülését követően elmondta, a titkos szavazás 9 óra 40 perckor kezdődik, és amennyiben megválasztják az új elnököt, kedden esküt tesz és beszédet mond az országgyűlés előtt. Hétfő 10 óráig nyújthatják be a köztársasági elnöki jelölésre vonatkozó ajánlásokat az országgyűlési képviselők, mindenki egy jelöltet támogathat. Két részletben és automatikusan kapják az érintett családok a 100.000 forintos iskolakezdési támogatást, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda elmondta, hogy az első részletet az államkincstár utalja még a tanév kezdet előtt, a második 50.000 forintot utalvány formájában kapják a családok novemberben. A 100.000 forintos segítségre idén 400.000 iskolás gyerek jogosult. Október végéig döntenek az új tankerületi vezetőkről, azok is pályázhatnak, akik jelenleg betöltik ezt a pozíciót. Lannert Judit, oktatási és gyermekügyi miniszter egy RTL-nek adott interjúban közölte, az iskolavezetők visszakapják a munkáltatói jogokat, ismét ők dönthetnek majd a tanárok kinevezéséről. A Klebersberg központ pedig oktatástámogatási háttérintézményként működik tovább. A miniszter hozzátette, hogy szeretnék megszüntetni a tankerületek politikai jellegét. Az idei első fél évben 4,5%-kal nőtt a hazai kiskereskedelmi forgalom, ez azt jelenti, hogy erősödik a gazdaság és nő a bizalom, írta Kapitány István közösségi oldalán. A gazdasági és energetikai miniszter közölte, a nem élelmiszer jellegű vásárlások jóval gyorsabban bővültek, mint az élelmiszerforgalom, ez pedig arra utal, hogy egyre többen valósítják meg korábban elhalasztott vásárlásaikat. Mérséklődik a hőség, általában több órás napsütés várható, de délután lehetnek erősen felhős időszakok. Főként a Dunától keletre elszórtan kialakulhat zápor, zivatar. A szél megélénkül többfelé megerősödik, a zivatarokat erős viharos széllökések is kísérhetik. A hajnali 17-25 fok után napközben 30-35 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Magyar Állami Operaház Magyarország egyetlen nagy létszámú társulattal rendelkező és kimondottan operákra, balettekre szakosodott színháza. Az épület Budapest egyik legjelentősebb 19. századi alattal rendelkező és kimondottan operákra, balettekre szakosodott színháza. Az épület Budapest egyik legjelentősebb 19. századi műemléke. Neoreneszáns stílusban épült Ybl Miklós

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti Szabó Ervin könyvtár kávézója eredetileg istálló volt. A könyvtár 1931-ben a Wendheim család egykori palotájában nyitotta meg a kapuit. Az elegáns épület korábban neoreneszánsz lakóház volt. A ház a szászországi Meining Arthur építész tervei alapján készült, és 1889-ben nyitotta meg kapuit. Wendheim Frigyes és családja pedig csak alkalmanként pesti látogatásaik idején használta azt. 1927-ben a gróf halála után az örökösök úgy döntöttek, a fényűző épületet a fővárosnak ajándékozzák. A könyvtár 2001-ben nyerte el mai végleges alakját. A megnyitás óta két nagyobb épülettel is bővítették.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Többfokos enyhülés jön. Sikeresen takarékoskodott az ország az árammal. Hamarosan kiírják az első szélerőmű pályázatokat. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Péntektől nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, jelentette be a miniszterelnök este a közösségi oldalán. Magyar Péter köszönetet mondott mindenkinek, és úgy fogalmazott, közösen megcsináltuk és megvédtük Magyarország energiabiztonságát. Megkezdődhet a villamos energiahálózat fejlesztése uniós forrásból, és lehetőség lesz új szélerőmű parkok létesítésére is, jelentette be a kormányülés után a pénzügyminiszter. Kármán András szerint a beruházásoknak köszönhetően tovább javul a rendszer stabilitása és biztonsága, középtávon pedig olcsóbb lesz a vállalatok számára az energia. Kitűzte a köztársasági elnök választási időpontját az országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnök, kedden szavazhatnak az államfőről. Allerné Nagy Anikó a házbizottság ülését követően elmondta, a titkos szavazás 9 óra 40 perckor kezdődik, és amennyiben megválasztják az új elnököt, kedden esküt tesz és beszédet mond az országgyűlés előtt. Hétfő 10 óráig nyújthatják be a köztársasági elnöki jelölésre vonatkozó ajánlásokat az országgyűlési képviselők, mindenki egy jelöltet támogathat. Két részletben és automatikusan kapják az érintett családok a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda elmondta, hogy az első részletet az államkincstár utalja még a tanév kezdet előtt, a második 50 000 forintot utalvány formájában kapják a családok novemberben. A 100 000 forintos segítségre idén 400 000 iskolás gyerek jogosult. Október végéig döntenek az új tankerületi vezetőkről, azok is pályázhatnak, akik jelenleg betöltik ezt a pozíciót. Lannert Judit, oktatási és gyermekügyi miniszter egy RTL-nek adott interjúban közölte, az iskolavezetők visszakapják a munkáltatói jogokat, ismét ők dönthetnek majd a tanárok kinevezéséről, a Klebersberg központ pedig oktatástámogatási háttérintézményként működik tovább. A miniszter hozzátette, hogy szeretnék megszüntetni a tankerületek politikai jellegét. Az idei első fél évben 4,5%-kal nőtt a hazai kiskereskedelmi forgalom, ez azt jelenti, hogy erősödik a gazdaság és nő a bizalom, írta Kapitány István közösségi oldalán. A gazdasági és energetikai miniszter közölte, a nem élelmiszer jellegű vásárlások jóval gyorsabban bővültek, mint az élelmiszerforgalom, ez pedig arra utal, hogy egyre többen valósítják meg korábban elhalasztott vásárlásaikat. Mérséklődik a hőség, általában több órás napsütés várható, de délután lehetnek erősen felhős időszakok. Főként a Dunától keletre elszórtan kialakulhat zápor, zivatar. A szél megélénkül többfelé megerősödik, a zivatarokat erős viharos széllökések is kísérhetik. A hajnali 17-25 fok után napközben 30-35 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Dohány utcai zsinagóga, vagy ahogyan a köznyelvben előfordul, a nagy zsinagóga a neológ zsidóság legnagyobb zsinagógája Budapesten, illetve Európában. Jelentős idegenforgalmi látványosság, melynek építését ősi előírások szabták meg. Homlokzatának keletre, Jeruzsálem felé kellett néznie, ezért tér el a bejárat az utca irányától. Az épület a főváros kulturális életében is aktív szerepet tölt be. Komoly zenei koncerteknek és különböző fesztiváloknak is helyet ad. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti Károlyi kert a belváros legrégibb parkja. A legenda szerint ez a terület sosem volt beépítve. Eredetileg főúri magánkert volt, és falak vették körül. Állítólag a környező lakásokat drágában árulták, mert onnan be lehetett látni a titkos kertbe. A területet, amely sosem volt még beépítve, 1932-ben nyilvánították közparkká. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A világ legkisebb faluja Horvátországban, Istria megyében található. A közigazgatásilag Buzethez tartozó Hunfalu kis területi középkori város szerkezete a mai napig fennmaradt. A nyugati oldalon a települést a középkori városfal zárja be, aminek megmaradt részeit beépítették a lakóházak falaiba. A településnek 1857-ben 84, 1910-ben 119, jelenleg csupán 20 lakosa van. A település méreteihez képest sok nevezetesség található itt az 1500-as, 1600-as évekből. Hum a kezdőpontja az úgynevezett glagolita ösvénynek, amely Rocsik tart. Itt kellemes sétát tehetünk a horvát glagolita írásbeliségen és kultúrán keresztül. Érdekesség még, hogy Humból származik az a két glagolita breviárium, melyeket ma Zágrábban őriznek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Többfokos enyhülés jön. Sikeresen takarékoskodott az ország az árammal. Hamarosan kiírják az első szélerőmű pályázatokat. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Péntektől nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, jelentette be a miniszterelnök este a közösségi oldalán. Magyar Péter köszönetet mondott mindenkinek, és úgy fogalmazott, közösen megcsináltuk és megvédtük Magyarország energiabiztonságát. Megkezdődhet a villamos energiahálózat fejlesztése uniós forrásból, és lehetőség lesz új szélerőmű parkok létesítésére is, jelentette be a kormányülés után a pénzügyminiszter. Kármán András szerint a beruházásoknak köszönhetően tovább javul a rendszer stabilitása és biztonsága, középtávon pedig olcsóbb lesz a vállalatok számára az energia. Kitűzte a köztársasági elnök választási időpontját az országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnök, kedden szavazhatnak az államfőről. Allerné Nagy Anikó a házbizottság ülését követően elmondta, a titkos szavazás 9 óra 40 perckor kezdődik, és amennyiben megválasztják az új elnököt, kedden esküt tesz és beszédet mond az országgyűlés előtt. Hétfő 10 óráig nyújthatják be a köztársasági elnöki jelölésre vonatkozó ajánlásokat az országgyűlési képviselők, mindenki egy jelöltet támogathat. Két részletben és automatikusan kapják az érintett családok a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda elmondta, hogy az első részletet az államkincstár utalja még a tanév kezdet előtt, a második 50 ezer forintot utalvány formájában kapják a családok novemberben. A 100 ezer forintos segítségre idén 400 ezer iskolás gyerek jogosult. Október végéig döntenek az új tankerületi vezetőkről, azok is pályázhatnak, akik jelenleg betöltik ezt a pozíciót. Lannert Judit, oktatási és gyermekügyi miniszter egy RTL-nek adott interjúban közölte, az iskolavezetők visszakapják a munkáltatói jogokat, ismét ők dönthetnek majd a tanárok kinevezéséről, a Klebersberg központ pedig oktatástámogatási háttérintézményként működik tovább. A miniszter hozzátette, hogy szeretnék megszüntetni a tankerületek politikai jellegét. Az idei első fél évben 4,5%-kal nőtt a hazai kiskereskedelmi forgalom, ez azt jelenti, hogy erősödik a gazdaság és nő a bizalom, írta Kapitány István közösségi oldalán. A gazdasági és energetikai miniszter közölte, a nem élelmiszer jellegű vásárlások jóval gyorsabban bővültek, mint az élelmiszerforgalom, ez pedig arra utal, hogy egyre többen valósítják meg korábban elhalasztott vásárlásaikat. Mérséklődik a hőség, általában több órás napsütés várható, de délután lehetnek erősen felhős időszakok. Főként a Dunától keletre elszórtan kialakulhat zápor, zivatar. A szél megélénkül, többfelé megerősödik, a zivatarokat erős viharos széllökések is kísérhetik. A hajnali 17-25 fok után napközben 30-35 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A dalmata kutya ősi horvát fajta. Dalmata-szerű pöttyös kutyák már az ókori egyiptomi domborműveken is láthatóak voltak, de a több mint 4000 éves görög mozaikok is dalmatára hasonlító kutyákat ábrázolnak. Az akkori változat azonban a középkorban kiveszett, de könnyebb, agrárszerűbb típusa Európába is eljutott. Bár Dalmáciát jelölik meg a fajta származási helyének, meggyőző bizonyíték van arra, hogy India az őshazája, és innen kereskedők hozták be az ókori Görögország területére. A dalmata modern változatát az angol tenyésztők alakították ki. Az első fajta leírás is a Szigetországból származik, 1850-ből.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Deák Ferenc híd nem hivatalos nevén az M0-ás autóút déli Duna hídja, Budapest legdélebbi Duna hídja. Az autóút ezen szakaszán, mely része az E60-as, E71-es és az E75-ös nemzetközi főútvonalaknak, naponta körülbelül 70 ezer jármű halad át. A főváros körüli gyorsforgalmi út gondolata már 1942-ben felmerült, de csak a 70-es évekre vált időszerűvé, amikor a városon áthaladó nemzetközi forgalom kezdett nagyobb méreteket ölteni, túlzott terhelést róva a Petőfi hídra és a hozzá vezető utakra. Az M0-ás autóút nemzetközi jelentőségét az is mutatja, hogy a világban kedvezményes hitelt nyújtott az építéshez, így a Dunahíd elkészítéséhez is. Az összeg a teljes költség 35%-át tette ki.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ha ibafára látogatunk, mindenképpen térjünk be a Pipa Múzeumba, mely 1968-ban nyitotta meg kapuit. A híres nyelvtörő is innen ered. Hangai Nádor 1864 és 1905 között volt ibafa plébánosa, aki nagyon szeretett pipázni, így hívei egy nagyméretű fapipával ajándékozták meg, melyet Gerber Béla iparművész faragott számára. Ez természetesen a múzeumban is megtalálható. Az ibafaiak pedig azóta, vagyis 1934 óta gyűjtik a dohányzás történeti relikviákat. A híres nyelvtörőt pedig a plébános újságíró barátja, Roboz István vetette papírra, mely aztán annyira népszerű lett, hogy 1931-ben az operettet is meghódította.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Washingtoni Smithsonian Nemzeti Repülési és Űrkutatási Múzeum a világ legnagyobb repülőgépekből és űrhajókból álló gyűjteményével bír. Itt található többek közt a Wright fivérek 1903-as flyere, vagy az a gép, amely atombombát dobott Hiroshimára. Emlékezetes kiállítási tárgyai közé tartozik még az az űrruha, melyet Neil Armstrong és Buzz Aldrin viselt a Holdon. A Bolygók felfedezése című tárlatán pedig megtalálható annak a Voyager űrszondának a másolata, mely eljutott már a Jupiterig, az Uranusig és a Szaturnuszig is.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Rákóczi híd Budapest második legújabb Duna hídja, ami közvetlenül az összekötő vasúti híd mellett épült fel. 1995 és 2011 között a Lágymányosi híd nevet viselte, így ez volt az első olyan Duna híd a városban, ami nem egy szeméről, hanem földrajzi elhelyezkedéséről kapta a nevét. A déli átkelő elsősorban az Expo 96 Budapest elnevezésű világkiállítás kapcsán épült volna meg, ám a nemzetközi kiállítás végül anyagi okok miatt nem valósult meg. A hídra azonban így is szükség volt a Petőfi híd tehermentesítéséhez, illetve, hogy összekössék a Könyves-Kálmán körutat a dél-budai oldal fejlődő területeivel. Az építést 1992-ben kezdték meg, és 1995. októberében adták át a forgalomnak a kész építményt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Öntőház utca Budapest egyik legrégebbi utcája. Érdekessége, hogy egész története során ugyanazon a néven volt ismert. Az utca a Várhegy aljában található, és Mátyás király idejében alakult ki, amikor egy ágyúöntő üzem és a harangöntők, valamint a vörös rézművesek céhei is itt kaptak helyet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Többfokos enyhülés jön. Sikeresen takarékoskodott az ország az árammal. Hamarosan kiírják az első szélerőmű pályázatokat. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Péntektől nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, jelentette be a miniszterelnök este a közösségi oldalán. Magyar Péter köszönetet mondott mindenkinek, és úgy fogalmazott, közösen megcsináltuk és megvédtük Magyarország energiabiztonságát. Megkezdődhet a villamos energiahálózat fejlesztése uniós forrásból, és lehetőség lesz új szélerőmű parkok létesítésére is, jelentette be a kormányülés után a pénzügyminiszter. Kármán András szerint a beruházásoknak köszönhetően tovább javul a rendszer stabilitása és biztonsága, középtávon pedig olcsóbb lesz a vállalatok számára az energia. Kitűzte a köztársasági elnök választási időpontját az országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnök, kedden szavazhatnak az államfőről. Allerné Nagy Anikó a házbizottság ülését követően elmondta, a titkos szavazás 9 óra 40 perckor kezdődik, és amennyiben megválasztják az új elnököt, kedden esküt tesz és beszédet mond az országgyűlés előtt. Hétfő 10 óráig nyújthatják be a köztársasági elnöki jelölésre vonatkozó ajánlásokat az országgyűlési képviselők, mindenki egy jelöltet támogathat. Két részletben és automatikusan kapják az érintett családok a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda elmondta, hogy az első részletet az államkincstár utalja még a tanév kezdet előtt, a második 50 000 forintot utalvány formájában kapják a családok novemberben. A 100 000 forintos segítségre idén 400 000 iskolás gyerek jogosult. Október végéig döntenek az új tankerületi vezetőkről, azok is pályázhatnak, akik jelenleg betöltik ezt a pozíciót. Lannert Judit, oktatásért gyermekügyi miniszter egy RTL-nek adott interjúban közölte, az iskolavezetők visszakapják a munkáltatói jogokat, ismét ők dönthetnek majd a tanárok kinevezéséről. A Klebersberg központ pedig oktatástámogatási háttérintézményként működik tovább. A miniszter hozzátette, hogy szeretnék megszüntetni a tankerületek politikai jellegét. Az idei első fél évben 4,5%-kal nőtt a hazai kiskereskedelmi forgalom, ez azt jelenti, hogy erősödik a gazdaság és nő a bizalom, írta Kapitány István közösségi oldalán. A gazdasági és energetikai miniszter közölte, a nem élelmiszer jellegű vásárlások jóval gyorsabban bővültek, mint az élelmiszerforgalom. Ez pedig arra utal, hogy egyre többen valósítják meg korábban elhalasztott vásárlásaikat. Mérséklődik a hőség, általában több órás napsütés várható, de délután lehetnek erősen felhős időszakok. Főként a Dunától keletre elszórtan kialakulhat zápor, zivatar. A szél megélénkül többfelé megerősödik, a zivatarokat erős viharos széllökések is kísérhetik. A hajnali 17-25 fok után napközben 30-35 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapesten először 1944. november 15-én az úgynevezett Újlipótvárosi nemzetközileg védett gettó jött létre, a pápai, svájci, svéd, spanyol és portugál védelem alatt álló házakból. A nemzetközileg gettó határait nem jelölték ki. A Margit híd Pesti hídfőjénél álló épületekbe hivatalosan 15.600 védett személy költözhetett be. A Váci út, a mai Viktor Hugo utca, újpesti rakpart és Szent István körút alkotta négyszögből január elején a semleges diplomaták mintegy 10.000 embert a belvárosi nagy gettóba telepítettek át, mert úgy ítélték meg, hogy ott jobbak lesznek a túlélési esélyeik.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ulmban található a sokáig egyedülállónak számító kenyérmúzeum, amelynek nyitása óta több millió látogatója volt. A múzeumot két vállalkozó alapította 1955-ben, akik maguk is pékségeket üzemeltettek. A 18 ezer kiállítási tárgy mindegyike a kenyérkészítés történetéhez kapcsolódik. A kiállítás a kőkortól napjainkig öleli fel a kenyérkészítés történetét tárgyakkal és filmekkel illusztrálva. A múzeum szakkönyvtárában 6000 könyv és számos archív dokumentum is található.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Petőfi híd jelenlegi helyére Budapesten már 1908-ban javaslatot tettek egy híd építésére, de az illetékes állami szervek akkor fontosabbnak tartották, hogy Óbudán létesüljön egy újabb átkelőhely. Az első világháború miatt a kérdés lekerült a napirendről, noha az igény továbbra is fennállt. Az építést végül az 1930. évi 11. törvény rendelte el. Utóbbiban határozták meg azt is, hogy a kormányzás jubileumának tiszteletére Horthy Miklós nevét kapja meg az építmény. A II. Világháború végén a visszavonuló német csapatok ezt az átkelőt is felrobbantották. Az újjáépítést követően azonban már az új, jelenleg is használt néven adták át a forgalomnak.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Luka Modric aranylabdás, világbajnoki ezüstérmes horvát válogatott labdarúgó, aki jelenleg a Real Madrid középpályása. A szokásos posztja a pálya középső részén van, de kimagasló teljesítményt nyújt támadó és védekező feladatok ellátása közben is. A 2018-as világbajnokságon döntőbe vezette a horvát válogatottat. Így a Nemzeti 11 története legjobb eredményét érte el Oroszországban. Modricot ez évben a torna legjobbjának választották. Pályafutása során 6 alkalommal lett az év horvát labdarúgója. Ezzel Davor Šukerrel holt versenyben első a horvát ranglistán. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Budapest Sportcsarnok 1999. december 15-én a karácsonyi vásár ideje alatt a tűz martalékává vált. A tűz vélhetően elektromos zárlat miatt keletkezett. A katasztrófa sokkolta a közvéleményt, mivel a BS volt az egyetlen, több ezer ember befogadására alkalmas fedett épület, amely számos zenei koncertnek, kulturális eseménynek, sportrendezvénynek adott otthont. Az épület teljesen leégett, helyreállítására nem volt lehetőség, ezért kezdeményezték egy új sportcsarnok felépítését, melynek építése 2001. június 30-án kezdődött.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Többfokos enyhülés jön. Sikeresen takarékoskodott az ország az árammal. Hamarosan kiírják az első szélerőmű pályázatokat. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Péntektől nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, jelentette be a miniszterelnök este a közösségi oldalán. Magyar Péter köszönetet mondott mindenkinek, és úgy fogalmazott, közösen megcsináltuk és megvédtük Magyarország energiabiztonságát. Megkezdődhet a villamos energiahálózat fejlesztése uniós forrásból, és lehetőség lesz új szélerőmű parkok létesítésére is, jelentette be a kormányülés után a pénzügyminiszter. Kármán András szerint a beruházásoknak köszönhetően tovább javul a rendszer stabilitása és biztonsága, középtávon pedig olcsóbb lesz a vállalatok számára az energia. Kitűzte a köztársasági elnök választási időpontját az országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnök, kedden szavazhatnak az államfőről. Allerné Nagy Anikó a házbizottság ülését követően elmondta, a titkos szavazás 9 óra 40 perckor kezdődik, és amennyiben megválasztják az új elnököt, kedden esküt tesz és beszédet mond az országgyűlés előtt. Hétfő 10 óráig nyújthatják be a köztársasági elnöki jelölésre vonatkozó ajánlásokat az országgyűlési képviselők, mindenki egy jelöltet támogathat. Két részletben és automatikusan kapják az érintett családok a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda elmondta, hogy az első részletet az államkincstár utalja még a tanév kezdet előtt, a második 50 000 forintot utalvány formájában kapják a családok novemberben. A 100 000 forintos segítségre idén 400 000 iskolás gyerek jogosult. Október végéig döntenek az új tankerületi vezetőkről, azok is pályázhatnak, akik jelenleg betöltik ezt a pozíciót. Lannert Judit, oktatásért gyermekügyi miniszter egy RTL-nek adott interjúban közölte, az iskolavezetők visszakapják a munkáltatói jogokat, ismét ők dönthetnek majd a tanárok kinevezéséről. A Klebersberg központ pedig oktatástámogatási háttér.